A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás István, a kedves kis napsugár. Fiúk, lányok, figyeljetek! Hegyezzétek a fületek! A napsugár mindig fent volt. Háza volt a fényes mennybolt. Egyszer aztán, januárban, széjjel nézett a világban, s tündöklik, amerre jár a kedves kis napsugár. Februári felhők mögül a napsugár földre repül. Körültekint kíváncsian, hogy a tölgyerdőben mi van. Lát egy kislányt, meg egy őzet. A nagy hóban kergetőznek. Mókus ámul. Merre jár a kedves kis napsugár? Narcisz, hunyor, iringó, tavaszvizén elringó. Virágzik a domboldal, szedj össze egy csokorral. Elolvad a hóember, nem bír a nagy meleggel. Március néz. Merre jár a kedves kis napsugár? Elcseni, így csinál tréfát, a hóember piros orrát. A virágot kipattintja, vizet áraszt a patakba. Április néz, merre jár a kedves kis napsugár? Lepkét, méhet megszólítja. Röpüljetek szárnyat nyitva. Haló, tüskés hátú süni, ideje már előjönni. Szól a többi hétalvónak, itt a tavasz. Nyár lesz holnap. Május ámul. Merre jár a kedves kis napsugár? Most sokáig veletek maradok, kisgyerekek. Fussatok ki a rétre, száz virággal terítve. Rózsa, zsája, margarét, tarka-barka lett a rét. Június néz. Merre jár a kedves kis napsugár? Barna bőrű viháncolók, hűvös vízbe ugrándozók, simogatva sütök rátok, míg ringatnak a hullámok. Július néz, merre jár a kedves kis napsugár? Áldása a nyári napnak, a földeken most aratnak. Búza sárgul, szőkül árpa, hajlongva a napsugárba. Augusztus néz, merre jár a kedves kis napsugár? Őszi égen száll a fecske, új hazáját keresgetve. A csőrét előre tolja, Afrikába tart a gólya. Színes kabátot kap a fa, piros lesz az alma arca. Ködbe bújik a hegytető, hűvösebb lesz a levegő. Szeptember szól, merre jár a kedves kis napsugár? Szelet kavargat a réten, bágyattan süt fent az égen. Az őszi nap alig látszik, faágakkal citerázik. Ám a réten kacagás száll, fent repül a papírsárkány. Október néz, merre jár a kedves kis napsugár? A felhőből vihar támad, hajlítgatja a vén fákat, felveri a tengert lázban, jobb ilyenkor bent a házban, kibámulni az ablakon, míg a meseszót hallgatom. November súg, merre jár a kedves kis napsugár? Hull a hó a dombra, fára, öltözzetek hóruhába. Teszek rá aranygombot, barna diót, sárga makkot. Betlehemi istálóban kis det fekszik a jászolban. December szól, gyere már, te kedves kis napsugár! Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Klábára.
1: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Tréfás állatkerti útmutató, írta Devecseri Gábor, elmondja Eszter Kályos Cecília.

0: azért, hogy a leckét értsék, tanítójuk egy hasas, pápa szemes, lomhasas. Ne ugrándod, ne táncolj, ne bomolj, az iskolás fiúcska mind komoly. Garázd a kölykét, inti így a moly. Fekete az ablakpárkány, rákönyököl a kis sárkány, hat feje néz az utcára, egy a leckét bent biflázza.
1: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.

A méh királynő. Élt hajdanán egy öreg király, aki három fia közül a két idősebbet elküldte világot látni. Ám azoknak annyira megtetszett a nagyvilági élet, hogy többé haza sem akartak menni. Egy nap a király megelégelte a fiai léhaságát, és így szólt a legkisebbik testvérhez. Menj utánuk, édes fiam, és győzd meg őket, hogy térjenek haza. Én már csak öregebb leszek, és hamarosan szeretném átadni országom irányítását. Megsajnálta a jóságos fiú az apját, és már másnap a testvérei után indult. Vagy 7 napon át vándorolt, mire megtalálta a tékozló fiúkat. Ám azok nem vették komolyan, csak kinevették öccsüket. Mégis miért mennénk haza? Jobban tetszik nekünk a világjárás, mint a birodalom igazgatása, mondta a legidősebbik. És mivel az ifjú nem tudta meggyőzni testvéreit, úgy döntött, velük tart, talán útközben sikerül neki. Hármasban folytatták útjukat, és miközben egy mezőn vágtak át, egy óriási hangyavárra lettek figyelmesek. A legnagyobbik már is lerombolta volna. Gyertek, túrjuk fel a halmot! Miért bántanátok ezeket az ártalmatlan teremtéseket? Hagyjátok őket, vagy velem gyűlik meg a bajotok. Rivalt rájuk a kisebbik. Testvérei jót nevettek rajta, de inkább ráhagyták, s tovább mentek. Nem sokára egy halastóhoz értek, amely körül rengeteg kacsa napozott a fűben. Kapjuk el az egyiket! Igazán finom vacsora lenne! Mondta a középső fiú, és már el is képzelte, hogy omlik szét a szájában a kacsahús. Ám a legkisebbik testvér ismét felemelte a szavát. Ne bántsátok őket! Mit vétettek ellenetek? Ha éhesek vagytok, majd eszünk gyümölcsöt. Addig-addig győzködte őket, míg végül továbbálltak, és békén hagyták a kacsákat. Nem sokára útjuk egy erdő felé vitte őket, ahol az első fa odvában megpillantottak egy jókora méhkast. Azt mondom, füstöljük ki őket, hogy ehessünk finom lépes mézet, kiáltott fel a legnagyobb. És már neki is láttak tüzet gyújtani a száraz galjakból. Hogy nem szégyenítek magatokat, förmett rájuk a legkisebbik, és felrúgta a parázsló ágakat. Testvérei jól megszívták öccsüket, de nem tudtak mit csinálni, hát tovább mentek. Már jó ideje gyalogoltak, amikor megpillantottak egy kastélyt, amelyet síri csönd vett körül. Beléptek a kapun, ám egy emberfiát nem láttak sehol az udvaron. Megnézték az istálót, de ott meg csak lovak álltak, kőből kifaragva. Hát ez meg miféle furcsa varázslat? Néztek egymásra meglepetten. Elindultak fölfedezni a palotát, és közben egy apró öregemberbe botlottak. Adjon Isten! Hát itt meg mi történt? Hova tűnt innen a népség? Kérdezte az idősebbik. Az apóka nem szólt egy szót sem. A trónterembe vezette őket, majd egy kőtáblát mutatott, amelyen a következő szöveg volt olvasható. Gonosz varázslat szállt erre a kastélyra, mely minden élőt kővé változtatott. Annak, aki meg akarja törni az átkot, 3 próbát kell kiállnia. Máskülönben ő is kővé termed. Egymásra néztek a királyfik. Na, melyikük kezdje? A legidősebbik kihúzta magát. Majd kezdem én, s meglátjátok, holnapra visszaváltozik ez a kastély. Elsőnek a király kisasszony nyakláncának elgurult gyöngyszemeit kellett összeszedni az erdő mélyén. El is indult, de akárhogy keresgélt, épp hogy 50-et, ha megtalált az 1000-ből. És ahogy a kőtáblán meg volt írva, a fiú kővé vált. Másnap reggel
A középső fiú próbált szerencsét. De annak se gyűlt össze 100-nál több. Hát belőle is köszönöm. Harmadnap a legkisebbik ment az erdőbe. És már épp kezdte volna feladni, mikor valaki elkiáltotta magát. Gyerünk, barátaim! Hordjátok csak azokat a golyókat! Lenézett a földre, s nolám, ott állt vagy 200 hangya. Mindegyik egy-egy gyöngyszemet cipelt a hátán. Most megháláljuk, hogy megmentetted az életünket, kiáltotta neki a hangya vezér. Nem telt bele pár óra, s már végeztek is a gyűjtéssel, s a fiú pedig rohant vissza a gyöngyökkel a palotába. Másnap azonban újabb feladat várta. A királylány szobájának kulcsát kellett felhoznia a tenger mélyéről. Szomorúan ballagott ki a partra a királyfi. Biztosra vette, hogy másnap már ő is kőszobor lesz. Ám ahogy megállt a parton, a vízből előbukkant egy kacsa, szájában a kulcsa. Amiért megmentetted az életünket? Szólt a kacsa, majd otthagyta a kulcsot, és elmerült. A fiú futott, amilyen gyorsan csak tudott, hogy időben visszaérjen a palotába. Reggel aztán jön az utolsó próba. A három királylány közül meg kell mondani, hogy kievett lefekvés előtt mézet. Fogta a fejét a fiú. A holnap reggelt már biztos, hogy nem érem meg. Felment a hálószobába, és ott talált az ágyon három csodaszép alvó lányt. Éppen azon tanakodott, vajon melyiket válassza, amikor berepült egy méh az ablakon, s rászállt az egyik szájára. Na most már tudta a fiú, melyik volt az édes szájú. Oda ment, megcsókolta a leányt, s abban a pillanatban megtört a varázslat. Felébredt az egész kastély, a királyfi pedig elvette a királylányt, és megkapta apja birodalmát.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb gondolkodós feladatot. Így szól. Ez a dolog sosem beszél, és azt mutatja, amit csinálsz. Ha előtte állsz, ő is szembenéz veled. Ha mosolyogsz, ő is visszamosolyog. Néha nagy, néha kicsi, és a fürdőszobában vagy a szobában lakik. Segít eligazodni, ha szeretnéd tudni, jól áll-e a frizurád. Na, mi lehet ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok, ez a tükör. Én mindig vicces arcokat vágok a tükörbe. Néha még meg is nevettetem magam. Hát ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza, tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancsinelló is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanú. Egy idő után már maga Pancsinelló is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanú, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Luciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancsinelló. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lucia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
1: Élit?
0: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancsinelló. De Lucia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancsinelló hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szemeszája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancsinelló nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancsinelló, hallatszott egy mély, erős hang. Pancsinelló megállt. Pancsinelló, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis Manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli, tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes Manó vagy. Pancinello felnevetett. Én? Értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod. Micsoda? A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted? Hát, még nem nagyon. Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak. És én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Én is nagyon szeretem a meséket, és minden este gyakorlom a meseolvasás művészetét, mert van egy kisfiam. Különösen az állatos meséket kedveljük. Most pont egy ilyen következik. Mi a gyávában nyúlnál? Olasz népmese. Tudjuk jól, hogy nem csak egyetlen erdőben élnek nyulak, nagyon-nagyon sok erdő van, ahol ugyanilyen kiterjedt nyúlcsaládra lelnél, azonban ebben a bizonyos erdőben valahogy a szokásosnál is gyávább nyulak tanyáztak. Ha egy őzike véletlenül megriadt mellettük, már is inukba szállt a bátorságuk. Ha meglátták egy csiga előbukkanó szarvát, ijedtükben két mérföldet futottak egyfolytában. És elég volt egy falevél rezdülése, és a hősnek nem nagyon nevezhető nyulaink úgy kezdtek remegni, hogy szinte abba se tudták hagyni. A legöregebb és legbölcsebb nyúl tanácsára elhatározták, hogy világgá mennek, és olyan helyeket keresnek valahol a nap alatt, ahol nem kell félniük sohasem. Egy okos nyuszinak az jutott eszébe, hogy építsenek egy bárkát, és ússzanak ki a tenger közepére. De a többiek nem egyeztek bele azzal érvelvén, hogy ott nincs se fű, se saláta, már pedig mihez kezd egy nyuszi saláta nélkül? Na nem igaz? Meg aztán madarak is járnak arra, és akkor nem az őzektől, csigáktól, meg a levelektől, hanem a madaraktól riadoznának, azoktól dobbanna meg a szívük. Tehát ez mégsem élet, siránkozott egy idős nyúluraság, aki mellesleg a leggyávább is volt valamennyi között. Nem bizony, kontráztak neki siránkozva a többiek is. Mindenki a mi életünkre tör, zokogott a leggyávább, s a többiek kórusban sivitottak rá. Az emberek, a kutyák, az őzek, a csigák, a falevelek, az árnyékunk. Egy szóval minden és mindenki. Hallatszott innen is, onnan is a keserű panasz. Beleremegünk a félelembe, összegezte a gyávák gyávája. Nincs más hátra, világgá kell mennünk ebből az erdőből. És ezzel nekiindultak. Ahogy mentek, mendegéltek, egyszer csak egy nagy tó partjára értek. Hanem ahogy odaértek, a parton kuksoló békák figyelmesek lettek a közelgő nyuszi seregre, és ilyettükben egymás után zsupsz, beleugráltak a vízbe. Mi gyávába nyúlnál? Hanem erre a fő gyáva nyúl hirtelen megájtintett. Kedves nyúlbarátaim! Emelkedett szólásra. Úgy látszik, elhamarkodtuk a dolgot. Minek vándorolnák el innen messze vidékre, hiszen ezek a békák még nálunk is gyávábbak. A saját szemetekkel láthattátok, hogy még tőlünk is megijedtek. Azt tanácsolom ezért, hogy hátra arc! Térjünk csak vissza kedves megszokott erdőnkbe. Ne vágyjunk máshová, legyen jó nekünk az a hely, ahol születtünk. A nyulak és nyuszik megfogadták a bölcs tanácsot, és szépen visszaballagtak katonás rendben az erdőbe. Azóta is ott élnek néha, ma is megijednek még saját árnyékuktól, nem mondom, de most már büszkén viselik ezt is, mert tudják, hogy náluk gyávábbak is vannak a földön.
1: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.

És hát hatalmas meglepetésre a második verszakot, hogy picit máshogy fogjuk kísérni. A két kezünkkel, mindenkinek megvan mind a két kezem. Képernyők előtt úgy anyukáknak is, apukáknak is, nagymamák, mindenkinek. Tehát a két kezünkkel mondjuk először a térdükre ütünk egy nagyot, úgy, ha ide hallottam mekkorát bukfontot, hát pedig velem eljük a kez!

És hát teljesen természetes, hogy a harmadik verszakot ismét máshogy fogjuk kísérni. Most már tényleg anyukáknak, apukáknak, nagypapáknak és nagymamáknak is kell ám segíteni, mert hogy forduljunk egymással szembe, úgy a párok forduljanak egymással szembe, és most először tapsolunk egyet, úgy figyelek mindenkinél.

0: Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süni, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.
1: Eszem, iszom, főzőcske.
2: Szita, szita, kerek, szita, ma szitálok, holnap sütök, holnap után cipót küldök. Szita, szita, kerek, szita, ma szitálok, holnap sütök, neked egy kis cipót sütök. Megzsírozom, megvajazom.
3: A kis cipót neked adom.
1: Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat. Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.
4: Egyék, igyék nem lesz egyéb, ha megette, jól tette, váljék egészségére.
1: Kicsi fazék, kicsi tál, kicsi gyöngy, mit csinál? Húslevest főz ebédre, mama lesz a vendége. Süssünk, süssünk valamit, majd én megmondom, hogy mit. Kerek legyen édes, úgy hívják, hogy béles.
5: Fánk, fánk, sül a fánk, süti, süti anyukánk. Fánikának, Sárikának, Katikának, Marcikának.
1: Kis Kati főzi kásáját, keveri, keveri, mindig jobbra keveri. Keveri, keveri, mindig balra keveri.
5: Ángyom sütött rétest, nem adott belőle, kivitte a kertbe, rózsás keszkenőbe, feltette a fára, legények számára.
6: Cicuska, macuska, mit főztél, Katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát. Ide raktam, oda raktam, utoljára jól bekaptam, ham.
5: Néni, nézd csak a Sammut, az asztalnál elaludt. Tátva maradt a szája, leesett a villája. Elnye, bennye, de nagy kár, nem ehetik levest már. Lefektetik az ágyba, alázatos szolgája.
0: Csukás Mese Rádió.
7: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
8: Csukás István, a kis csacsi megérkezik. Hol volt, hol nem volt. A szoba sarkában, a virágtartón volt egyszer egy kis csacsi. Samu volt a neve. Szürke a bundája, lakkozott a patája, s a füle, ahogy az egy rendes csacsihoz illik is, nagy volt. Ajándékba hozták, kicsomagolták a selyempapírból, összecsókolták, hogy jaj, de kedves kis csacsi, aztán letették a virágtartóra, s ott felejtették. Ő pedig áldogált illedelmesen, visszamosolygott az emberekre, s nézte a szobát, az ablakot, a falon a fényképeket. Különösen a csillár tetszett neki, ahogy este kigyúl, elalszik. Ha madár lennék, gondolta magában, hogy legalább csak légy. Egy szóval, ha szárnyam lenne, fölrepülnék, s megnézném, hogy mi van benne. Egy reggel aztán úgy gondolta, hogy ideje körülnézni egy kicsit és bemutatkozni. Óvatosan lemászott a virágtartóról, és elindult. A szekrény volt legközelebb. Odaállt elébe, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi.
9: És te ki vagy?
10: Én vagyok a szekrény.
9: Nem volt valami kellemes hangja, inkább olyan nyikorgó. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Meghajolt, és tovább ment. Odaért az ágyhoz. Megállt előtte, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy? Kis csacsi! Jaj, de kedves kis csacsi! Én vagyok az ágy. Az ágynak sejmes hangja volt, és látszott rajta, hogy nagyon szeret beszélni. Az se baj, gondolta a kis csacsi. Meghajolt, és tovább ment. A falnál állt a szék. Odaért a székhez, megállt előtte. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy? Ám a szék nem válaszolt. Biztosan nem hallotta, gondolta magában a kis csacsi, és még egyszer elmondta a mondókáját. Ám a szék most sem válaszolt. Hiszen ez alszik, szólt a kis csacsi, és Lábujjhegyen tovább ment. Egyszer csak visszahőkölt. A meglepetéstől szólni sem tudott. Vele szemben állt egy pont olyan kis csacsi, mint ő. Szürke volt a bundája, lakkozott a patája. Végre összeszedte a bátorságát, és közelebb lépett. Úgy tűnt, mintha a másik kis csacsi is lépett volna egyet. Milyen különös, gondolta a mi kis csacsink, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy? Ám a másik kis csacsi nem válaszolt, de különben nem volt barátságtalan. A kis csacsi áldogált még egy darabig. Szeretett volna beszélgetni, de úgy látszik a másik kis csacsi hallgatag természetű volt. Csak áldogált és nézett kíváncsian. Engem ajándékba hoztak, törte meg a csendet végül is a kis csacsi. De a másik erre se szólt egy szót se. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Azért jó, hogy nem vagyok egyedül. Meghajolt, és elindult. Úgy látta, hogy a másik is meghajolt, és elindult valahová. Kíváncsi volt, hogy hova megy, és visszafordult. De a másik is rögtön megfordult. A kis csacsi elröstelte magát a kíváncsiskodásért, és gyorsan még egyszer meghajolt. A másik udvariasan biccentett, és tovább ment. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Majd megbarátkozunk, és nagyokat beszélgetünk. Körbejárta a szobát, megnézte a képeket, könyveket, egy kicsit meghemperedett a szőnyegen, majd visszamászott a virágtartóra. Kényelmesen elhelyezkedett, és sorra vette új ismerőseit. Az ott a szekrény, kicsit mogorva, de nem barátságtalan. Az ott az ágy. Szép sejmes hangja van, és szeret sokat beszélni. Az ott a szék. Igaz, hogy alszik. Meg van a csillár is, most sötét. Kicsit fölágaskodott, hogy hát, ha meglátná a másikat, de az nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta magában. Nem baj, majd holnap megkeresem. És a kis csacsi elmosolyodott örömében, és egy picit a virágtartónak támaszkodva elaludt.

napotelú, tesútelú, szomártelú. Ho! Pillanat, pillanat, valaki hív. Apa, te vagy az? Hát én a gyerekekkel énekelek. Anya nem, nincs itt, nem mos, nem fűz, nem takarít. Egész nap a telefonját nyomkodja a tesóm. A tesóm meg tablettán él, és tablettet eszik. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Tudjátok,

0: Aló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Nyakig láb, csupa háj, meg málé száj. Magyar népmese. Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat nyakiglábnak, a másodikat csupahájnak, a legkisebbiket málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, hogy menjenek már szolgálni, keressék meg a maguk kenyerét, kiették már őt mindenéből. Elindult a legnagyobbik nyakigláb. Ment soká. Találkozott egy öreg emberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki, adok neked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod, teríts asztalkám, és lesz rajta mindenféle. Elfogadod? Már hogy én, aki a hegyet megette volna kenyérrel? El. Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s mondja tüstént neki, teríts asztalkám! Hát lett azon annyi minden, ennivaló, innivaló, hogy nyakigláb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy kocsmát, oda is betért, bement mindjárt egy szobába. Terítetett az asztallal. Jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg benn volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hűha az ő kocsmájában olyan volna. Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belópózott, és a csoda asztalt kicserélte egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint nyakiglábé. Másnap reggel nyakigláb újra elindult. Addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. No, lássuk csak, azt mondják, éppen jó éhesek vagyunk, mint mindig. Mondta szegény nyakigláb az asztalnak, hogy teríts asztalkám, de bizaz nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jól lakjanak. Hogy nyakigláb így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték nyakiglábot. Elindult most már a második gyerek, a csupaháj. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél nyakigláb szolgált. Őt is megfogadták egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár. Ennek csak azt kell mondanod. Tüsszents, csacsikám, s annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Elfogadod? Egy ilyen jó szágot? Csupaháj nagyon megörült a szamárnak, el is indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a kocsmába. Evett, ivott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki, tüsszents, csacsikám! A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egy végből olyan sokat, hogy csupaháj már alig fért a sok aranytól. Felszedte az aranyat és lefeküdt. De a kocsmáros a kulcsukon ezt is megleste. Mikor észrevette, hogy csupaháj már alszik, bement a szobába hozzá, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupaháj vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált, de mikor rászólt a szamára, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat sem tüsszentett a padlóra, hiába várták. Csupaháj se vitte el szárazon, őt is jól elverték. Szegény apjuk már kétségbe volt esve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebb fiát is, Málészájt. ez is elvetődött az öreg emberhez. Őt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg, fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani. Ki a zsákból, furkócskám? S akkor a furkó kiugrik, s azt verhetsz meg vele, akit akarsz. Málészáj a hóna alá vette a furkót, s elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma, már nagyon éhes és szomjas volt. Bement. Evett, ivott, amennyi jól esett. A kocsmáros kérte tőle az árát, de Málészáj nem tudott fizetni, mert egyetlen fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málészájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot és azt mondta. Ki a zsákból, furkócskám? Verd meg a kocsmárost! A furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege lett a verésből, elkezdett jajgatni. Jaj, jaj, hagyd abba a verést, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáitól elloptam. Málészáj csak nagyot nézett. Mit lopott el kend az én bátyáimtól? Hát a teríts-teríts asztalt meg az aranytüsszentő szamarat. De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ez alatt is. Azt mondja Málészáj. Jó, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántlak. Vissza-vissza furkócskám a zsákba. A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt meg a szamarat, és odaadta Málészájnak. Málészáj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni meg inni, volt pénz is, amennyit akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Szárgusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem, Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
5: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
4: Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
5: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte Aromó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval.
4: Henceg.
5: Mik, hogy én hencegek? Igenis.
4: Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
5: Hadd mondja végig, Aromó.
4: Az oroszlán elhallgatott.
5: Elhatároztuk hát, folytatta Aromó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
6: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint lehúrogták.
4: Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem múljon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé.
6: Ki akar versenyezni? Kérdezte.
4: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
5: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult.
4: Hú-hú! Fiú, fücs! Lengettek, rengettek, fütyörésztek, fütyörésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak. Dühöngött Bruckner Siegfried. Hallod, Mikka-makka? Azt mondja, nem vers? Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka-makka ráncolta a homlokát. Hát, bizony, mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
5: Miért? Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
4: Mikka-makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is ütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta. Csak! És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
5: maga Bruckner Siegfried.
4: Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett.
5: Hely, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent.
4: Állj, mondta Mikka-makka. Ezt nem te írtad.
5: Hát kicsoda?
4: Háborgott Bruckner Siegfried.
5: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt. Nem az én írásom ez.
4: Jó, jó. Vágott közben Mikka-makka. De ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
5: Úgy van,
4: helyeseltek a többiek.
5: Ki az a Petőfi Sándor?
4: Kiabált Bruckner Siegfried.
5: Soha se hallottam a nevét.
4: Elég szégyen, mondta a Minti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
5: Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Ide süssetek.
4: Póz arc az ég felé. Neki kezdett.
5: Hely, kent, tyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában? Ho-ho, adonászott a romó. Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rém sincs benne. Rémnek kell benne lenni?
4: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka-makkát.
5: Hát, nem árt,
4: mondta az. De ne az anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
5: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját mondom.
4: Elkezdte.
5: Apám tyúkja,
4: írta Bruckner Siegfried.
5: Egy tyúkapó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend.
4: Elzavarni, kirúgni, dühöntek a többiek.
5: Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
4: Bizony nem, mondta Mikka-makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt. Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
5: Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
7: Ugyan, miféle vers ez?
4: Mondta szemrehányóan a romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna. Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt a ma ménes. Ha ráterelnék a ma ménest, széttiporná az anaménest. A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
5: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt ama csorda. Ha ráterelnék ama csordát, széttiporná az anacsordát.
4: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az anacsorda meg anaménes?
5: Ugyanazt, amit az anakonda.
4: Kiabált közbe Vacska Mati.
8: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
4: Bizonygatta Nagy Zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka-makka.
5: Senki.
4: Zúgták a többiek.
8: Nem ér.
4: Hadonászott Nagy Zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban.
5: Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
7: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
4: Kérdezte Mikka-makka.
8: Senkinek.
4: Felelték kórusban.
5: Ezen nem újjon,
4: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját. Csiribi, legyen itt egy csiribá, természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
5: Nosza neki estek, lapozták, csak úgy sistergett.
8: Hányadik betű az ABC-ben az A?
4: Kérdezte Vacska Mati.
7: Hátulról vagy előről számítva?
4: Érdeklődött a romó, de akkor már Nagy Zoárt diadallal felkiáltott.
8: Itt van az 59. oldalon.
4: És olvasta.
5: Anakonda. Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
4: Hát legyen neked ez a legszebb állat, mormogta Aromó, de mit volt, mit tenni, el kellett fogadni Nagy Zsoárd versét, íme kiderült, van Anakonda nevű állat.
6: Jöhet a következő,
4: intett Mikka Makka. Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
6: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
4: Hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
8: Még hogy elpüsztülök,
4: pihogott Bruckner Siegfried.
6: Püsztülök a rühigéstől.
4: Csend legyen, kiáltott Mikka Makka. Ki következik?
8: Én, mondta Vacska Mati.
4: Egy egészen rövid verset írtam.
6: Halljuk!
4: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
8: Miért csütörtökül Ordít?
4: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati. Ha péntek, péntekül ordítana.
5: Idegen nyelveket nem tud?
4: Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
8: Nem, mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök.
4: Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
8: Elég, mondta.
4: Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolya sétált a tisztás közepére, rázendített.
5: Bálomböki bagu u fan. Bálomböki big a fun.
8: Nem ér,
4: ordította közben Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
8: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
5: Eszed tokját, hottentotta,
4: háborgott Aromó.
8: Ez igenis magyarul van.
5: Akkor én megeszem a fülem,
4: mondta Bruckner Siegfried.
8: Már meg is sózhatod,
4: felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
8: Bálomböki bagú fan, bálomböki big a fún, búlámbaki bög ifan, bálumbaká bög öfin. Bilambúk a bág őfön, bölömbakú bag áfön, bölömbik a búg a fán.
4: Ez semmi, mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
8: Igenis, vers,
4: jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki.
8: S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
5: Nem is kell leírnom, mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom.
4: És már, mondta is.
8: Aromó újra belefogott.
5: Kómirelű kőtyúal, komórile kütyőül.
8: Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül.
5: Kumaráli ketyűül, kőmuraló kityeül. Kőmirula kátyje, kemürőlú katyóil. Kimerülő kutyahol.
6: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol?
4: Szólt Aromó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
5: Te egy kutyahol?
8: Esetleg elfárad,
4: vetette közbe Vacska Mati.
8: Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
5: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
4: Kelt Bruckner Siegfried is Ló Szerafin védelmére.
5: Rendben, mondta Aromó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
8: Ez igaz,
4: hagyták helyben a többiek.
5: Találmánynak nem rossz,
4: lepéskedett Nagy Zsoárd, csak versnek.
8: Mikka Makka megint csengetett.
6: Halljuk az utolsó versenyzőt.
5: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
4: Így szavalt.
5: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
8: Nem ér,
4: rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
8: No, mondta Mikka Makka.
4: Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm verse.
5: Miért? Mit jelent?
4: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
5: Engem is?
4: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
5: Persze,
4: téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
5: Éljen dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat.

0: Csóri Sándor, Macskapiac. Előadja Ferenci György. Macskát veszek, macskát adok, macskapéci lakos vagyok. 10 000-ra, 20 000-ra, ne költsetek vasmacskára. Van szelíd és van vad is. Egerésző bajnok is. 10 000-ra, 20 000-ra, ne költsetek vasmacskára. Egy vaktehén 100-szor annyi holott nem tud dorombolni. 10 000-ra, 20 000-ra, ne költsetek vasmacskára. Gyerünk, amíg olcsón adom, s ülve el nem macskásodom. 10 000-ra, 20 000-ra, ne költsetek vasmacskára.
1: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Ha-hó, gyerekek! Én Pálló Zsuzsa színész vagyok. Tamko Sirató Károly, a mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égig érő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy Jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jótetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas menyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták, Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül. Én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
4: Nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
3: Jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek, s ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágja, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kérj tőlem valamit szíved szerint.
4: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, Szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát.
5: Hát, jól van, édesapám. Kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
3: Csak is úgy kérhetsz, kedves lányom.
4: Gondolkodni kezdett a kis királylány, hogy mit is kérjen, hogy apja mellett is maradhasson, és kedvét is lelje az ajándékban. Végre, mikor már csak egy nap választotta el a 17. születésnapjától, apja elé állt, és így szólt.
5: No, kedves apám, tudom már, mit szeretnék.
3: No, mondd hát el, leánykám.
5: Itt van, ablakom előtt egy kőhajításnyira, az a magas, szép sziklarét, ahová a vándorfelhők szoktak leszállni, pihenni, ha nagyon elfáradtak. Teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
3: Nagyot csuklott, jót tesz, király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy, jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál, sőt, még meglepetést is kapsz rá.
4: Ahogy Medirám elment, rögtön becsengette híres, neves, varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot.
3: No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért. Tudnál-e, Medirám királylány, ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jótevő füve, fája, növénye?
4: Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára, és én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni. Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót.
3: Én hű szolgám, meg tudnád ezt tenni?
5: Ó, mindent tudok, hip-hop, felelte mindent tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte.
3: De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda bent a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szennel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére.
5: Mit parancsolsz, kedves gazdám? Kérdezte sívító hangon.
3: Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan minden tudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, Tornádót, Sirokkót, Misztrált, Pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre, és
4: még mormolt néhány szót. Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva,
3: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom,
4: És ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait.
3: Ó, hely lett óriási vihar. Mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ. Hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is. Egész ligetek szálltak a levegőbe. Óriási kertek repültek, mint a szitakötők. Úgy röpdöstek a virágok. A füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok. Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani: boszorkány szombat! De aznap véletlenül éppen csütörtök volt, így hát azt hitték, elközelgett a világ vége. Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert, hát ott pompázott előtte a magasban a gyönyörű szép erdőkertliget. Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe, ámult-bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündérszép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele. Sok cserjén aranybimbók fakadtak, volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek. Napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám, szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám. De csak addig jutott, hogy jaj! Mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A hársfa megszólalt, világítani, és ember hangon mesélni kezdett. De úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medirám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott. Hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medirám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz. Leült elébe, és ott is sóhajtott egyet. Hát a tölgy is megszólalt, világítani és mesélni kezdett, s lombjai közt megelevenedtek a szavai. A királylány arca ekkor felragyogott az örömtől, megértette, hogy ez az apja meglepetése. Sorra kipróbálta különösnél különösebb növényeket. Hát, mindegyik valóságos mesemuzi volt, élő televízió. Most még nagyobb örömmel, szeretettel és bámulattal sétált a csodakertben, s meghatottan hallgatta az ágak, levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket. Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. Száz és százezer esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket. Látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisteregtek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medirámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömrepesve szaladt haza apjához. Köszönöm, királyatyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett. Aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündér szép meséjét.
6: Akinek van rugó a lábában, az indítsa be azt a bizonyos rugót, én pedig mesélek, méghozzá Petőfi Sándor bácsi

0: kell, hogy a mai hajókázásunk utolsó számához érkeztünk, ezért én azt hiszem, itt az ideje, hogy bemutassam nektek, hogy kik voltak azok a zenész úri emberek, akik segítettek nekünk ebben a jó kis játékban. Van egy hangszerünk, ami gyönyörű aranyszínű. Van egy hangszerünk, ami csodálatosan piros. És van egy ezüst színű hangszerünk is. Név szerint pedig szaxofon, klarinét és fovola, aki pedig mind a három hangszert megszólaltatta. Olá, Marci! Egy kis virtuális tapsolén megjutalmazom.
1: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
2: Sziasztok, kedves hallgatók, én inkoz vagyok.
3: Én pedig zokni, sziasztok. Azt tudtátok, hogy a víz a leghatékonyabb oldószer?
2: Bizony, több anyagot old, mint bármely más folyadék.
3: Ezért is egészséges, ha valaki sok vizet iszik. Jobb, mint bármilyen másik cukros üdítő.
2: Pontosan, hiszen csak gondoljunk bele, ha van egy pólónk, ami mondjuk foltos lett, mert hát nem is tudom, mondjuk hotdogot ettünk, és lecsöpögtettük ketchuppal, vagy mustárral, vagy majonézzel, vagy mondjuk focisztál, és hát sáros lett.
3: Szóval foltos.
2: Hát igen, foltos lett, akkor azt teával, vagy más üdítővel nem tudjuk kimosni, hiszen még nagyobb pacát hagyunk.
3: Ha vizet iszunk, akkor az belülről is kitisztít minket, vagyis titeket, embereket, mert mi zoknik vagyunk.
2: Igyatok ti is sok vizet.
3: És jusson eszetekbe, hogy a víz érték.
2: Aj, hoztál inni?
3: Igen, tessék.
2: Köszi. Áj, de finom, friss víz. Nyami.
3: Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
2: Na, szok. Gyere már!
3: Sziasztok, sziasztok, sziasztok, sziasztok, sziasztok! Nem akarok még elmaradni, akarok.
2: Kapcsolod ki! Kikapcsolom a mikrofont! Puff! Kikapcsoltam!
3: Akkor
2: nem is kapcsoltam ki!
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Hetet hét országon túl.
1: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
4: Mind veszélyeztek is, malac.
1: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az Óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió.
6: Szeptember 27-e van. Mai névnaposaink Adalbert és Vince. Sok boldogságot!
1: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel!
6: Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukásmese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: bölcsibet.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Lujdival fogunk most nektek mesélni.
3: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának különdíjasai vagyunk. Fogadjátok szeretettel az általunk írt mesét, a nagy alma szüreti rejtélyt. Halljátok, csak jó emberek! Érdekes mesét mondok nektek. A faluban ősszel, ahogyan illik, almaszüretre indultak a falu lakói.
4: Induljunk hát! Szedjünk almát! Piros, sárga, mind ránk vár. Teli kosár, telt szívek, vidáman szól majd az ének.

0: elém.
1: Mentek, mendegéltek, daloltak, nevettek, de mikor a fákhoz értek, a szemük is elkerekedett. Az ágak üresen lógtak csupán. Hol az alma? Hol van már?
2: Eltűnt az alma. Hová lett? Ki csente el az összeset?
1: Nagy volt a lárma, nagy volt az űr. Megkezdődött a nyomozás, hiszen az összes alma eltűnt. Lábnyomok vezettek az erdő mély rengetegébe, s egyszer csak ott állt egy kunyhó a hegy tetejében.
2: Nézzétek ott! Füstöl a háznak a kéménye. Kik laknak ott, s mit főzhetnek benne?
1: Lábujjhegyen osontak ők nesztelen, s az ablakhoz suhantak csendesen. Hát mit láttak? Azt el se hitték. Egy mackó család főzött, azért füstölt a kémény. Lekvárotyogott a tűzhelyen, és almaillat lengte be az egész teret.
3: Fő a lekvár, illatos, édes, kóstoljátok csak meg, milyen mézes.
2: Nagyon finom, jobb, mint a méz, kedvem lenne beleenni még.
4: Almaleves, almáslepény, süss még, mama, jó sok pitét.
5: Hallottátok? Ki lehet ez? Talán a lekvárunkat kívánták meg?
2: Hát ti voltatok, a sok almát ti loptátok le, s nem hagytatok nekünk egy darabot se.
3: Éhesek voltunk, hát szedtünk párat, de nem csak nekünk, jut belőle másnak. Kész a lekvár és kész a pite, kóstoljátok csak meg, milyen finom lett.
2: Noha már így esett, kóstoljunk egy keveset. Legalább leszedni nem nekünk kellett. Hol egy tányér, hadd egyek!
1: Harag nem lett, hanem öröm. Szüreti bál lett az erdő közön.
2: Vidám tánc és jó mulatság, almalekvár, friss kalács. Legyen minden ősz ilyen. Ti is ezt akarjátok?
6: Igen! Igen.
1: Ez lett hát a rejtély vége. Öröm, kedvesség és béke. Van tanulság? Bizonyám. Oszd meg másokkal, ha van almád.
7: Legyen ma is remek napotok! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Jeleket elemez a nyomozó, tele van nyommal a homokozó, talpak és tenyerek sorozata,

0: bevisz a kocsiba, irány.
1: Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

0: Most éppen előkészülök a nyelvtörőre, hiszen minden edzés előtt be kell melegíteni. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok? Nem lehet a már Tamásé, mert a már Tamár Tamásé. Jó, most elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. Nem lehet a már Tamásé. Most mondjátok utánam. Nem lehet a már Tamásé. Jöhet a következő rész. Mert a Márta már Tamásé. Most akkor együtt. Mert a Márta már Tamásé. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Nem lehet a már Tamásé, mert a Márta már Tamásé. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
2: A pásztorfiú és a szilváslepény. Volt egyszer egy pásztorfiú, aki a világon a legjobban a szilváslepényt szerette. Nem is evett mást soha. Reggelire szilváslepényt, ebédre szilváslepényt, vacsorára szilváslepényt. Nyár végén volt a legboldogabb, mert a szilvafákon akkor érett a szilva. Annyi lepényt süthetett az édesanyja, amennyit csak a fia akart. Kitartotta a gyümölcs egész ősszel, de mire beállt a tél, elfogyott az utolsó szem is. Akkor azt mondta a pásztorfiú. Édesanyám, készítse szilva kompótból a lepényt. Igen ám, de mire olvadni kezdett a hó, elfogyott a kamrából az utolsó üveg szilva kompót is. Egyél, fiam, egy kis túrós csuszát, kérlelte az édesanyja. De a pásztorfiú a fejét rázta. Készítsen nekem szilvás lepényt, édesanyám, aszalt szilvából. Úgy is lett. Ám teltek múltak a napok, és tavasszal elfogyott az aszalt szilva is. Tegyen hát szilva lekvárt arra a lepényre, édesanyám. Finom a szilvás lepény lekvárral is, boldogan nyelte a pásztorfiú. Hanem mire beköszöntött a nyár, üresen állt a polc. Minden lekvár elfogyott. Szomorúan nézte a pásztorfiú a szilvafát. Zöld volt még rajta a szilva, nem lehetett szedni belőle. Ne búslakodj, édes fiam, érik már a cseresznye, sütök neked pitét. Ne süssön, édesanyám, nem eszem én mást, csak szilvás lepényt. Ha nincsen szilva, mást kell enned, készítek üres lepényt porcukorral. De a pásztorfiú a fejét rázta. Ő bizony csak a szilvás lepényt szereti, mást meg sem kóstol. Nem is evett semmit egy napig, két napig, három napig. Aztán olyan éhes lett, hogy nem bírta tovább. Édesanyám, elmegyek világgá, keresek magamnak szilvát. Sütök neked hamuba sült pogácsát, fiacskám, vidd el az útra. Ne süssön, édesanyám, úgyis hiába. Én csak szilvás lepényt eszem. Azzal útnak indult. Olyan hangosan korgott a gyomra, hogy az állatok rémülten menekültek. Korr, korr, morr, morr. Azt hitték, hogy egy morgó szörnyetek közeledik. Mire beesteledett, a pásztorfiú egy patak partjára ért. Olyan éhes volt már, hogy egészen elgyengült. Szédelgett, kóvájgott, kezét, lábát alig tudta mozdítani. Lerogyott egy száraz fa tövébe, és azt gondolta. Most már bizony végem van. Iszom még egy jót, aztán elalszom itt. Reggelre biztosan éhen halok. Kortyolt egy nagyot a vízből, és mély álomba merült. De nem halt éhen, csak csodálatos álmot látott. Hatalmas fa jelent meg álmában, ágai roskadoztak az érett szilvától. Addig-addig nyújtózkodott a zamatos gyümölcsért, míg a nagy erőködéstől fölébredt. És akkor halk hangot hallott. Adj innom, te fiú, mert meghalok a szomjúságtól. Körülnézett, kiszólt. Azt hitte, hogy még mindig álmodik. De nem álmodott. A száraz fa beszélt hozzá, amelyiknek a tövénél feküdt. A pásztorfiú olyan gyenge volt már, hogy felkelni sem tudott, de odahajolt a patakhoz, és a kalapjával vizet mert a fának. Még, még, kérlelte a fa, és egy szempillantás alatt beszívta a vizet. A pásztorfiú erőt vett magán, megöntözte a fácskát, de aztán odarogyott a tövébe. Tudta, hogy többet nem tud már felkelni. Ám ekkor a fa hirtelen kivirágzott. A virágok egyre nőttek, illatoztak, majd néhány perc múlva a szirmok lehullottak a földre. Helyükön kis zöld bogyócskák jelentek meg. A pásztorfiú becsukta a szemét, azt hitte álmodik. De mire kinyitotta újra, a zöld bogyók már növekedni és kékülni kezdtek. Pár perc múlva hamvas, lilás kék szilvától roskadozott a fa. A fiú nem hitt a szemének, de akkor egy érett szilva az orrára pottyant. Kezébe vette, megkóstolta. Sosem evett még ilyen finomat. Adj még pár szem szilvát, kisfa, kérte. Éhen halok, ha nem eszem rögtön. A fa megrázta magát, csak úgy hullott róla a gyümölcs. A pásztorfiú lakmározni kezdett. Amikor visszatért az ereje, felült, és azt mondta. Köszönöm, kisfa, a szilvád megmentette az életem. Te is megmentettél engem, válaszolta fa. Nem hagytál kiszáradni. Tudd meg, hogy az én ágaimon mindig érik a gyümölcs. Süvíthet az őszi szél, csikoroghat a fagy. Rajtam mindig terem a szilva. Készülhet belőle sokféle finomság. Nem eszem én mást, csak szilvás lepényt, rázta a fejét a pásztorfiú. No, pedig az imént ugyancsak belaktál a nyers szilvámmal, mosolygott a fa. És ha tudnád, milyen finom a szilvás gombóc, a szilva leves, a sült hús szilva lekvárral, sőt, nem csak a szilva. A pásztorfiú elgondolkozott. Talán igazat beszél a fa. Aki ilyen zamatos gyümölcsöt ad, bizonyára nem téved. El is határozta, hogy megkéri az édesanyját, főzzön neki mást is, hadd kóstolja meg. Gyere máskor is, és öntözd meg gyakran. Érett szilvával várlak, búcsúzott a fa. A fiú megígérte, hogy minden nap eljön. Aztán teleszedte a kalapját, úgy indult haza. Csak hogy megjöttél, fiam, ölelte meg otthon az édesanyja. Már is sütök neked szilvás lepényt. Ma már ne süssön, édesanyám, mert úgy tele vagyok, hogy egy falat sem fér belém, nevetett a pásztorfiú. Holnaptól pedig megkóstolok minden más ételt is. Csak legyen hozzá mindig egy kis szilvás

0: Jó reggelt, hét alvó!
1: Hasatokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, drága gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, és most én fogok nektek elmondani egy verset. Hétvári Andrea, a madarak otthona. A madárkák háza a fák lomb koronája. Csipognak, ha kész lett a gyönyörű fészek. Madármamas feleség örül, hogy van eleség. Otthonuk ez télen, nyáron, a legszebb ház a világon.
4: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.
5: Táncolva kell átmenni a létszalat, ugye nem szaladunk, nem bujkálunk. Figyelem, egy koreográfiát nyomó. Bármilyet, ami neked tetszik. Otthon lehet seprűnyéllel. Tedd a két székre, valami menj át. Próbálj ki te is. És hátra! Úgy be a fejed, hopp! Hát ez nagyon egyszerű volt, ugye?
6: Mindenki őrült limbo.
5: Próbáljuk egy picit lejjebb. Hát, hogyha ez már nem megy nekik. Na figyelj, más táncot próbálj. Melegítsd be a derekadat.
6: Van még egy pár hely, te is befér.
5: Ha ott van tesó, tartsam meg a karján neked. Azaz, bújjál! Nagyon jó, hát ez még neked is ment, ez még nekem is menne, na de majd ez? Hajrá!
6: Na ki lesz a sztár?
5: Tapsolnék, ha tudnék neked, de nem tudok. Na tapsol ő magának, hajrá! Na de sikerül-e, gyerünk, ha nagyon húzza az időt, szerintem nem mer átmenni. Még ez is ment. Kedves segítő, tegyük lejjebb. Na figyelj, itt már a szülőket nem nézzük, bárhogy mehetnek. Jó, a gyerekek még próbálkoznak, főleg a kisebbek. Ha nem megy hátrafele, próbáld oldalról. Ó, hát neki még ment, nagyon ügyes. De akkor mutassunk egy oldalast is, jó? Hogy a szülőket se hozzuk kellemetlen helyzetbe, hogy nem tudják. Nagyon profi.
6: Világra szóló limbo.
5: Ez
6: az. Túl a ház körül.
5: Csak ment ez. Hát nagyon-nagyon ügyes voltál, Ildi, és nagyon köszönjük a segítségedet. Ifjú úr.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: A császár új ruhája. Valahol egy messzi vidéken élt egy hiú császár, aki minden vagyonát ruhákra költötte. Egész nap csak öltözködött, nézegette magát a tükörben, és hallgatta a császári udvar hízelgését. A császár furcsa szokásának híre ment az egész világon. És szüntelenül jöttek mindenfelől a takácsok, szabók és szövőasszonyok, hogy felajánlják szolgálataikat. Egy nap beállított két idegen, akik takácsnak adták ki magukat. Azonban senki nem hallotta még a nevüket sem. Azt állították magukról, hogy varázskelmét tudnak szőni. Olyat, amit csak az okos emberek láthatnak. Azonnal felkeltették a császár kíváncsiságát. Ő felsége összeszámoltatta a vagyonát, és már is 100 aranyat adott az idegeneknek, hogy készítsenek neki egy csodakelmét. Végre megtudom, milyen emberek élnek az országomban, kik a buták és kik az okosak, gondolta magában a császár. A két csodatakács nekiállt a nagy munkának. Legalábbis úgy tettek, mintha serényen dolgoznának. de csak a levegőben kapálóztak. Hiába hozták a szebbnél szebb selyemfonalakat és aranyszálakat a császári alattvalók, ők mindent eltüntettek titokban. Egyik reggel különös vendég látogatta meg a takácsokat. A császár első számú minisztere. A két mesterember körülrajongta a főminisztert. Lelkesen mutogatták neki a nem létező kelmét. A főminiszter megijedt, hogy nem lát semmit. A császár nem tudhatja meg, milyen buta vagyok, mert el fog bocsátani, gondolta magában. Ezért hát úgy tett, mintha nagyon tetszene neki a takácsok keze munkája. Másnap beállított maga a császár is udvari kíséretével, hogy megcsodálják a varázsszövetet. Mindenki nagy szemekkel bámult az üres szövőszékre. De mivel nem akart senki ostobának tűnni, így egymással versengve dicsérték a ruhát. De gyönyörű, éppen a királyi felség nagyságához illő. A császár sem látott semmit, hiszen nem is volt mit. De bizony hiú volt, és nem akart butának tűnni az udvara előtt, így az egekig magasztalta a takácsokat. Ráadásul még ki is tüntette őket a legfényesebb keresztjével. A miniszterek azt tanácsolták császáruknak, hogy viselje az új kelméből varázsolt ruhát a nagy körmeneten, hogy mindenki megcsodálhassa. Milyen remek ötlet! Lelkendezett a császár. A körmenetet megelőző éjszakát végig dolgozta a két takács. Szabdalták a levegőt hatalmas ollóikkal, serényen járatták a varrótűket. Reggel büszkén jelentették be a császári udvarban, hogy kész a császár új ruhája. Megkérték ő felségét, vegye le a ruháját, hogy ráadhassák az új öltözéket. A szabók úgy tettek, mintha egyenként feladnák az uralkodóra a ruhadarabokat. Nézze, milyen könnyű, mint a pókháló, észre sem veszi, hogy viseli, biztatták a csalók. Milyen pompás öltözet, áradoztak a főurak is, s közben egymás arcát lesték. A császár új viseletében büszkén lépett ki a palotából, és népe már izgatottan várta őt. Az izgatottságot álmélkodás váltotta fel, hiszen uralkodójuk teljesen mezítelenül vonult végig az utcán. Az emberek egymás között összenéztek, sugdolóztak, magukban kuncogtak. Ám közben mindenki hangosan dicsérte a császárt. Ő felsége milyen pompás öltözetben díszeleg, még sosem láttunk ehhez foghatót. Ám egyszer csak egy kisgyermek kiáltott fel a tömegben. Hiszen nincs is a császáron semmi, teljesen meztelen. A nép hirtelen hangos nevetésben tört ki. Újjal mutogattak császárukra, közben csúfolódtak rajta, hogy milyen bölcs is az ő uralkodó. De akkor már nem volt mit tenni. A hiú császár nem futhatott el szégyenében. Így hát peckesen tovább sétált, mögötte főurai pedig lelkesen fogták a nem létező uszáját. A két takács a néppel együtt nevetett, majd egy pillanat alatt, amikor senki sem figyelt rájuk, kereket oldottak. Azóta sem látta őket senki.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
8: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma is hoztam nektek egy izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Ez az apró, színes barát mindig ott lapul az asztalon, a polcon, a táskádban, és ha jól figyelsz, sok érdekes dolgot mesél. Néha kicsi, néha nagy, de mindig kész a szórakozásra és a sok érdekes kalandra. Ha kinyitod, rengeteg titkos dolgot találhatsz benne. A lapok között gyakran csodás képek, illusztrációk bújnak meg. Mi lehet ez? Találd ki! Igen, ez a könyv! Nagyon örülök, hogy együtt találgattunk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
9: Sziasztok, Hegedűs Johanna vagyok, és most én fogok nektek olvasni. Vadadi Adrián Leszel a barátom című könyvéből a Leszel a barátom című mesét. Lea, Maja és Dorci kis csoport óta legjobb barátnők. Minden, de mindent együtt csinálnak. Együtt 10 óra íznak, ebédelnek és uzsonnáznak. Együtt játszanak a csoportszobában és az udvaron. Együtt vetkőznek, együtt öltözködnek, együtt mossák a fogukat, együtt járnak pisilni. Együtt ülnek le rajzolni, egymás mellett hallgatják a mesét, együtt dalolásznak és együtt járnak ovi után a játszótérre. Akármilyen jó barátnők, hármasban mégsem mindig olyan könnyű a játék. Amikor például az udvaron Lea beleül a hintába, és Dorci mögé áll az ülőkére, hogy hajtsa, Maja egyfolytában nyekerek, hogy hagyják már abba, és inkább menjenek vele homokozni. Vagy ha a Dorci hosszú haját Maja cicomázza, Lea nyafog folyton, mert ő nem szeret más hajában turkálni. Ha pedig sétálni mennek, és párt kell választani, sokszor összevesznek, mire eldöntik, kikinek a kezét fogja. De azért sok minden van, amihez pont jó, hogy hárman vannak. Ha anyukásat, apukásat játszanak, könnyen elosztják a szerepeket, mert az igazi családokban legalább egy kis baba is van. A doktornén is játékba is kell egy orvos, aki megmondja, mi a baj. Egy beteg, akinek itt is fáj, meg ott is fáj. És egy nővérke, aki segít begipszelni a törött lábat, és megírni a receptet. A baj akkor kezdődött, amikor Maja síelni ment, és egy egész hétig nem jött óvodába. Lea és Dorci nagyon jól megvoltak nélküle. Egész nap csak sugdolóztak, ha pedig már megunták a susmorgást, bebújtak a babaszobába, és hosszú percekig a legnagyobb egyetértésben játszottak a hosszú, szőkehajú babával. Ha meg sakkozni támad kedvük, csak abban kellett megegyezniük, hogy melyikük lesz Mátyás király fekete seregével, és kinek jut a tündérek fehér csapata. Amikor ma reggel Maja lebarnulva egy zacskó mézes magyaróval megérkezett, az óvónéni nagy örömmel fogadta. Jaj, de jó, hogy újra itt vagy, Maja! És egy nagy puszival üdvözölte a kislányt. Maja az óvónéni nyakába ugrott, puszikat nyomott ő is az arcára, de szemével már a barátnőit kereste. Miután gyorsan elmesélte az ajtóban, hogy megtanult síelni, és a versenyen ő lett az első, és aranykupát is kapott, és mindenkinek hozott mézes magyarót ajándékba, már szaladt is a babaszobába Leához és Dorcihoz, hogy lássa végre a barátnőit. A két kislány épp a hosszú, szőkehajú babával játszott, de amikor Maja melléjük ült a szőnyegre, rá se hederítettek. Játszhatok? Kérdezte vidáman Maja. Most légy színe, válaszolta Fokhegyről Dorci. Most csak ketten játszunk, és hátat fordított Majának. Maja ült még mellettük egy darabig, aztán rágni kezdte a körmét, amit csak akkor szokott, ha zavarban van. Várta, hogy a két barátnő felnézzen rá, nagyot nevessenek, aztán végre elmesélje, hogy a válláig ért a hó, és látott hegyi mentőkutyákat is a nyakukban demizsonnal. De Lea és Dorci egyáltalán nem foglalkozott a rég nem látott barátnővel. Így hát Maja felállt, toporgott még körülöttük egy darabig, aztán levett a polcról egy teás csészét, hogy legalább egy teát főzzön a babáknak. De Lea rászólt. Léci, hagyd minket játszani. Maja nem értette, mi történik. A torkába gombóc nőtt, a szemébe könny szökött, és borzasztóan hiányzott az anyukája. Kibújt a babaszobából, leült Zsófi meg Györgyi mellé rajzolni. Miért nem voltál óvodában? Kérdezte Zsófi. Síelni voltunk, felelte röviden Maja. És hoztál nekünk valamit? Tudakolta Györgyi. Mézes mogyorót, jött a válasz alig hallhatóan. Zsófi és Györgyi megnyalták a szájuk szélét, és folytatták a rajzolást. Maja még firkálgatott egy kicsit, aztán átült a fiúkhoz építeni. Dani rögtön megkérte, hogy tartsa a torony közepét, mert már olyan magasra építették Ákossal, hogy dülöngél. Dani fogta az alját, Maja a közepét, Ákos meg magasra nyújtózkodott, hogy felérje az utolsó kockával a torony legtetejét. Amikor készen lett a világ legmagasabb tornya, háromra elengedték. A torony megingott, majd óriási robajjal összeomlott. Mindhárman egymásra néztek, és nagyot nevettek. Milyen barna az arcod? Jegyezte meg Maja felé fordulva Dani. Síelni voltunk, ott barnultam le. Mesélte Maja, de nem szólt sem a versenyről, sem a hóról, sem pedig a hegyi mentőkutyákról. Dani nem is várt hosszú történetet, ehelyett újból neki látott, hogy még egyszer megépítse Ákossal a világ legeslegmagasabb tornyát. Maja egész délelőtt magányos volt. Hiába játszott vele sok gyerek, hiába hívta az óvónéni maga mellé, hogy segítsen festéket keverni. Ő igazán attól lett volna csak boldog, ha Lea és Dorci is örül neki, mert nélkülük mit sem ér az egész óvoda. Az óvónéni látta, hogy Maja szomorú. A játékidő végén maga köré gyűjtötte a gyerekeket. Tudjátok mit? Postás játékot fogunk játszani. Postás játékot? Kérdezte Bianca. Azt hogy kell? Az óvónéni elmagyarázta, hogy mindenki kap annyi borítékot, amennyi barátja van az óvodában. Aztán rajzolni fognak, de csupa olyan rajzot, amiken titkokat mesélnek el egymásnak. De olyan fontos titkokat, amiket csak a barátok tudhatnak. Végül belehajtogatják mind a borítékba, és egyesével kipostázzák az öltöző szekrények polcaira. De ne felejtsétek a borítékokra rárajzolni a jeleteket, hogy aki kapja, tudja, kitől érkezett a levele. Tette hozzá az óvónéni. A gyerekek megörültek a postás játéknak. Még sosem játszottak ilyet, de nagyon izgalmasnak tűnt. Az óvónéni már osztogatta is a piros meg kék borítékokat. Peti rögtön hatot kért, és már bújt is a fakockás láda mögé titkokat rajzolni. Egyedül Maja rágta a körmét, de nem azért, mert nem tudta, kinek rajzoljon. Attól félt, hogy az ő polca levél nélkül marad. Aztán odaállt az óvónéni elé, kihúzott a kezéből két piros borítékot, és behasalt az asztal alá egy csomag színes ceruzával. Leának a nagy havat rajzolta le, meg az aranykupát, Dorcinak pedig a hegyi mentőkutyát a nyakában demizsonnal. A rajzokat jó kicsire összehajtogatta, belerakta a borítékokba, és egykedvűen kiballagott az öltöző szekrényekhez. Az egyik piros borítékot Lea pulcsija alá rejtette, a másikat pedig Dorci óvistáskája mellé. Aztán visszaslatyogott a csoportszobába, és leült a szőnyegre. Amikor már mind kihorták a leveleket az öltöző szekrényekbe, az óvónéni a kis haranggal kettőt csengetett. Megérkezett a posta! Kiáltotta, és a gyerekek kiözöllöttek a folyosóra. Maja remegő kézzel fogta meg az öltöző szekrénye ajtaját. Lassan, félve nyitotta ki. De amikor a kis ajtó kitárult, a polcról csak úgy

jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a kéményseprő zsiráfok, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Gyerekek, hallottátok-e már hírét a Marabú várnak? Rá nem mondjátok, hogy hallottátok, mert én akkor mindjárt azt kívánom, hogy mutassátok meg hát azt a híres várat a térképen. Ott pedig nem mutatjátok meg, ha holnap ilyenkorig keresitek is. Marabúvár nem a térképen van, hanem az állatkertben. Ott az is meglátja, aki nem keresi. Én se kerestem, mégis messziről megláttam a hegyes tetejű marabú palotákat. Ugyan kik laknak ezekben a furcsa emeletes házakban? Kérdeztem az őrt. Azokban a marabú madarak laknak, kérem, okosított föl az ember. Marabú madarak? Mondtam csodálkozva. No, azok nagy urak lehetnek, hogy így kedvüket keresik. Szeretnék velük megismerkedni. Lehet, azt mondta az őr, s megzörgetett egy rácsos ablakot a marabú palotán. Hát ki is dugta a fejét? Egy füles bagoly. Nini, mondom, ez a madártán hétköznap füles bagoly, vasárnap marabú. Füles bagoly az mindig, nevetett az őr. Ő a cselédje a marabúnak. Úgy kellett lenni, mert a füles bagoly hirtelen visszakapta a fejét, s rikoltott odabent eszenélkül. Bizonyosan azt jelenthette, hogy vendég áll a házhoz, tessék fölhúzni a csizmát. Fölhúzta-e marabú úr a csizmát, vagy sem, meg nem mondhatom, mert csak a hosszú orrát tolta ki az ablakon. Kecsegés, jó reggelt, köszöntem fel neki, de nem szólt rá semmit. Szerecsen madár az, nem ért magyarul, mondta az őr. Na, én meg szerecsenül nem értek, szomorkodtam el. Hanem azért, ha ilyen szép házat kapnék, én is beállnék marabúnak. Azt megteheti az úr, nevetett az őr. Csak tessék kivárni, míg olyan hosszúra megnő az orra, mint a marabúé. De úgy elszaladtam én onnan, hogy vissza se fordultam többet, s azóta se láttam marabúvárat. Csak a verebek hozták hírül az újságot, hogy nagy a baj marabúéknál. A baj az volt, hogy Télapó a marabú palotába is bekocogtatott a múltkoriban, s nagyon ráijesztett a forró naphoz szokott afrikai madarakra. Bezdeg egy-kettőre megtanította magyarul a kis marabú fiókákat. Nagy a bánat, nagy a bú, fázik a kis marabú. Egész éjszaka ezt jajgatták az ártatlankák. Ők még hírét se hallották a télnek, de az öreg marabú apó sokat tapasztalt már jártában keltében, s tudta, hogy mivel kell a telet megszelídíteni. Fűts be! Parancsolta a bagolynak. Bagolynos szót fogadott, de nagy baj is lett belőle. Egyszerre teleszaladt füsttel valamennyi marabúház, az orruk hegyéig se láttak tőle a madarak. Marabú úr, azt gondolom, a kéményben sok a korom, köhécselt bagolynos. Hát ki kell söpretni, tüszkölt mérgesen marabú apó. Könnyű azt mondani, de hol találok én emeletes kéményseprőt, gondolkodott el a bagoly. Futott szegény fűhöz fához, de mindenütt azt mondták neki, hogy ehhez a mesterséghez nem értenek. A róka ugyan lobogtatta a farkát, hogy azzal lehetne kéményt söpörni, de csak akkor, ha füstölt kolbász lógna benne. Sajnálom, vendéglőből hozatjuk a kosztot, mondta elkeseredve a bagoly, és nem győzte a fülével a szemét törölgetni. Marabúéknál nagy szomorúság volt azon az estén. El is határozták, hogy másnap itt hagyják a marabúvárat, és visszaköltöznek arra jó forró szerecsen homokra, a pálmás Nílus partján. Mindjárt át is szalajtották bagolynast zsiráf szomszédékhoz, hogy kérje el a vasúti menetrendjüket. Nekik még bizonyosan meg lesz, mert nemrég költöztek ide Afrikából. Zsiráfapó éppen aludni készült, mikor betoppant a bagoly, és elhuhogta a bajukat. Menetrendet nem adhatok, hanem adok egy jó tanácsot, hunyorított zsiráfapó. Kidobolták szentesen, aki fázik, reszkessen. Süsd meg a tanácsodat, süvöltötte haragosan a bagoly. Zsiráfapó mosolyogva súgott valamit a négy legény fiának.

0: Mit súgott nekik, mit se, azt én meg nem tudom mondani, de az bizonyos, hogy mikor másnap hajnalban az öreg marabú kinézett az ablakon, táncolni kezdett kopasz fején a hálósapka, olyan csodát látott. Hely, gyerekek, csengette föl a háza népét, nézzetek csak ki az ablakon, mi történt az éjjel, zsiráffejük nőtt a kéményeknek. Úgy volt bizaz. Négy zsiráffej meredezett ki a négy kéményen. Olyan bohókás látvány volt ez, hogy a kelő napnak is egyszerre nevetőre gömbölyödött az ábrázata. Úgy bizony, mert ahogy Bagoinas elsúgott, azt súgta zsiráfapó a fiainak. Gyerünk csak, gyerekek, söpörjük ki a marabú szomszédék kéményeit, hogy meg ne vegye az Isten adtákat a hideg. Nem sokból áll az nekünk, létra se kell hozzá. Bízahoz nem kellett semmi se, még székre se kellett nekik állni, csak úgy álló helyükből kidugták a fejüket a kéményen. Hát igaz, az ábrázatuk kormos lett egy kicsit, de a kémények szelelnek azóta, mint a parancsolat, s marabúéknak eszükbe sincs a kivándorlás. Egész napot sütkéreznek a kemence körül, s úgy járják a csárdást, ahogy a bagoly fütyül nekik. Közbe-közbe pedig elhallgattatják a bagoly muzsikást, s felköszöntik az udvari kémény seprűjüket. Ácsi! Éljen zsiráf bácsi! Ilyen jó szívű teremtések a zsiráfok. Amelyiktek föléri a fejük tetejét, vakargassa meg a homlokukat. Megérdemlik.
1: A Kémény Seprő Zsiráfok című mesét hallottátok.
2: Jó reggelt, hétalvók!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Hasatokra süt a nap!
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
4: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!
5: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán, 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedé, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze. Soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tótné elértette az ura gondolatát. Igaza van, apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tótné.
2: Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed!
5: A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott.
2: Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondott a Tóth uram,
5: amint a szekéren elhelyezkedett. Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tótné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony.
2: Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton.
5: Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna.
2: Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be.
6: Én Ahmed Szabó vagyok. A fiamért jöttem vissza messze Törökországból.
2: Ahmed csak elsápadt. Torkának adta hang, megismerte az apját.
6: Gyere, fiam, érted, jöttem.
5: Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt. Aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott.
2: Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük.
5: Tótné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el.
7: Már azt hittem, hogy sohasem megy el tőlünk, sírdugált.
2: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána,
5: dörmögte Tóth uram. Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széken csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét.
2: Anyjuk, kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed, visszajött.
5: Tótné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is, hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt.
7: Nem tudok én már török lenni.
2: Magyar lettem itt Debrecenben.
7: Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit.
2: Azért, ha megengedik,
7: hát most már örökre itt maradok.
5: Ott is maradt Ahmed Debrecenben.
2: Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Panni vagyok.
3: Sziasztok, én Máté.
2: Unatkozom.
3: Hát akkor játszunk valamit, Panni.
2: Jó. Gondoltam valamire.
3: Tehát akkor barkóbázunk?
2: Igen, ezt kitaláltad. Na de amire most gondolok, már pedig gondoltam, azt kitalálod?
3: Igen, már kész is gondoltál már valamire?
2: Gondoltam, igen.
3: Jó. Akkor tárgy?
2: Tárgy.
3: Tárgy?
2: Tárgy.
3: Hogy de ügyes vagyok.
2: Nagyon jó vagy.
3: Köszönöm. Mondjuk, használati tárgy?
2: Igen. Igen, használati tárgy.
3: Hú, ma tényleg jól keltem föl. Tehát akkor nem csak dísz a lakásban?
2: Nem.
3: Nektek sok dísz van otthon? Ja, bocsánat, nem akarok eltérni a tárgytól. Én használom?
2: Igen.
3: Mhm. Általában este használjuk?
2: Mhm. Igen.
3: Miért reggel nem?
2: Akkor még annyira hideg nincs. Jaj, megint elszóltam magam.
3: Hú, igen, tényleg elszóltad magad. Viszont, hogyha hideggel kapcsolatos, akkor eszembe jut a tél. Télen használjuk?
2: Igen, télen is használjuk.
3: Akkor, ha fázunk?
2: Igen, ha hideg van, akkor fázunk.
3: Köze van a kedvenc ünnepemhez, a karácsonyhoz?
2: Igen, igen.
3: Tényleg?
2: Van belőle olyan is.
3: Többféle van belőle?
2: Igen, neked nagyon sok csúnya ilyened van.
3: Hé, cipő?
2: Nem. A cipőid annyira nem is csúnyák.
3: Jaj, köszönöm, Panni, ezt sosem mondtad eddig. Akkor hordom, hogyha fázok, van belőle karácsonyos, és nekem nagyon sok csúnya ilyenem van. Szerintem ez nem lehet más, mint a pulóver.
2: Igen, arra gondoltam.
3: És sok csúnya ilyenem van.
2: Nagyon sok csúnya karácsonyi pulcsid van.
3: Hát igen, mert imádom a karácsonyt. Te szereted a karácsonyt?
2: Persze, hogy szeretem.
3: De azok a pulcsik miért csúnyák?
2: Csupa csillám, meg konfetti, meg karácsonyfa. De tudod, a karácsonyi pulcsikban ezt szeretjük.
3: Igen.
2: És neked is jól áll.
3: Köszönöm. Majd adok párat kölcsön.
2: Nem kell.
3: Hát jót beszélgettünk, Panni, de a lényeg az, hogy kitaláltam.
2: Igen, ügyes vagy. Ti kitaláltátok volna? Tartsatok velünk legközelebb is.
3: Sziasztok!
0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

kezed, emeld olyan magasra, hogy majdnem megrúgod a tenyeredet. Ó, gyere, gyere! Szupi! Most megint megállok, jó? Stop! Emeld a kezed magadra, kis terve! Oda a kezed!

0: party.
1: Nagy tepet.
0: Rerek az arandi.
1: Fogjuk meg egymás kezét.
0: Rendítás.
1: Tedd ki odara. Haja jelőre. Gyere fele, mert a kezed közbe. Kiségedszer. Ó, most elengedjük egymás kezét. Fogj egy

0: megnézzük, milyen egyensúlyban vagyunk, jó?
1: Szóljon az élet,
0: mulassuk élet. Nem van az egyik láb?
1: Ülni most vétet,
0: és
1: mozzolj már.
0: Reggel 6-ig így maradunk. Mosolyogni szabad!

0: pici parti.
1: Most megállunk.
0: Egy kölyök parti.
1: Jó, meg a lábad.
0: Remek ez a randi. Ó, nem vitás.
2: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát, kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
6: Rádió egyfejűeknek.

0: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köles kását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött. Mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég már a kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köles kását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra, és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább. Bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köles kásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég már a kása. Az edényke abba hagyta, de a falubéliek három álló esztendeig ették a köles kását, míg sikerült végre mind kiennie a házaikból.
0: A Mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.
2: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
3: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés így nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
4: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A városmajorban szél támadt, megmozdultak a faágak. Kop, kop, kop, hullott le három gesztenye. Top, top, top, ugrált három gyerek. A koppanásukra megálltak. Ezek olyanok, mint mi vagyunk, mondták. Ez te vagy, ez ő, ez én. Nem, ez vagyok én. Nem mindegy, nem. Mindegy, hogy melyik melyikünk. Nem, ez én vagyok, ez te, ez ő. Ez vagyok én, mondta az, aki először mutatott a gesztenyékre. Látod, hogy nem mindegy. Egymásra néztek, mintha tükörbe néztek volna. Ikrek voltak. Nem csak megszólalásik egyformák, hanem azon túl is. Mind a hárman. Jó, mondta az első. Járjuk körül a gesztenyéket. Közben énekeljünk, és ahol kijön az ének, azok leszünk mi. Mindenki az, amelyiknél megáll. Jó, mondta a másik kettő is. Elindultak és énekeltek. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyárunk sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél. Megálltak. Ez vagy te, ez vagyok én, és ez ő. Tudjuk. Amit más is tud, azt nem kell mondani. Újra megzörrentek a faágak, és a száraz levelek is megmozdultak a földön. Az egyik betakart egy gesztenyét. Betakartak. Valaki betakart. De ki takart be? A van is, meg nincs is. Van is, meg nincs is. Takarj be engem is. Most nincs. Vagy van, de nem jön. Nem akar betakarni. Miért? Mert kérted. Van is, meg nincs is, nem lehet kérni. Van is, meg nincs is, nem lehet hívni. Van is, meg nincs is, akkor jön, amikor akar. Azt teszi, amit akar. Ha akar, betakar, ha nem, akkor nem. Van is, meg nincs is, mindent megtehet. Esőt meg havat hozhat. Még a hegyeket is elhordhatja. Ezért senkire sem hallgat. Van is, meg nincs is, hol lakhat. Sehol, és mindenütt. Újra megmozdultak a falevelek, és a harmadik gesztenye megint csupasz lett. Látjátok? Látjuk. Beszélünk róla, megjelent, de nem azt tette, amit kértünk tőle. Téged is kitakart. Van is, meg nincs is. Azt teszi, amit ő akar. Fázom. Igen, mert kitakart. Tedd zsebre magad, akkor nem fázol. Az, akinek a gesztenyéjén eddig falevél volt, lehajolt érte és zsebre tette. Most már nem fázol. Nem. Igen, mert zsebre vágtak. Akkor én mégis erősebb vagyok nála.
1: Igen.
0: Lehet. Most igen, vagy lehet. Én azt mondom igen, ő azt mondja lehet. Miért mondtad azt, hogy lehet? Mert van is, meg nincs is, kiszámíthatatlan. Hát, ha éppen azt akarta, hogy zsebre tedd magad. Gondolod? Talán. Furcsa. De mit akarhatott igazán? Van is, meg nincs is. Talán uzsonnázni. Uzsonnázni? Kakaót, tejet vagy teljes kávét kiflivel, vajas kenyérrel vagy kaláccsal. Van is, meg nincs is. Hány cukorral ihatja a kávét?
1: Kettővel.
0: Négyel. Kettővel, mert felnőtt.
1: Lehet.
0: De az is lehet, hogy cukor nélkül issza. Mert annyira felnőtt. Ha ennyire felnőtt, akkor reggelizés közben bizonyosan nem hintázik a széken.
1: Bizonyosan.
0: Szegény, mondta a harmadik. Miért mondtad azt, hogy szegény? Mert ha van is, meg nincs is, annyira öreg, hogy már nem hintázhat a széken reggelizés közben. Sajnálni kell. Mégiscsak nekünk a legjobb. Mégis, mondta a másik kettő. Lehajoltak a gesztenyéikért, zsebre tugták, és fél lábon elugráltak a lépcsőkig. Ott megfogták egymás kezét, és úgy mentek fölfelé. Közben a szél megpróbálta egy kicsit megcibálni a hajukat, de ők nem hagyták.
1: Még mit nem gondolt.
0: mondták, hiszen mi erősebbek vagyunk ennél a van is, meg nincs isnél. Erősebbek. Különösen így, együtt. Ahogy a villamos mellett lépkedtek, újra azt énekelték, amit a majorban, a gesztenyék körül. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyáron sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél.

0: Láttad már süsüt?
1: Egy anyával elmentünk ott a majálisra, néztük tegnap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzeld el, hogy a mamáik, mert látom, süsüt is olyan jó volt. Süsü csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ráckevei Anna vagyok, és most én mondok nektek mesét. Csukás István, Mirmur nyomoz Budapesten. Indulás a 0 kilométer kőtől. Mirmur, a kandúr, békésen aludt egy szalmakalapban. A szalmakalapot valaki egy kert sarkában felejtette, a diófa alatt. A kert a szép völgyi út egy csendes mellékutcájában volt. Vagyis lehetett aludni, pedig már megvirradt, sőt, a nap a diófa alsó ágai közül kukucskált. A fán rigók tollászkodtak, nézték az alvó macskát, és gúnyosan fütyültek. A nap nem fütyült, csak besütött Mirmur szemébe. Mirmur megdörzsölte a szemét, nyújtózkodott, és végre felébredt. Jó reggelt, mondta a rigóknak és a napnak. Kimászott a szalmakalapból, és éppen azon törte a fejét, hogy mit reggelizzen, amikor meglátta a levelet. A levél a szalmakalap karimájára volt tűzve. Reggeli ráér, először nézzük a levelet, mondta Mirmur. Kíváncsian felbontotta és elolvasta.
3: Te hétalvó, te álomszuszék, nem győztem kivárni, amíg felébredsz. Keresd meg, valami fontosat akarok mondani. Menj mindig a jel után, és akkor megtalálsz. Most kiderül, hogy tudsz-e nyomozni, vagy csak egy alamuszi macska vagy.
2: Ide írom az első jelet. A nulláról kell indulnod.
3: És nagy jutalom a megtalálónak, ölel barátod, Oriza Triznyák.
2: Mirmur morgott a bajusza alatt.
3: Nem vagyok alamuszi. Egy kicsit szeretek aludni, ez igaz. De már felébredtem.
2: Hangosan odakiáltott a rigóknak.
3: Már felébredtem, és nyomozni fogok. Mirmur, a nagy nyomozó.
2: De a rigók nem válaszoltak, csak tollászkodtak tovább a diófán. Mirmur beleszagolt a levegőbe, majd fürgén kibújt a kerítésen.
3: Világos, hogy ki kell mennem az utcára. Azon jár mindenki. Az utca arra való. Az utca elvezet mindenhová. És világos, hogy meg kell keresnem a nullát.
2: Lefutott a Bécsi útig. Könnyű volt a futás, mivel enyhén lejtett az utca. Közben tűnődött, meg gondolkozott, de hát ez semmi egy macskának. Futás közben is kiválóan tud tűnődni, meg gondolkozni.
3: Mi lehet az a nulla? Rémlik, hogy olyan kerek. Na nem baj, ha meglátom, megismerem.
2: Egyelőre rábízom magam a nyomozó ösztönömre.
3: Minden nagy nyomozónak van ösztöne, és én nagy nyomozó vagyok.
2: A Bécsi útnál megállt. Megbújt az újlaki templom sarkánál. Megint gondolkozott és tűnődött.
3: Milyen kérdést tenne fel most egy nagy nyomozó? Jobbra vagy balra? Előre vagy hátra? Le vagy fel? Világos, ezek az útirányok.
2: Ahogy ott tűnődött, meg gondolkozott, meglátott egy konflist. A konflist egy szép ló húzta, csillogott, villogott rajta a rézzel díszített szerszám, s csattogott a ló patája a kövezeten. A bakon nagy bajuszú ember ült, egyik kezében a gyeplő, másik kezében az ostor. A nagybajúszú észrevette a leselkedő Mirmurt, és mosolyogva intett neki. Ugorj fel! Mirmúrnak nem kellett kétszer mondani, felugrott a konflisra. A nagybajuszú mosolyogva ránézett. Sétálunk, sétálunk. Okos macskának látszol, és szépen csillog a szemed. Mirmúr bólintott. Nem akarta elárulni, hogy most éppen nyomoz, de bántani sem akarta a nagybajuszút, ezért visszamosolygott. Ügettek, kocogtak, trappoltak a napsütötte utcákon. Jobbra megyünk, állapította meg Mirmúr, s vigyorogva nézelődött. Így érkeztek meg az alagútig. Ekkor Mirmúr meglátta a nullát. Izgatottan mutogatott, hogy álljanak meg, de a nagybajuszú a forgalmat figyelte, és nem vette észre. Mirmúr gyorsan leugrott a konflisról. Majd legközelebb elbúcsúzom, majd legközelebb megköszönöm, mormogta. A nulla az alagút előtt állt egy kis parkban. Szép fehér kőből volt, és a talapzatára az volt írva, hogy kmm. Mirmúr megbámulta előről, oldalról és hátulról. Majd megnyugodva suttogta. Megtaláltam. Előről is, oldalról is, hátulról is nulla. Előre ment és töprengett. Mit jelenthet az, hogy kmm? Ekkor ért oda egy csoport óvodás. Figyeljetek, szólt az óvónéni. Ez a nulla kilométer kő. Innen számolják Magyarországon a kilométereket. Mirmúr vigyorogva bólogatott. Hát persze, a nulla kilométer kő. Innen kell elindulnom. Halkan nyávogta az óvónéninek. Most már tudom, és köszönöm, bár én nem vagyok óvodás. De az óvónéni már terelgette az óvodásokat újabb látnivaló felé. Mirmúr ott maradt a nulla kilométer kő előtt, és megint feltette a nagy nyomozó kérdéseit. Jobbra vagy balra? Előre vagy hátra? Le vagy fel? Merre tovább? Ide-oda forgatta a fejét. Balról jöttem, előttem a Duna. Hátam mögött az alagút. De hol van a jel? A nulla kilométer kőre nézett. Ott a jel, és felfelé mutat. Felnézett a magasban tündöklő várra. Felfelé megyek, döntötte el. Onnan jobb a kilátás, vagyis onnan jobban látok.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Kányádi Sándor, madármarasztaló. Elmondja Kassai Katalin. Nyári, kék őszi ég nézi a tóvizét. Tóvize őrzi még nyári nap melegét. Őszi ég, nyári nap, színarany sugarak, ugye még nem hagy itt, ugye még melegít éltető sugarad. És veled itt marad bár egy-két hetet még, ha lehet halogat. Őszi ég, messzi kék útjait keresőn, messzi kék messziség hangjait figyelőn. Ugye még itt marad, te sok szép madarad.
5: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
6: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó, Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a padfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, még meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító urunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jókedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondjad csak, három Matyi! Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi! Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi. Még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni, elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel kiment az iskolából. Tanító urunk szomorúan nézett utána. Aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három Matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmit dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, s ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, s azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

0: esés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok! Gubás Gabi vagyok. Én fogok mesélni nektek, méghozzá nem is akármit, hanem Anna lányom kedvenc meséjét, amikor ilyen picike volt, mint ti, akkor nagyon-nagyon szerette ezt a mesét hallgatni, úgyhogy sok szeretettel mondom most nektek is Szabó T. Anna tükörcicák meséjét. Ez egy doboz. Mi van benne? Nézd! Mintha négy füle lenne, mintha két pár szeme volna, mintha kicsit mozgolódna. Hopp, most eltűntek a szemek. De már tudod, hogy mi lehet? Missy Motol kapargázgat, csak nem egy szörny, vagy tán állat. Hangja is van. Mi van benne? Talán cica? Ott a doboz a küszöbön, és most lapoz. Valaki jön. Püspök Kenyér bácsi, látod? Kiolvastad, gratulálok! Mennyi minden van ma nála, tortaforma, sütistálka, habverő, üst, fényes, ezüst, villa, nyújtófa, kanálka. Torony billeg a kezében, itt egy tojás, rá ne lépjen. Belebotlik a dobozba, bele is néz csodálkozva, bele is nyúl. No hát, ezek puhák, mint a pittypangok. Hogyha szabad érdeklődnöm, kicsi macskák, kik vagytok? Kiugrik az első cica. A te neved legyen Cilla. Kiugrik a másik pici. A te neved legyen Laci. Laci, Cilla. Laci, cica,

0: Piff-puff, giri-guri!
1: Ezek bizony, kis sóhaj, felborítják. Liszt, só, vaj, cukorömlik, hajajaj, most még nagyobb lett a baj, kifolyt az olaj. Macska mancsa pancsol benne, cica pracli csúszkál, és az olaj tetején egy citromszelet, narancskereszt, csillagán is úszkál.
2: Ennyi!
1: Azt tapasztalom, ugráltatok az asztalon.
2: Minden csupa maszat, mocsok, mind tönkre ment a narancs. Szálljatok le, de azonnal, nem halljátok, ez parancs.
0: Nézelődni azért lehet. Sőt, aki kér, kicsit ehet. Halat kértek? Azt ma ne. Vaj és tejszín a menü. Cica vitamint is adok, mert a bunda attól ragyog.
2: Remélem, hogy jól laktatok.
1: Uzsonna szünet. Ideje, hogy pihenj kicsit, egyél te is olvasó, vagy hallgató. Itt a finom vajas kenyér, ha sótlan, sóz, ott a só. Tölts egy pohár málna szörpöt, ha túl hideg, lassan hörpöld. Felfrissültél? Felderültél? Rajta hát laposz tovább, nem mondtam, hogy ennyi mára. A bácsi szól,
2: most munkára,
0: kis segítség kell nekem. Elmondom, hogy miről van szó. Van két drága gyermekem, ikrek, mint ti. Anna, Lili, még csak 10 évesek, holnap lesz a szülinapjuk. A cukrászok én leszek. 11 az dupla egyes, mint a két lány, egyforma. Jó lenne, ha a tortájuk mi hamarabb megvolna.
2: Kell még sok-sok sütemény,
0: azokat megsütöm én. Közben ti a csoki tortát készítsétek el hamar. Így szól Püspök Kenyér bácsi, és már is önt, tör, kavar. Ezt önt, méz, tej, szóda, tejszín. Ezt tör, 30 friss tojás. Szór, kakaó, csoki, kókusz. Kezdődhet a kavarás.
3: Mi kellhet még? Vanília, fahédió, szegfűszeg, mandula és pisztácia, mazsola, mák, málna, megy.
0: Könnyű, mint az egyszer egy. Kész a kuglóf, kész a bokta, kész a bálnás palacsinta, kész a finom püspök kenyér, rétes krémes pitefánk, most már jöhet a tortánk.
1: Cilla feltör, hopp, 2 tojást, Laci cukrot mér ki. Cilla habberőt hoz, mi mást? A módját már érti. Cilla jobbról balra kavar, Laci balról jobbra. Cilla jobbról bal fele nyol, Laci pont fordítva. Most formába, most sütőbe, lássuk, mi sül ki belőle. Keverik a csoki krémet, száll az illat, ugye érzed? Hol is az a kis kanál? Szánkban összefut a nyál. Püspök Kenyér bácsi ámul.
2: Tökéletes torta!
0: Marcipán betűket hozok, rendezzétek sorba!
1: Előbb Cilla rendezgeti, de először nem megy neki. Betűt választ, írja.
2: Ma.
1: Mégse jó. Azt írja. Mama. Gyorsan kicseréli.
2: Nana.
1: Végül eltalálta. Anna, Lili. Ez már sokkal könnyebb. Cilla figyel, s egyből megy. Aztán Laci kezdi írni. Kiválasztja, rakja, ígyni. B. Ez megvolt. O, ez rendben. L, ma egyszerű. D, ez igen. O, ez már volt. G, na végre.
0: Tovább is van, nincs még vége.
1: Először azt írja,
2: súzli.
1: Majd kivesz egy betűt. Suli. Nem jó, visszateszi. Szuli. Kell rá gyorsan 2 pont. Szüli. Közepére jön a 2 szám. Kész is vagyunk. Ugye szép? Mit csináljunk, több nem fér el. Nem baj, ennyi is elég. Anna, Lili 11, boldog szüli.
4: Itt maradnánk kis kuktának.
2: Maradjatok, köszönöm.
4: Gyerekikrek, cicaikrek, 4-szeres az öröm.
2: Hű, királyság, miau, miau, miau, miau.
0: A bulin is itt leszünk.
4: De mi lesz a meglepetés? A lányoknak mit veszünk? Este lett, de csak van itt bolt, ami nyitva talán még. Vagy Nem is kell!

0: Nem kell semmi! Mi leszünk az ajándék!
1: Csukás Mese Rádió.
2: Fedezzétek fel a mai nap csodáit!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mindenkinek.
1: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és Domboni néni mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy ugrás.
3: Mi az a bungee jumping?
2: Kérdezte Janka, a vadmacskalány.
4: Le kell ugrani valahonnan,
2: okosította ki Elemér, a kölyök fóka.
3: Akár honnan?
2: Érdeklődött tovább Janka.
4: Végül is akár honnan,
2: egyezett bele Elemér.
3: Szóval akár egy sámliról is?
2: Faggatózott még Janka.
4: Jaj, ne Janka!
2: Elegyedett a vitába Dinnye, a hangyász.
4: Nagyon magasról kell ugrani.
3: Például mennyire magasról, mint egy asztal, vagy egy létra?
4: Mint egy szikla, vagy egy emelődarú,
2: tájékoztatta Dinnye.
3: De ilyet akkor csak egyszer lehet csinálni, nem?
4: Aztán miért?
2: Nézett kérdően Dinnye.
3: Mert hogy aztán placsoda lenn?
5: Ugyan már, egyszerűen tudni kell repülni, és kutya bajot se lesz,
2: kiáltotta neki kröptében Köles a bőregér.
3: Akkor ez olyan sport, amit csak csupa Köles csinálhat?
2: Kuncogott Janka.
3: Gumikötél, ez a titka,
2: tette hozzá jelentőség teljesen Elemér.
4: Egyik végét az ugró lábára kötik,
2: toldotta meg Dinnye,
4: a másikat rögzítik a sziklán vagy a darún.
3: Ugráskor aztán a gumikötél visszarántja az ugrót, aki úgy fityeg a nagy semmiben, mint egy nyaklánc,
2: tájékoztatott Elemér.
3: Csuda!
2: Csapta össze a kezét ámulva Janka.
3: Hát hogy ne lenne kedvem hozzá? Roppant izgalmasan hangzik.
4: Felkészültél?
2: Kérdi Elemér.
3: Igen, uram,
2: felel nagy komolyan Janka.
4: Látod, amit látunk?
2: Kérdi Dinnye.
3: Igenis,
2: feleli Janka.
3: Mit kell látni? Hát a rózsát,
2: felel Elemér.
4: A hatalmas rózsát,
2: teszi hozzá Dinnye.
3: Érzed az illatát?
2: Kérdi Elemér.
4: A hatalmas illatát,
2: kérdi Dinnye.
3: Igen, érzem, hatalmas,
2: suttogja áhítattal Janka.
5: Én is ugorhatok,
2: szemtelenkedik oda hozzájuk a levegőben Köles.
4: Ne zavarj meg minket.
3: Csalókkal nem tárgyalunk,
2: szigorkodik Elemér.
5: De hát én,
2: szepegi Köles.
4: Aki szárnyas, az csaló. Nem vállalja a veszélyt, úgyhogy nem is ugorhat,
2: szögezi le Dinnye.
3: Engedj szépen koncentrálni minket,
2: nyomatékosítja Elemér.
3: Felkészültél?
2: Kérdi Jankától.
4: Ellenőrizted a kötelet?
2: Kérdi Dinnye.
3: Nehogy aztán a legrosszabbkor szakadjon el,
2: óvatoskodik Elemér.
3: Minden rendben. Akkor...
4: Hú!
3: És rúg...
4: És hajrá!
3: Na, milyen érzés?
2: Kérdi a levegőben ringatózva Elemér.
3: Mennyei!
2: Susogja elbűvölten Janka.
4: És nem kell hozzá csak egy rózsa, meg egy darab madzag,
2: himbálózik Dinnye.
3: Azért eltart egy darabig, míg a rózsát fejben akkorára növeszti valaki,
2: jegyzi meg Janka.
3: Bizony, de megéri,
2: fűzi hozzá Elemér.
4: Na most már kinyithatjuk a szemünket,
2: tanácsolja Dinnye.
3: Szép ez a rózsa, kicsiben is,
2: állapítja meg elégedetten Janka.
5: Hurrá, sikerült, bungee jumping!
2: A három jó barát, Elemér, Dinnye és Janka rémülten kapta fel tekintetét.
3: Jesszusom! Úristen!
4: Köles, ne!
3: Repülj, Köles!
2: Sipítja Janka.
5: Nem lehet a csalás!
4: Ne őrülj meg, te szárnyos marha,
2: mennydörgyi Dinnye.
5: Nem őrültem meg, zuhanok! Elég legyen,
2: kiabálja Elemér.
5: Ha most kinyitod a szárnyad, akkor te is ugorhatsz velünk.
2: Köles szép, szelíden lelibben az égből.
5: Az ígéret szép szó.
3: Ha megtartjuk, úgy jó,
2: fejezi be Janka.
4: Megtartjuk, megtartjuk, te galád, csóválja a fejét Elemér. És tényleg képes lettél volna emiatt fejre esni?
2: Érdeklődik Dinnye.
5: Nagyon erősen elképzeltem ám a gumikötelet, ahogy ti mondtátok.
4: Egér fejben, egér agy, köles, de nagy szamár vagy,
2: kántálja kórusban a három barát.
1: Melyik a kedvenc meséd?
0: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
1: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
0: Süsü. Aki mondja.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok! Az egyik mikrofon mögül Zokni jelentkezik.
2: A másik mikrofon mögül pedig mindenki kedvence Inkoz!
1: Na jó,
2: én jó, na, te is a kedvencünk vagy. Igen. Sziasztok, hallgatók! Szia, Süsü! És szia, mindenki!
1: Sziasztok!
2: Tegye fel a kezét az a hallgató, aki ma már jó sok pohár vizet ivott.
1: Remélem, most mindenki jó magasba emelte a kezét, mert a folyadékbevitel nagyon fontos.
2: Bizonyám! Viszont ne várjátok meg, mire szomjasak lesztek.
1: Mire szomjúságot éreztek, addigra a testetekben lévő víz 1%-át már felhasználtátok. Ti tudtátok?
2: Varázsdoki azt mondta, hogy legalább annyi pohár vizet igyatok egy nap, ahány évesek vagytok.
1: Tudjuk. Jaj, mi történik a hangommal?
2: Előjött Anna.
1: Most szépen visszafojtjuk.
2: Zokni, hallak! Ott vagy Annában! Hallak!
1: Tudjuk, a víznek semmilyen íze nincs. Nem narancsos, málnás, vagy bodzás.
2: Vagy
1: nem...
2: banános.
1: De még édesnek sem édes.
2: De megkérhetitek anyút, vagy aput.
1: Vagy a nagymamátokat, vagy a nagypapátokat.
2: Vagy az óvónénit,
1: vagy a
2: óvóbácsit.
1: Vagy az unokatestvéreteket, vagy a keresztanyukátokat, vagy a keresztapukátokat.
2: Nagyon sok mindenkit.
1: Igen.
2: Arra, hogy karikázzanak bele nektek citromot, vagy tegyenek bele pár szem piros gyümölcsöt, mondjuk ribizlit.
1: Vagy epretin.
2: Vagy mállát. Nekem az a kedvencem.
1: Jó, ezt én is nagyon szeretem. Ezzel picikét feldobhatjátok, és egészséges is, de mindenképp igyatok sok vizet.
2: Kortyolok is egy nagyot a kulacsomból.
1: Én is. Pillanat. Kuc, meg ne fulladj te.
3: Oké.
1: Okay. Egészségedre.
2: A tiedre is.
1: Sziasztok!
2: Jaj, megyünk is, és ti is igyatok vizet.
1: Mindenképpen.
2: Mi meg még egyet.
1: Most nem is ittam.
2: Láttam.
1: Tettem,
2: de ti nem láttátok? Én láttam, hogy nem ivott.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án, a Magyar Népmese napján, a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket, olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
6: Mind veszélyeztek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese, Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az Óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
8: Ahogy az augusztus véget ért, a nyár lassan elbúcsúzott. Az erdőben hüvösebbek lettek a reggelek és az esték. A kis tavacska felszíne felett már reggelente pár lebegett, mintha titkokat suttogna a víz, miközben a nádas lassan ringatózott. A fák levelei színpompás ruhát öltöttek, vörös, aranysárga, barnás, a szivárvány minden színében ragyogott. A mókusok sürögni kezdtek, magkot, diót gyűjtöttek télire, és az avar alá rejtették kincseiket, nehogy más megtalálja. Az őzek most óvatosan lépkedtek a sűrűben, hiszen a lehullott levelek alatt sok minden megbújhatott. A madarak közül már sokan gyülekeztek, hosszú útra készültek, délre, melegebb tájakra. A gólyák sorba álltak a régi villanypóznán, majd egy szép szeptemberi reggelen egyszerre emelkedtek a magasba. A darvak énekelve húztak át a kerekerdő felett, és a tó partjáról búcsút intettek nekik a vízipókok és a békák. Az őszi esők gyakrabban eleredtek, a talajt nedvesre áztatták, gombák bújtak elő a fatörzsek alól, légyölő galóca, őzlábgomba, az óriás pöfeteg, a gombák között az egyik legnagyobb termőtesttel rendelkező gomba akkorára is megnőhet, mint egy focilabda, és ízletes a húsa. Színes kalapok mindenhol, már nap is csak halványabban pislákol. A tavacska lakói halak mélyebbre húzódtak, a békák elcsendesedtek. Az erdő hangulata is megváltozott, csendesebb, mélyebb lett. Mintha minden élőlény egy nagy sóhajjal készült volna a térre. A gyümölcsfák utolsó ajándékukat kínálták, édes szilvát, illatos körtét és piros almát, diót, mogyorót. A gyerekek, ha néha eltévedtek ide kirándulni, gesztenyét és színes leveleket gyűjtöttek a kosárba. Az ősz a mára kikerekerdő bölcs évszaka volt. Lassan minden elcsendesedett, a nyár és az ősz emlékeivel készült a télre.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Tüskés hátú sűn barátom, merre jártál, mondd a nyáron.

őket, mert hogy a betűkre hallgatnak főleg. Arra az aranyhal, esre a sáska, gére a gerle, és nem jön ki másra, csak kára a kanári.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
2: Melyik?
1: Hát a szülinap!

0: Sukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká.
2: Figyeljetek csak.
1: Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láma, láma, mama, nem állam álha a láma. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Láma, láma, mama. Most mondjátok velem. Láma, láma, mama. Mehetünk tovább. Nem áll. Most együtt. Nem áll. És a legvége. A málha a láma. Próbáljuk együtt. A málha a láma. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Lám a láma, mama. Nem áll a málha a láma. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Sukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Az égigérő passzúj. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehénkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak. Eredj, fiam, reggel hajtsd el. De vigyázz ám, hogyan adod el, nehogy károsak legyünk benne. El is hajtotta a fiú a vásárra. Hát mindjárt akadt is vevője. Meg is csinálta a vásárt a fiú. Elcserélte a tehenet egy szempaszújjal. Vitte haza a paszújt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a fiú vigasztalta. Ne búsuljon, édesanyám, azt mondta az öreg ember, aki megvette a tehenet, hogy még most este ültessem el, s meglátom, mi lesz belőle. Elültette a kisfiú az ablak alá a kis kertbe a paszújt. De még vacsorázni se tudott, úgy várta, hogy mi lesz vele. Csak lefeküdt. Hát reggel, mikor felébredt, látta, hogy kikelt a paszúj. Kinéz az ablakon, de nem is látta a tetejét. Gondolta, kimegy, megnézi kívülről. Kiment, s megnézte. De bizony, ő kegyelme hiába bámulta, nem látta a tetejét. Mondja az anyjának. Na látja, édesanyám, mennyit ér a paszúj, megyek, felmászom a tetejére. Az anyja mind kérlelte, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment felfelé a paszújon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot. Hát ott az égbolton volt egy kis nyílás. Bekukucskál a fiú, s látott valami világosságot. Azt gondolja magában. A paszújnak elértem a tetejét, de most már meg szeretném nézni, mi van ott bent. Összeszedte a bátorságát, s belépett az ajtón. Hát látja, hogy ott nem is messze van egy kis házikó. Gondolja magában, most már úgyis éjjel van, itt szállást kérek, s reggel megyek haza. Hát ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszony. Hol jársz itt, te kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön baj lesz. Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtassa el, mert ő úgy fél a sárkánytól. Kérdi az asszony. Éhes vagy, te kisfiú? Jaj, bizony, éhes én, felelte a kisfiú. Még tegnap se ettem semmit. Az asszony vacsorát adott a kisfiúnak. A kisfiú megköszönte szépen a szívességet. Na már most, gyere! Rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, mind a kettőnk bajban lesz. De hová? Gondolkozik az asszony. Hova bújtassa el a kisfiút? Gondolja magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s aláborítja a kisfiút. Álmos volt a kisfiú, de úgy meg volt ijedve, hogy nem mert elaludni. Hát mikor üti az óra 12-t, támad nagy dörömbölés zúgás. Jön haza a hétfejű sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hóna alatt. Leteszi az asztalra, s mondja. Tolj egyet! Hát, rögtön tojt a tyúk egy aranytojást. A sárkány megint rákiáltott. Tolj még egyet! Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojt a tyúk. De a sárkány nagyon éhes volt. Asszony, vacsorát ide! Kiabálta. Ad az asszony vacsorát, vacsorázik a sárkány. Mikor megvacsorázott, azt mondta a feleségének, hogy adja oda a muzsikáját. Amint ott muzsikál, egyszer csak elkezd szaglászni. Te, asszony, miféle idegen szag van ebben a házban? Csak nyugodjék lelkem, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen. Dehogy nincs, nekem rögtön add elő, mert különben téged is megbüntetlek. Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, s amint ott muzsikált, egyszer csak elérte az álom, s ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt, még nem is horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirrad, s még nem is aludt. A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknő alól. Hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezébe a muzsikát, s gyerünk, szaladt vele ki a házból. Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja magában, visszanéz, vajon nem jön-e a sárkány a tyúk után. Hát úgy megijedt, mert a nagy sárkány egészen a nyomában volt, már úgy szaladt. A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szálpaszújon. A szekerce éppen kün volt a karfán, vette, s hamar kivágta a szálpaszújt vele. A sárkány lebucskázott, keze lába kitörött, többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatta, hogy hova lett. Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit együnk, lesz pénzünk, aranyunk elég. Ja, honnan lenne, fiacskám? Kérdi az anyja. Mikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szem paszújt. Ha a tyúkot eladjuk, azért nem kapsz csak egy felet. Jaj, dehogy adom én el ezt a tyúkot, mondja a kisfiú. Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki. Tolj egyet! Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt szeme, szája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak szép házat, csűrt, vettek sok szép jószágot a pajtába, s vettek sok szép ruhát maguknak. A kisfiú egész nap csak muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukásmese Rádió. Reggel, amikor megérkezel a bölcsődébe, az óvodába vagy az iskolába, elérkezik a búcsúzás pillanata. Ez néha könnyű, máskor egy kicsit nehéz. Van, aki még el is pityeredik ilyenkor. Ez teljesen rendben van, hiszen jó érzés azokkal lenni, akiket nagyon szeretünk. És szokatlan dolog egy új helyen, ismeretlen felnőttekkel és gyerekekkel találkozni. Amikor anya vagy apa elmegy dolgozni, a bölcsődében és az óvodában már várnak rád. Sokkal izgalmasabb, mint otthon, hiszen játszhatsz a gyerekekkel, építhettek, rajzolhattok, énekeltek, mesét hallgattok egész nap. Az első időszakban minden újnak tűnhet. Sok a játék, sok a gyerek, sok a hang, és ez néha egy kicsit furcsa, szokatlan. Általában otthon sokkal csendesebb az élet, ezért kell több idő, hogy megszokd az óvoda vidám zsivaját. Ha reggel elbúcsúzol a szüleidtől, jusson eszedbe, hogy mindig visszajönnek érted. Megszokták mondani, hogy mikor találkoztok újra. Például az udvari játék után, ebéd után, vagy uzsonna után. Minden nap egy kicsit könnyebb lesz a búcsú. Hamar megismered az óvoda napi rendjét, és tudni fogod, mikor közeledik az az idő, amikor jönnek érted. Addig pedig rengeteg móka, nevetés és új élmény vár rád. Mire észbe kapsz, már ott is lesz anya vagy apa, egy öleléssel és mosollyal. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
0: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem lel magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

Móka, kását, kiette meg papmacskája, mint felvitte a padlásra. Cicuska, macuska, mit főztél, katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát, ide raktam, oda raktam, utoljára jól belaktam. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, itt a nyoma, itt a nyoma, itt meg a csiklandozója. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska,

0: Marék Veronika, a bohóc és a kismajom, aki elmeséli nektek, Pártos Erzsi.
1: Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tenger partján, az aranyszín homokon, ott kék lett, piros lott egy vándor cirkusz sátra. Rombilli, rombilli, rombilli, cirkusz! Hirdették piros-kék feliratok. Este felragyogtak a lámpafüzérek, és a tengerparti nyaralók áramlani kezdtek a cirkuszba. Az előadás megkezdődött, és véget is ért. Rombilli, a cirkusz igazgató, szokásához híven mosolyogva hajlongott, és egymaga fogadta a tapsokat. Csak hogy a tapsok között valaki közbe kiáltott. Hol maradt a bohóc meg a kismajom? A nézők füttyögni és dobogni kezdtek. Ez a szám volt ugyanis a cirkusz attrakciója, s ma valamiért elmaradt. Rombilli kínosan vigyorgott, és széttárta a karját,

0: Szakmai probléma. Biztos jutom önöket, holnap fel fognak lépni. A közönség erre megnyugodva szétoszlott. Szerették ezt a számot. Bejött a bohóc fehér arany ruhában, előhúzott a zsebéből egy gitárt, és csendesen játszani kezdett. A másik zsebéből kimászott egy kis majom, és táncolni kezdett a zenére, a gitáron, a bohócon, a nézőkön, úgy, ahogy éppen eszébe jutott. Minden este másképp táncolt, s voltak, akik minden este elmentek a cirkuszba csak azért, hogy lássák, milyen mókákat csinál aznap a majom. Rambilli dühösen rohant hátra a bohóc lakókocsijába. Ott feküdt a kis majom lázasan, betegen, a bohóc borogatta a homlokát. – Elég anyafogásból, holnap felléptek! – ordította. – Nem lehet! – rázta a fejét a bohóc. – A kis majom nagyon beteg, orvost kell hívni.
1: – Még mit nem? Azt mondtam, holnapra meggyógyul és kész! Különben fel is út, le is út, senki nem pótolhatatlan.
0: Azzal bevágta maga mögött az ajtót. A bohóc elsápadt. Olyan fehér lett az arca, mint amikor be van lisztezve. Fel is út, le is út. Akkor csak egy dolgot tehet. Zsebébe tette a gitárt, karjára vette a kis majmot, és elindult az éjszakában. Sietett, orvosra volt szükség. Az út kanyargott, ő rövidíteni akart, bevágott hát a fák közé. Aztán eltévedt a sötétben, belekeveredett egy hatalmas erdőbe. Elfáradt, botladozott, aztán kimerülten lerogyott egy patak mellé. A kis majom rosszul volt, nyöszörgött. A bohóc a hideg patakvízbe mártotta a kezét, úgy simogatta. Mi lesz vele orvos nélkül? Hirtelen puha, lomhaszán csapással mellé ereszkedett egy hatalmas füles bagoly. Körbetotyogta, megvizsgálta a kis majmot, aztán megcsóválta a fejét.
1: Beteg, nagyon beteg, de én meggyógyítom, várjatok meg itt.
0: Különleges gyógyhüveket hozott, s a bohóc ezekkel borogatta egész éjszaka a majmot. Reggelre alább hagyott a láz, s a majmocska megkönnyebbülten elaludt. A bohóc is mély álomba zuhant. Arra ébredtek, hogy hangos csinnadrattával kutatják az erdőt Rambilli emberei. Legelől az igazgató haladt és kiabált.
1: Megszöktek! Megszöktek a gazok! Pedig mindent nekem köszönhettek! Én adtam nekik kenyeret utánuk!
0: A hang egészen közelről hallatszott, a bohóc felkapta a majmocskát, és rohanni kezdett. Már-már megnyugodott, hogy elmaradtak az üldözők, amikor újra egészen közelről hallotta Rambillit.
1: Ott csillog a ruhája a fák között, fogjátok meg!
0: A bohóc kétségbe esette, nézett körül. Hova bújjon? Balra a fák között magányos házat pillantott meg, odaszaladt és bekopogott. Egy fekete koncsos nő nyitott ajtót. Segítség, rejtsen el minket, könyörgött a bohóc. Ó, én imádom a cirkuszt, mosolyodott el a nő, és bevezette őket egy téglafallal övezett kertbe. Aztán sietett vissza, mert Rambilliék már dörömböltek az ajtón.
1: Nyissák ki, ide bújt a gitáros bohóc meg a majom,
0: bömbölte Rambilli.
2: Ó, én imádom a cirkuszt, mondta a kontyos nő, de ebben a házban nincsen senki, csak én.
0: Rambillék dühöngve elviharzottak, a fekete kontyos nő pedig a kertbe sietett. Megmentettelek titeket, már is főzöm nektek az ebédet, meg a vacsorát. Igazán köszönjük, válaszolta a bohóc, de úgy látom, a majmocskám meggyógyult. Ebéd után tovább szeretnék menni vele.
1: Ebéd után?
2: Nem lehet. Megmondtam, hogy imádom a cirkuszt. Játszani fogtok nekem itt a kertben. Mától fogva minden este.
0: Azzal kiment, és rájuk zárta az ajtót. A bohóc rájött, hogy fogságba estek. A kertfala magas volt, szökésre semmi lehetőség. Telt múlt az idő. A bohóc és a kismajom bent élt a bezárt kertben, és egyre jobban vágyódott a szabadság után. Egy napon
2: Szőke, hosszú hajú kislányt lökött be a kertbe a fekete kontyos nő. Magáncirkuszom új szereplője, a kötéltáncos kislány. Készüljetek fel egy közös számra!
0: Fel is készültek, de nem a szereplésre, hanem a szökésre. Most már nem volt lehetetlen.
2: A bohóc fejére ráállt a kislány, s a kislány fejéről a fal tetejére ugrott a majom. A kötéltáncos kislány a kötelét oda erősítette egy benyúló faágra, és azon felmásztak szépen a többiek is. A fal túloldalán leereszkedtek, és így szűnt meg egy pillanat alatt a fekete kontyos néni magáncirkusza. Boldogan siettek a fák között arra felé, amerről tengerszagot hozott feléjük a szél. Alkonyatkor már ki is értek az óperenciás tengerpartjára, ám de közben a bokrok közül hirtelen egy oroszlán ugrott elébük. Megtorpantak, a bohóc rémületében véletlenül megpendítette a gitárt. Erre az oroszlán két lábra állt, és bukfencet vetett. Mind elnevették magukat. Ha-ha, hiszen te cirkuszi oroszlán vagy, visította a majmocska.
1: Az hát, morogta az oroszlán, csak megszöktem, mert vertek. Az idomító mostorral ütött, akár kellett, akár nem.
2: Hát akkor gyere velünk, hívta a kislány. És együtt érkeztek a zöldes, tajtékzó óceánhoz. Hirtelen üvölt és harsant.
1: Ott vannak, az én bohócom meg a majmom megvannak.
2: Rombilli távcsővel, hangszóros dzsippel száguldott feléjük. Riadtan, tanácstalanul álltak. Szerencsére az oroszlán észnél volt.
1: Éljetek a hátamra, és kapaszkodjatok a sörényembe,
2: kiáltotta. Azzal rohanni kezdett a sziklák és bokrok között, cikázva erre-arra. Rombilli ordítozva, dudálva próbálta őket utolérni, ám ahol az oroszlán könnyedén átszaladt, ott a dzsip elakadt. Így hát egérutat nyertek. Igaz, csak pár pillanatig, mert kiértek a homokos partra, s itt az altó már-már beérte őket. De akkor az oroszlán ráfordult a tengerbe vezető mólóra.
1: Jaj, hová mégy?
2: Kiáltotta rémülten a bohóc, és erősen szorította a kis majmot.
3: Nem tudok úszni,
2: pityergett a kislány, mert azt hitte, az oroszlán beleugrik a tengerbe. Az oroszlán azonban nem a vízbe ugrott, hanem egy ott veszteglő hajóra. Gyorsan elharapta a köteleket, s a hajó kisodródott az óceánra. Megmenekültek. Aztán körülnéztek a hajón. Öreg tengerész hortyogott a fedélzeten. Aztán felhorkant, kinyitotta a fél szemét, és azt gondolta, hű, de részek vagyok. Oroszlánokat, meg majmokat látok a fedélzeten. Kinyitotta a másik szemét is, és meglepetten felült. Kik vagytok, he? És miért oldoztátok el a hajómat, a teremburáját? Mi lesz most velem? A kislány rámosolygott. Hajócirkuszt alapítunk, íme itt a társulat. És bemutatkozott a bohóc, a majom, a kislány, meg az oroszlán. A tengerész nagyot nevetett.
1: Jókor jöttetek, éppen egy fillérem sincs. Nem tudtam, honnan kereshetnék egy kis pénzt.
2: Az ötlet jó, lássunk hozzá. Festékeket hozott, s kifestették a hajót tarkabarkára. Fel is lobogózták. Olyan lett a hajó, mint egy vízenúszó, hatalmas, cirkuszi sátor. Most állítsuk össze a műsort, mondta a bohóc, és mindnyájan dolgozni kezdtek. Egyszer csak berregés hallatszott. Helikopter ereszkedett a hajó fedélzetére, s kiszállt belőle Rombilli.
1: Megtiltom, nem engedélyezem a hajó cirkuszt, a bohóc meg a majom az enyém, velem jönnek.
2: A bohóc szeme villámot szórt.
1: Semmi sem a tiéd. Különben is azt mondtad, senki nem pótolhatatlan. Hát akkor pótolj minket is, kész?
2: Nem lehet, vallotta be Rombilli, és zokogni kezdett.
1: Nélkülete. Tönkrement a cirkusz.
3: Jaj, de jó,
2: visított a majmocska.
3: Akkor már nem vagy igazgató.
1: Az oroszlán rábámult sárga szemével, mit keresel itt, Rombilli, nem érünk rá, nem látod, próbálunk. És hirtelen akkorát olyan szörnyűségeset ordított, hogy Rombilli térdei megrodgyantak, a helikopterhez szaladt, aztán örökre eltűnt a szemük elől. És a hajócirkusz békésen úszott az óceánon. Ha feltűnt egy-egy kikötőben, s a fehér arany feliratok meghirdették az előadást, tordultak hozzájuk az emberek. Az öreg tengerész hordószám seperte be a pénzt. Nagy-nagy tapsot kapott a kötéltáncos kislány, meg a bukfencező oroszlány. De a közönség kedvence a gitáros bohóc és a táncoló majom száma maradt, mert olyan szívből, olyan jó kedvből játszottak minden este. Gyerekek, ha véletlenül az óperenciás tengernél nyaraltok, talán ti is találkoztok egyszer a hajócirkusszal.
4: A Bohóc és a Kismajom című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Vaku villan, szemünk csillan, nem is lesz már gondod ezzel. Várunk téged szeretettel, fotográfus szerkezettel.

már lelkes. Azt a percet, mikor ki

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Nem postás, de levelet hord, zúgva felveri a port. Előtte a fűfa virág hajladozik, amerre jár. Mi az?
2: Ez a szél.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gárdonyi Géza. Cica futtatás. Mióta áll a világ, a cica meg a kutya nem szeretik egymást. A kutya azt mondja: én őrzöm a házat. A cica azt mondja: fontosabb az én hivatalom. Próbálja meg a kutya, fogjon egeret, hadd lássam, van-e olyan tudománya, mint nekem. Hamis a zuzád, mondja a kutya. Fogszál meg ered, de magadnak, mert szereted az egérpecsenyét. Te pedig, kutyus, nem a házat őrzöd ám, feleli a cica, hanem őrzöd a konyhaajtót, mindig azt lesed, mikor vetnek ki egy csontot. Azért ugatsz, hogy a csonttól mindig elkerges. Én hű vagyok, mondja a kutya. Én szép vagyok, feleli a cica. Én okos vagyok, büszkélkedik a kutya. És én meg ügyes, kevékedik a macska. Én nem harapom meg a gazdámat. Nem, te csak megkarmolod. Persze, hogy megkarmolom, ha a farkamat húzza, de aztán kedveskedek neki, hozzá dörgölöm a bajuszomat. Engem jobban szeretnek, mondja a kutya. Már miért szeretnének jobban? Feleli a cica. Hát nem engem vesznek ölbe, és nem engem simogat-e mindenki? Ha én olyan piciny volnék, mint te, engem is ölbe vennének. Még inkább, mint téged, mondja a kutya. Van egy piciny fajtájú rokonom, Pincsinek hívják, az jóformán gyalog is alig jár, mindig ölben viszik. Na, azt szeretném látni, mondja a cica, hiszen ti még a muzsikához sem értetek. Hát te talán értesz? Értek hát, tudok dorombolni, eldorombolok én mindenféle nótát.
2: Macska nótát.
1: Nem is kutya nótát, mert azt még nem találták ki eddig.
2: Nem félsz, hogy elhúzom a nótádat?
1: Már hogy félnék egy ilyen kuvasz kutyától?
2: Mit mondtál? Én kuvasz vagyok? No, ezért meglakolsz.
1: A következő pillanatban már neki is ugrott a kutya a macskának. De a cica abban a pillanatban eliramlott, felszaladt az udvar kerítésére, onnan a fára, a nagy mérges ugatásra a szomszédból is átfutott két kutya, s azok is segítettek Bodrinak az ugatásban. Kergették a cicát, de bíz a cica a faágról, csak gúnyosan mosolygott rájuk lefele. Dühösködött a három kutya a falombozata felé. Minél bosszusabban ugattak, a cica annál jobban nevetett rajtuk. Csak mérgelődjetek kedvetekre, nyávogta feléjük, és gyertek föl utánam, ha tudtok. Hopp, ugrik egy nagyot is Bodri, de bizony nem jut el az ugrásával, még a fa derekáig se. Hopp, próbálkozik a másik is, a sajó, de a sajó még addig se viszi. Hopp, a zordal is ugrik egyet, de megcsúszik a fa tövénél, s olyat bukfencezik, csak úgy nyekken belé. Milyen jó is, hogy a kutyák nem bírnak fára mászni. Bezzeg szorulna akkor a cica. De milyen furcsa is volna, ha tudnának. Gondoljátok csak el. A kutyák a fákon ugrálnának, és onnan ugrálnának az emberek nyaka közé. No, nem kérek belőle, hogy egy nagy, lompos juhászkutya ugorjon az én nyakamba, ha mindjárt szeretetből is vagy jó barátságból. Elég, ha a cica megcselekszi. Utána az is mindig oda dörgölődik a bundájával az arcunkhoz, és ezzel kéri, hogy ne haragudjunk érte.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A só. Magyar népmese. Volt egyszer egy öreg király, és annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak. Szerette volna mind a három leányát férhez adni. Hiszen ez nem is lett volna nehéz, mert három országa volt. Mind a három leányára jutott, hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azon kép a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer a király leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt a legjobban szereti. Sorba kérdezte a leányokat, kezdte a legidősebbiken. Helej nekem, édes leányom, hogy szeretsz? Mint a galamba tiszta búzát, mondta a leány. Hát te, édes leányom, kérdezte a középső. Én úgy érsz, apám, mint forró nyárban a szellőt. No, most téged kérdezlek, fordult a legkisebbikhez. Mondjad, hogy szeretsz? Úgy, édesapám, hogy az emberek a sót, felelte a kicsi király kisasszony. Mit beszélsz, te haszontalan lélek? Förmett rá a király. Kit akarodj az udvaromból, de még az országomból is? Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz. Hiába sírt, könyörgött a király kisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így, meg úgy szeretik a sót. Nem volt kegyelem. Világgá kellett, hogy menjen a kicsi király kisasszony. Elindult keserves sírás közt a kicsi király kisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnan nem is tudott kivergődni. Szállást vert egy odvasfában, s kikiárt az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy éltegélt egymagában. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, és ez megpillantotta a király kisasszonyt a málna bokrok között. De a király kisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ilyetten beszaladt a fa odvába. Utána megy a királyfi, s beszól. Ki van itt? A király kisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfa levél, és egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Embere vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, ha ördög, menj el a pokol fenekére. A király kisasszony most sem mert szólni. Harmadszor is kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Szóljon, embere vagy ördög, mert mindjárt belövök. De már erre megijedt szörnyen a király kisasszony, s kibújt a fa odvából, nagy szipogva szepegve. Rongyos piszkos volt a ruhája. Szégyelte magát erősen, s keserves könyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki, s mi ő. Megtetszett a királyfinak a király kisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette drága aranyos gyémántos ruhába, és két hetet sem várt, de még egyet sem. Azt gondolom, még egy napot sem, de talán még egy órát sem. Megesküdtek, és csaptak akkora lakodalmat, hogy nap. Eltelt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb. Azt mondta egyszer a király, no, feleség, én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. Lelkem, uram, mondja a királyné, én másként most sem mondhatom. Azt kérdezte az édesapám, hogyan szeretem őt, s én azt feleltem, mint az emberek a sót. Jól van, mondta a király. Majd csinálok én valamit. Tudom, visszafordul az édesapád szíve. Hogy, mint fordítja vissza? Arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél másnap, s harmadnap jött a király hat lovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotájának legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal két személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb ételeket, De hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. No, ez volt csak az ebéd. Megkóstolja az öreg király a levest, merít belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat. Nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király, ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóba földben majd csak lesz. Nem volt abban annyi sem, mint egy mák sem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s bele sem harapott. Olyan cudar, sótalan, ízetlen volt, mind a sok drága pecsenye. De ezt már nem állhatta szó nélkül az öreg király. Hallod, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül sütfőz? Sóval sütfőz, ez máskor mindig felséges, bátyám uram, de én azt hallottam, hogy bátyám uram nem szereti a sót. Megparancsoltam hát, hogy a fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe. Öcsém, azt ugyan rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? Én bizony éppen kigyelmed leányától, felséges bátyám uram, mondta a fiatal király. Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebb leánya. Hé, Istenem, örült az öreg király, mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a leányát, s azóta országvilág kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette azt az országot is, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kis gömböc. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Volt egy szegény embernek egy kis malackája. Olyan kövér volt, hogy már repett ki a kövérségtől. Levágták, s feltették a füstölőre. Tavaszra minden elfogyott belőle, csak a kis gömböc maradt meg. Egyszer a házigazda elment kapálni a szőlőbe. Otthon maradt a három lánya meg a felesége, hogy vacsorát főzzenek. Azt mondja az asszony a nagyobbik lányának. Eredj, leányom, a padlásra, hozd le a kis gömböcöt, főzzük meg apádnak. Mikor a leány felment a padlásra, hozzá akart nyúlni a kis gömböchöz, hogy levegye. Nagyot kiáltott a kis gömböc. Mit akarsz te? Engem megenni? Inkább megeszlek én téged. Ham, bekapta a leányt. Az anyja nem tudta elképzelni, hogy miért nem jön le a leány a padlásról. Felküldte a középső lányt, hogy hozza le az. Az is úgy járt, azt is bekapta. Küldte a legkisebbik lányát is az anyja, hogy hozza le a kis gömböcöt, az is éppen úgy járt, mint a másik kettő. Azt is bekapta a kis gömböc. Közben az asszony mind csodálkozott, hogy hova lettek a lányok, hogy nem jön le egy sem. Felment a padlásra ő maga is. Mikor meglátta, hogy milyen nagy a kis gömböc, megörült neki. Mikor le akarta akasztani, az rá kiáltott. Mit akarsz te? Engem levinni? Inkább megeszlek. Azt is, ham, bekapta. A szegény embernek nem volt, aki vacsorát főzzön, közben hazajött a mezőről, nem volt senki sehol a házban, vacsora se volt a tűznél, még tűz sem volt. A gazda kezdett kiabálni, a szomszédba átszaladt, mindenfelé kereste a feleségét s a lányait. Gondolta, hát én bizony megéheztem, inkább vacsora után nézek. Tudta, hogy egyéb vacsora nem lesz, hát gondolta, hogy a kis gömböcöt lehozza, s megeszi. Felment a padlásra, le akarta hozni, de amint hozzányúlt, amaz rá kiáltott, mint a többiekre. Engem akarta megenni, inkább megeszlek én téged, sham! Bekapta a gazdát is. De most már olyan nagy lett, hogy nem bírta tartani a madzagja. Leszakadt, s lehengeredett, le a padlásról, le a tornácra. Dombon volt a ház, lehengeredett az utcára, s hengeredett végig az utcán. Jöttek haza este a mezőről a kapások, s a kis gömböc mind bekapta őket. A falu végén találkozott a disznócsordával, s azt is mind bekapdosta a kis gömböc. Leghátul jött a kanászgyerek. A bicska ki volt nyitva a kezében, s ette a szalonnát. A kis gömböc azt is bekapta, de hogy a bicska ki volt nyitva, a kis gömböcöt kihasította, s így szépen mind kisorakoztak belőle. Ha a kis gömböc ki nem hasadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: A kis gömböc című mesét hallottátok.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Budai Beatrix vagyok, a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője, és most Osváth Erzsébet versét halljátok tőlem, melynek címe Csipkebokor új szoknyája. Új szoknyája van a csipkebokornak, új szoknyáján piros gyöngyök lobognak. Tarkatollú vendégmadár száll rája, tetszik neki csipkebokor szoknyája. Zöld mezőben égő piros kalár is, jó az íze, tudja ezt a madár is. Csivitelve lakmározik belőle, piros is lett, kármin piros a csőre.
2: Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod? A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.
1: Bálint Ágnes, a Szitakötők szigetén című kötetének első fejezete. Elmondja Vágó Bernadett. A Szitakötők szigete. A Szitakötők szigete arról volt nevezetes, hogy valamennyi dunai sziget közül ezen nőtt a legfinomabb, legízletesebb, legkövérebb fű. Mondták is némelyek, hogy meg kellene változtatni a sziget elnevezését, esetleg olyasmire, hogy a zamatos gyógynövény

0: szárazságtól tartott, pedig mióta a szigeten élt, soha nem kellett ilyet megérnie. Akár esett az eső, akár nem, a levegő itt mindig kellemesen párás volt, és a fű úgy nőtt, mintha húzták volna. Kecskemama agyagból döngölt házikója ott állt a parton egy kőrisfa alatt. A háztető leírt a földig, és fű zöldelt rajta. De micsoda fű! Ez a pázsitos háztető volt Kecskemama legnagyobb büszkesége. Még Giducit sem engedte legelni róla. Van elég fű a réten, ha éhes vagy, ajánlgatta neki. Ez dísz, nem pedig ennivaló. Hiszen szó ami szó, a réten csak ugyanannyi fű volt, és olyan magas, hogy Giduci ki sem látszott belőle. Mégis egyre a háztetőn díszlő fűre áhítozott.
1: Az biztosan sokkal finomabb, gondolta magában. Magasabbra nő, mint a réti fű. Jobban éri a nap? Talán az íze is más.
0: Egy szép napon Kecskemama szedett a kertben egy csokor lucernát, és elment meglátogatni Zerge asszonyságot, aki valamikor a hegyek között élt, de most már olyan nagyon öreg volt, hogy járni sem igen bírt. Vigyázz a házra, Giducikám, mondta Kecskemama a kisfiának. Ha valaki legelni akarna a háztetőről, kergesd el, akár meg is öklelheted, van szarvad. Giducinak ugyan még csak akkora szarvacskája volt, mint egy gyűszű, de nem győzött vele dicsekedni. Most is odaállt a ház elé, és mohon leste kitöklelhetne föl. Telt múlt az idő, de bizony nem jött arra senki. A sziget lakói délutáni álmukat aludták, vagy strandoltak a déli parton a szép homokos öbölben. Giduci unatkozott. Unalmában egyszer csak eszébe jutott a háztetőn zöldellő fű. Rövid tanakodás után hátraosont a ház mögé, ahol egy nagy rőzserakás állott. Ez a rőzserakás volt Giduci kedvenc tartózkodási helye. Nagyon szeretett felugrani rá, és a magasból körültekingetni. Most is felugrott, és éppen hozzákészült, hogy egy szökkenéssel a pázsitos háztetőn teremjen, amikor a ház elejénél a szomszédék barikáját vette észre ólálkodni.
1: Aha! Legelni akar a füvünkből!
0: Csillant fel Giduci szeme.
1: No, majd én elkergetem.
0: Sebben lobban leugrott a rőzserakásról, hogy megöklelje barikát, ám az nagy örvendve szaladt elébe.
1: Duci, Duci, Giduci! Jaj, de jó, hogy látlak! Már azt hittem, nincs itthon senki, pedig anyukám azért küldött, hogy kérjem el a rostátokat.
0: Giduci előhozta a rostát, de szíve mélyén sajnálta, hogy barika nem a fű miatt jött át.
1: Hát már senki sem jön a füvünkből legelni, akit megöklelhetnék.
0: Nézelődött sóváron, miután barika hazaszaladt a rostával. És ahogy nézelődött, hirtelen eszébe jutott, hogy van itt valaki, aki szeretne a háztetőről legelni, és ez a valaki nem más, mint ő maga. Ahogy ezen eltűnődött, rájött, hogy akkor önmagát kellene megöklelnie. Ez bizony olyan meglepő gondolat volt, hogy azonnal berohant a házba, és a tükör elé állt. Kis fekete kecske Gida bámult vissza rá, nagy fehér foltokkal a szőrében.
1: Szóval te akarnál legelni a háztetőről?
0: Merett Giduci a saját tükörképére.
1: No hiszen, azt próbál csak meg, majd adok én neked.
0: Miután így megfenyegette önmagát, kiment a ház elé legelészni. Kisvártatva hazaérkezett Kecskemama. No, kedveském, mekegett már messziről. Sikerült megőrizned a háztetőnket?
1: Sikerült, mama!
0: Nem akart senki legelni róla?
1: De!
0: Ennye, ennye! Aztán megöklelted-e? Giduci szavait elakadt.
1: Nem,
0: mondta végül zavartan.
1: Nem akartam megöklelni.
0: Nem-e? Csodálkozott Kecskemama, aki jól ismerte fiacskája harcias, kötekedő természetét. Aztán miért nem?
1: Mert akkor szétment volna a tükör,
0: felelte Giduci rostelkedve. Kecskemama hamarjában nem talált szavakat, később aztán kitört belőle a nevetés. Még akkor is nevetett, amikor Giduci már jó ízűen ropogtatta a Zerge anyó küldeményét, a húsos, édes rebarbara leveleket.
2: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Brum brum.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűek.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Volt egyszer egy kisbaba, földre tette anyuka, tipegett, topogott, két kis cipő kopogott.
2: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.
3: Móra Ferenc, harmatos zöld fűben, aki elmeséli nektek, Bogdán Csaba.
4: Sziasztok gyerekek, Bogdán Csaba vagyok, ma én fogok mesélni nektek. Zenész, gitáros vagyok, játszottam az első emelet együttesben, Szandinak írok dalokat, és már felnőtt gyermekeink vannak ugyan, de nagyon sokat meséltem nekik annak idején. Az én gyerekkoromban pedig édesanyám rengeteget vetített nekem diafilmeket, és ez nagyon szép emlék számomra. Nyitra megyének kellős közepén van egy kis falu. De akkorka falu, csak hogyha a piacak közepén elmiákolja magát a bíró macskája, a legszélső viskóban is hidegrázza az egereket. El se tudja gondolni az ember, hogy ebben a szegény kis faluban nem fért meg valamikor olyan nagy úr, mint Mátyás király. Úgy volt az, hogy akkoriban nagy gonosz világ járt a felvidéken. Fagyos nyár, esős tél, száraz tavasz az egész vármegyében. Fölhallatszott a nagy jajszó a király udvarába is. Így esett aztán, hogy Mátyás király útra kerekedett, és bejárta kíséretével az ínséges tájakat. Vigasztalta, biztatgatta a föld népét, s nyújtotta a tanács mellé a kalácsot is. Nagy társzekerek hordták szét a piros búzát, a fehér lisztet, amilyent azon a tájon boldogabb világba se látott a szegény ember. Áldotta is jótevőjét a nép, mint az Isten angyalát. Harangzúgás fogadta, amerre járt, s csókolgatták a köntöse szélét. Áldja meg az Isten a lábanyomát is, mondogatták. A nyitrai kisfaluban is minden ember kitoldult a határa a királyt fogadni. Ahogy kiuratott az erdőből arancsótáros lovon egy aranydolmányos levente, akkora éjjent kúrjantott neki, hogy megereszkedett bele az egész falu. Pedig nem is a király volt az a bársonydolmányos, csak az inasa. A király gyalog jött szürke köpönyekben. Csak akkor tudták meg a falusiak, hogy ez az igazi, amikor fölemelte a karját és odamutatott az országútra, ahol a búzás szekerek dübörögtek. Ez a tiétek. Örömében egyszerre térdre borult az egész falu a harmatos fűben. Nem maradt ott talpon egyéb, csak a király, meg egy szöszke siheder gyerek. Rángatták is a suhancot, előre-hátra, sorra mondogatták neki, térdre béni, nagy urám ez hékás. Tán gyökere teresztett a lábad? A kisbíró röstelte a legjobban, hogy ez a csúfság érte a falut. Nagy ilyetten súgta oda a gyereknek. Mindjárt leütteti a király a fejedet, ha le nem térdelsz előtte. Megzavarodott a gyerek, tekingetett előre-hátra, végig-végig simogatta a térdén a nadrágot, de utoljára mégiscsak azt mondta, nem lehet. De ezt aztán olyan keményen kimondta, hogy meghallotta a király is. Odaállt a gyerek elé, és rászögezte szúró szemét. Mit nem lehet, te gyerek? A fiú által nézést nagy fekete szemével bátran visszanézett a nagy úrra. Az nem lehet, hogy én letérdeljek. Miért nem lehet az, te gyerek? Azért, mert az ünneplő nadrágon van rajtam, s csupa harmat lenne a térde a zöld fűben. Pedig édesanyám nagyon a lelkemre kötötte, hogy vigyázzak rá, mint a két szememre, mert keselvesen kereste meg a rávalót, de itt már úgy nyögött a gyerek, hogy a király meg nem állhatta szó nélkül. Mondjad csak, fiam, bátran, mondjad! Meg azt is mondta, sütötte le a fiúska a szemét, hogy ha megrongálom a nadrágot, bizony a király nem ad helyette másikat. A király olyan jó ízűt nevetett, hogy a könnyé is kicsordult. Megsimogatta a gyerek lángba borult képét. Mi a neved, fiacskám? Birinkei Béni. Mi az édesanyád? Gyapjúnyíró özvegyasszony. No, fiam Béni, tiszteltetem az édesanyádat, mondd meg neki, ezután majd én varatom neked a ruhát, amiért olyan szófogadó gyerek vagy. A király szavának állt, és egész életében gondot viselt Birinkei Bénire. Nagy úr lett belőle, címeres nemes, és olyan furcsa címer nem volt több az országban, amilyen az övé. Harmatos zöld fűbe mezitlábas paraszt fiúskát festett a címerfestő, ahogy a kezével a nadrágját simogatja.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király és a betyárok. Egyszer egy napon heténybe egy lovas csapat érkezett. Kigyűdtek a népek az utcára, hogy mi van, kérdezték. A katonák azt mondták, gyűn Mátyás király, mönnek Tömösvárra, de meg akarják nézni a zsombolyai vásárt. A lovasok mögérköztek, köztük volt Mátyás király is. Rögtön odahajtották a hetényi csárdához, ott már várta a nép közöttük, sok gyerek is volt. Egyet közülük fölvött Mátyás király a karjába, és kivett egy nagy zacskó aranyat, mindöniknek adott egy-egy aranyat. Aztán bementek a csárdába, és behívatta a régi öreg katonákat, akik részt vettek a régi harcokba. Elmesélték, ki mörre volt, melyik csatatérön, és így elviccelődtek sokáig. Azután fölgyütt a beszédbe, hogy zsombolyára akarnak mönni, meg akarják tekinteni a híres vásárt. Most egy öreg harcos odaszólt. Arra ne mönjönek, királyom, mert sok a rabló betyár. Erre Mátyás király azt felelte, majd ő elintézi őket. Avval már intézködött is. Egy öreg harcosnak azt mondta, nézzen három erős hetényi legényt és egy kocsit. A kocsi lögyön itten hajnalba, és a legények is. A kocsis egy hettényi legény lösz, aki tudja az utat. A másik kettő pedig fölöltözik rongyos ruhába Mátyás királlyal együtt. Egy másik lovas katona lösz a Mátyás király ruhájába fölöltözve. A kocsira töttek egy pár élős kardot és tőröket. A kocsisnak adtak egy sípot is, hogy jelözzön, mikor megtámadják őket a betyárok. Úgy is lött. Korán hajnalban már együtt volt a csapat. El is indultak a lovas katonák. Távolról kísérték a kocsit, hogy mikor meghallják a sípjelzését, akkor tudják, hogy bajba jutottak. Mátyásék mentek szép lassan az Óböge folyó mentén, elérköztek egy kis erdőhöz, utána egy nagy, sötét erdőhöz értek. Mostan kezdött virradni a keleti égbolton, mögjelönt a vörös-kékös szürkület, és mostan hirtelen a lovak a kocsiba mögijedtek. Ekkor már odaért a három alak lóháton. Oda köszönnek. Kikentök? Hova ilyen korán? Nem is fének kentök a rablóktól? Már akkor három alak mög is fogták a kocsiba fogott lovakat, miután a rablók jó mögnézték őket. Aha, van itt egy úri fickó is. Ki a zseböket? Ki az aranyakat? Mátyás azt feleli erre. Mi szegény zsellérök vagyunk. Azok nem szegények, akik a vásárra mönnek. A Mátyás ruhájába öltözött katona odaadta a két aranyat. A rongyos ruhába Mátyáséknál nem tanált aranyat, erre az egyik a tőréve beleszúrt a rongyos hettényi legénybe. És ekkor megszólalt a síp, és már ott is termettek a Mátyás lovasai, és elfogták a rablókat. Ezek megijedtek, könyörögni kezdtek, de Mátyás nem könyörült rajtuk. Ezt a kettőt lógassátok fel fejjel lefelé, a legmagasabb fára. Egyet engedjetök szabadon, hogy elmesélje ezt az esetet, hogy ezután ne rabolják ki a szögény emberöket. A két betyárt föl is lógatták a legmagasabb fára. A nép mög azt az utat még ma is Betyár országútnak hívja.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kóreai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, puspongást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár, a százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak, giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sbocsorra.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mag, mag, búza mag, benne alúszik a nap. Mag, mag, búza mag, nőjél, nőjél hamarabb. Mag, mag, búza mag, benne alúszik a nap. Mag.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A macska cicó. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszony kapni az erdőben. Ahogy ment mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a mennyasszony összeélezgette mind egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szülni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát, én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve, de a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hirtattak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda, de ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Egyszer voltam nálatok, leszakadt az ágyatok. Ripegett, ropogott, asszalmája szottyogott.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az aranynyilvessző. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy öreg király, akinek a palotáját olyan csodálatos kert vette körül, hogy ez egész világ csodájára járt. Ugyanis ebben a kertben vakítóan zöld selyemfű nőtt, mely minden szemet elkápráztatott. De a király nem örülhetett sokáig a csodaszép fűnek, mivel valaki minden éjjel megdésmálta. A király katonákat állítatott a kertjébe, először csak 2-3, majd 10, végül 100, de mint hiába. Mintha álomszellő terítette volna le őket a lábukról, egy sem tudott ébren maradni. A királynak pedig nem maradt más ötlete, mint hogy kihirdesse: aki az én selyemfüvemet megőrzi, annak adom a lányom és a fele királyságom. Jöttek is szerencsét próbálni az ifjak a világ minden tájáról, de bárhogy is próbáltak ébren maradni, végül mindegyiket elnyomta az álom. A bátor próbatevők kezdtek elfogyni, és a király egyre inkább kezdett elkeseredni. Ám akkor megjelent a palotában egy szegény legény, s kérte, hadd próbáljon ő is szerencsét. De nem akármilyen fiú volt az. A faluban az a hír járta, hogy olyan éles a szeme, hogy még a jövőt is látja. Örömmel fogadta hát a király, s a fiú már is kiment a kertbe, hogy közelebbről szemügyre vegye. Éppen a maradék selyemfüvet vizsgálgatta, mikor egy vékony hang megszólította.
1: Fiam, adnál egy kevéske kenyeret? Már vagy 3 hete nem ettem.
0: A fiú körbenézett, de nem látott senkit. Akkor valaki megrántotta a nadrágja szálát. Egy egérke volt az. A jóságos fiú tört neki egy darabka kenyeret, és a kis egér nyomban be is falta.
1: Igazán köszönöm, hogy segítettél rajtam,
0: cincogta az egér.
1: És mivel olyan jó voltál hozzám, most én is segítek rajtad. Ha leszáll az éj, ülj le a kerítés tövébe, és akkor jöhet bármilyen álomszellő, te nem fogsz elaludni. Éjfélkor pedig jön majd Tündér király az aranyszínű paripájával. De te csak dobd elé ezt az aranynyilvesszőt, és akkor a fű reggelre újra kinő,
0: mondta az egér, majd átnyújtotta a fiúnak a nyilvesszőt, és elfutott. A legény pedig leült a kerítés tövébe, és csak várta, hogy mikor jön el az éjjel. Aztán egyszer csak megmozdultak a fák levelei, s fújni kezdett az álomszellő. Ám a fiún nem fogott a varázslat. Csak ült tovább, és várta a Tündér királyt. Nem sokára meg is érkezett. Hangos lódobogás közepette. A fiú pedig előkapta tarisznyájából az aranynyilvesszőt, s ledobta a paripa elé a fűbe. Aztán hagyta, hadd legeljen, amennyit csak akar, ő pedig lefeküdt a földre, és elaludt. Hely, volt ám nagy csodálkozás reggel! A király azt se tudta, hova legyen örömében, mert a selyemfűből nem hiányzott bizony egy centi sem. Na jól van, te legény, megőrizted a selyemfüvemet. Állom a szavamat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat. Igazán köszönöm, de addig meg nem házasodhatom, míg az aranynyilvesszőmet meg nem találom, válaszolta a legény. A király próbálta marasztalni, de a fiú a fejébe vette, hogy visszaszerzi az aranynyilvesszőt. Felkapta hát a tarisznyáját, kezébe vette vándorbottyát, és elindult. Gondolta legalább, világot lát. Éppen az országúton mendegélt, mikor szembe találkozott egy kocsissal. Hiszitek vagy sem, ott volt a kalapjában az aranynyilvessző. Mit kérsz azért a nyilvesszőért, komám? Szólította meg a legény a kocsist. Inkább én adok érte 100 pengőt, ha kihúzod a kalapomból, mert eddig akárhogy próbáltam, sehogy sem sikerült. Kihúzom én, de pénz helyett inkább arra kérlek, hogy taníts meg mindenre, amit tudsz. Ha csak ennyit kérsz, azt könnyen teljesíthetem, felelte a kocsis, legény pedig megfogta a nyilat, és már ki is rántotta a kalapból. Na, akkor bizony te voltál az a gazfickó, aki megdobtál vele. Majd adok én neked, gondolta magában a kocsis. együtt mentek át tovább, és nem sokára beértek egy sűrű, sötét erdőbe. Miközben átvágtak rajta, útjukat állt a három kupacba rakott fa.
1: Élj fel az elsőre!
0: Kiáltott a fiúnak a kocsis, a fiú pedig engedelmeskedett. Aztán a kocsis fogott egy gyufát, és meggyújtotta a kazalfát.
1: Arra felelj most nekem! Tudsz-e annyit, mint én?
0: Kérdezte a kocsis.
1: Dehogy tudok!
0: Felelte a fiú, és a rakásfa egy szempillantás alatt porig égett. A fiúnak nem esett baja, ám akkor a kocsis felküldte a második halomra. És minden úgy történt, ahogy előtte, a kazal leégett, de a fiúnak a haja szála sem görbült. Akkor a kocsis a harmadikra is felültette, de közben sejtette már a legény, hogy mire készül a kocsis, és mikor nem figyelt, leugrott a farakásról.
1: Futott a szegény fiú, ahogy csak bírt, majd elérkezett egy patakhoz, és mikor fejest ugrott, hirtelen aranyhallá változott.
0: Mire a kocsis odaért, az aranyhal már messze járt. Akkor a kocsis bukfencezett egyet, és ő pedig cethallá változott. De mivel a patak túl keskeny volt neki, ezért minduntalan beszorult a sziklák közé, és nem tudta utolérni a legényt. Közben az aranyhal kiúszott a partra, és mikor kiugrott a vízből, aranygyűrű lett belőle. Éppen arra járt egy király kisasszony, és felvette.
2: Kedves királylány, csak arra kérlek, ha kiugrik a vízből egy ember, akárhogy is kérlel, ne adj oda neki. Mondd, hogy építsen aranyhídat át a folyón, s akkor megkaphat.
0: A lánynak megtetszett a beszélőgyűrű, s mikor kiugrott a kocsis a vízből, nem adta neki.
2: Megkaphatod a gyűrűm, de csak is akkor, ha olyan aranyhídat építesz a folyón, amilyet még nem látott a világ,
0: mondta kacagba a király kisasszony, majd ott hagyta a kocsist. Másnap, mikor a királylány a folyóhoz sétált, legnagyobb meglepetésére ott állt a ragyogó aranyhíd. A kocsis pedig a híd lábánál várta, és már nyújtotta is a kezét a gyűrűért. Ám a leány óvatlan volt, s véletlenül lejtette a gyűrűt a földre. A gyűrű azonban zabszemmé változott, és elkeveredett a porban. De a kocsis nem ijedt meg. Bukfencezett egyet, s menten kakassá változott. Majd elkezdte felcsipegetni a zabszemeket. Közben észre sem vette, hogy a zabszemből apró hangya lett, és mikor a kakas nem figyelt, felmászott a lábán, és jól megcsípte. A kakas menten összeesett, a hangya pedig hangosan felkiáltott. Úgy látszik, mégiscsak többet tudtam nálad. És mikor a hangya visszaváltozott szegény legényé, megköszönte a királynának a segítséget, majd visszaindult a király udvarába. Mikor megérkezett, olyan világra szóló lakodalmat csapott, hogy az alattvalók azóta is arról beszélnek. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hét kaland egyik műsorvezetője. Main olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta, mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balást, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Adlám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lássuk meg ezt az embert, mi betöri a fejét! Nem törte az ajánlóval semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott könnyen ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának, Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen, még összépúzta magának gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről. Edd meg, ha jó! Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belül egész erdő. Jaj, dehogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet. Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz. Magam is elbírok vele. Látod, a holnap estét már vagy megélem, vagy se. Aztán nem akarnék éhen menni a más világra. Mátyásnak nagyon megtetszett a mokány kis ember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott. Nem is vagy te magyar ember, csúválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet. Micsoda? Ugrott fel a kis ember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körte mellé, és nyugodtan folytatta. Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de te egyszer se vendégeltél meg. Mátyás király ekkor nagyon meghökkent. Hát te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezte. Hát a király. Láttam az elébb, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét. Mosolygott a király. Hát most már csak megvendégelhetsz. Meg ám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk. Farkas, mondja borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét, de olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületbe levett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csaptak is nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja, hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják.
2: Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király.
1: Talált.
2: Ki Máté? Bizony ki nem találom, ha meg nem mondod,
1: mosolyodott el a király a furcsa néven, s valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant.
2: A vadkörtés ember! Az emni!
1: Örvendett Mátyás, majd odaszólt a fölszolgáló inasoknak.
2: Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalotokra. Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat.
1: Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, s megkérte a jobbján ülő Nádort.
2: Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle.
1: És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál.
2: De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig.
1: Csak akkor szólt oda nagy ijedten Mátyásnak.
2: Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál. Megint igazad van, hívem, kacagott a király.
1: És abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A legszebb mesék Mátyás királyról. Ki álmodta a legszebbet? Sokat változtak a budai erdők azóta, mióta Mátyás király kergette bennük az őzet meg a szarvast. Abban az egyben bizonyosan nagyon megváltoztak, hogy most már nem lakik bennük se szarvas, se őz, hanem abban meg egy cseppet se változik, hogy ma is könnyebb köztük eltévedni, mint eligazodni. Megesett bíz az egyszer Mátyás királlyal is, hogy akárhogy tudakozta kifelé az utat a rengetegből, ott lepte az éjszaka. Szerencse, hogy szép, csillagos nyáré volt, amit vétek lett volna szobában tölteni. Többet ért a pattogó rőzsetűznél heverészni, ahol az udvari vadászok mindjárt nyásra húzták a vadat. Kristályvízzel a csörgőhegyi patak szolgált, s hogy hiányosság semmiben se legyen, a falatozás végeztével Nekemiás mester is oda telepedett a király lábához, az udvari csillagász. No, tudós mester, intett neki Mátyás. Hadd lássuk, el tudsz-e altatni a tudományoddal? Tudós Nekemiás mester csak ugyan locsogott fecsegett is a csillagokról annyit, hogy az udvari vadászok mind elaludtak bele. De még a fülemülők is elhallgattak, még a patak is halkabban mormogott, mikor egyszerre csak megszólalt a király. Azt mondd meg, mester, ha olyan nagy tudós vagy. Micsoda tűzpillangók röpködnek ott az erdő mélyében? Nekemiás mester nem szólt semmit, de horkantott akkorát, hogy a király a kardjához kapott. Azt gondoltam, vaddisznó, ütött a mester vállára, de az még összébb görnyedt. Olyan jó ízűen aludt a jámból. Mégiscsak magamnak kell megnéznem azokat a tűzpillangókat. Ugrott talpra Mátyás, s kezébe kapva a puskáját, szép csendesen nekivágott a sűrűnek. No, a tűzpillangók nem voltak valami ijedős teremtések. Annál nagyobb rajokban röpködtek, minél közelebb ért hozzájuk Mátyás. A végén még az arcába is beleröppentek. Hiszen nem pillangók vagytok ti, hanem szikrák. Hessegette el őket magától a király. A tűzpillangók csak ugyan egy nagy mágiából táncoltak kifelé, amely az erdő közepén úgy lobogott, mintha óriások lobogtatnának valami piros kendőt. Három szénégető legény hevert a mágia körül. Azok meg igazi óriásnak tetszettek a piros fényben. Jó estét, jó emberek! Lépett oda hozzájuk Mátyás. No, mire végzitek? A jó emberek nagyon szűken erezgették a szót a foguk közül. Nem csinálnak bízők egyebet, mint feketét a fehérből. Fekete szenet a szép fehér fahasábokból. No, ennél könnyebb mesterséget is tudnék, telepedett közéjük a király. Nem fákat kellene nektek vágni, hanem törököt. Mivel, atyafi? Mordult rá az egyik legény. Fejszével-e vagy fűrésszel? Ja, legények, nem a fegyver teszi a katonát, hanem a jóra való katonának a király adja a fegyvert. Látjátok, hogy engem is hogy fölékesített Mátyás király. Ezzel szétlebbentette magának köpenyeget, s kicsillantotta alóla az aranyos kardot, az elefánt csontos puskát. A három legénynek összevillant a szeme, s mindjárt közelebb hívták Mátyást a tűzhöz. De bizony legjobb lesz, ha az éjszakát itt tölti, katona uram. Futja a derékaj mindnyájunknak, de még a takarót se húzzuk le egymásról. No, az igaz is volt, mert a derékaj a puha pázsit volt. A takaró meg a csillagos ég. Aludt is a király olyan jó ízűt, hogy még a fekete rigó költögetésére se ébredt fel hajnalban. Hanem arra felébredt, mikor az egyik kormos képű legény oldozgatta le az oldaláról az aranyos kardot. Mit csinálsz te, legény? Riadt föl Mátyás, s úgy szórta a szeme haragjában a szikrát, akár a Szent János bogár. De nem ért az semmit, mert a három legény nagyon barátságosan nyomogatta lefelé a földre. Sose ugrándozzon, katona uram, hanem csak pihenjen szépen, hiszen nincs nekünk rossz szándékunk, csak igazságot teszünk. Hát aztán micsoda ti felétek az igazság? Az, hogy reggel ki elmondja, mit álmodott az éjszaka. S annak, ha törik, ha szakad, teljesednie kell. Szép kis igazság. Hát aztán mit álmodtatok? Én csak annyit, nevetett a legöregebb legény, hogy ez az aranyos kard az én oldalamon ragyogott, s ezzel álltam be katonának Mátyás királyhoz. S már akkor csak ugyan oldalára kötötte a kardot. Én meg ezzel a gyöngyös puskával mentem vitézkedni, szólt a középső testvér, s már akkor csak ugyan illegette a vállához a puskát. A legkisebb fiú elszontyolodott, hogy így ki sem miszték a bátyjai, hanem ahogy végignézett Mátyáson, egyszerre elrikkantotta magát, mert megakadt a szeme a vadászkürtön. Nini, pontosan ezzel a kürttel álmodtam az éjszaka. Még a zsinórja is csupa ezüst volt, mint ennek. Mátyás király azonban jó helyen tartotta az eszét, s nagyon vidáman mosolyodott el. Hát a szava, ilyen volt annak a kürtnek, öcsém. Majd kipróbáljuk. Kapott a szón a legény, s akkorát harsantott a kürttel, hogy aztán Budaváráig is elhallatszott. De a vadásztanyáig biztosan el, mert mire a legény harmadikat harsantott, akkorára már ott termettek a király vadászai. A három szenes legény négy felé ugrott, de a király rájuk rivalt, erősebben a kürt szavánál. Ho-ho, ha én meghallgattam a ti álmotokat, ti is hallgassátok meg az enyémet. Azt álmodtam, olyan szorosra kötöttem a nyakra valótokat, hogy sose oldódott el többet. Nekem ilyes mester már akkor kiválasztotta, melyik bükkfa lesz a legmagasabb a három legénynek. Azok meg úgy álltak ott, mint a jégverte búza. S alig hittek a fülüknek, mikor a király szelidebbre fogta a szót. Ti sem akartatok nekem rosszat, én se akarok nektek. Olyan feketék vagytok, hogy nem tehetek veletek mást, mint hogy beveszlek benneteket katonának a fekete seregbe.
0: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik.
1: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án, a Magyar Népmese napján, a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket, olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
1: Mit beszélsz, te kis malac?
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió. Szeptember 27-e van. Mai névnaposaink Adalbert és Vince. Sok boldogságot! Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűte nem elég meleg. Rázta a fejét, és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
3: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk,
4: mondta végül az apukája.
3: Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
4: Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskolás korukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Yeti-k hegyét. A szivárvány óvoda a Manók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandálját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskás törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoé ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia, én Bossi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoé, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia, köszönt vissza Zoé udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Bossi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoé szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglászta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Apa sárkány adott egy-egy puszit Zoé mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas Yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manó lány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkányfűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltotta Zoé, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bossi óvónéni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvónéni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bossi óvónéninek ugyanis csak a neve volt Bossi. Sajnos túlságosan kedves és jó szívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a bibircsókját is elvették. Így aztán Bossi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
5: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukásbássá Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
3: Revicki Gábor vagyok, egy mesét fogok nektek elmondani, ami tulajdonképpen nem mese, mert hisz a kutyáról és az ember kapcsolatáról szól. Nevezetesen arra hívja fel a figyelmet, hogy minden állatot sokkal jobban meg kell becsülnünk, tisztelnünk, mert elképesztő dolgokra képesek, például az állatok gondolkodnak. És erre az ember nagyon nehezen jön rá, vagy esetleg egész életében nem is jön rá. De aki szereti az állatot és kapcsolatban van vele, az megtapasztalja. Ennek tükrében egy Kocsis Gábor mesét fogok nektek felolvasni, a címe Nincs harag. Nehéz a múlt, nem cipeljük magunkkal. Ebben a fejezetben Gréta mesél arról a napról, amikor hirtelen megromlott a kapcsolata Gertruddal. Kiderül, mit csinál ekkor apa, és az is, hogy mit tanultak meg Lordtól a kutyalányok. De vajon hogyan változott meg a két testvér kapcsolata? Hamarosan ezt is megtudjátok. Sosem hittem volna, hogy valaha is összeveszünk Gertruddal. Annyi mindenen mentünk már keresztül együtt. Elszakítottak minket az anyukánktól. Aztán kidobtak egy puszta közepébe, ahol csak egymásra számíthattunk. Új otthonunk lett, ahol együtt tanultuk meg, mit jelent az igazi szeretet. Együtt költöztünk el onnan, és együtt tanultuk meg az élet fontos dolgait Lordtól és apától. Sokszor még botot is együtt cipelünk, amikor valamelyikünk felkap egyet a földről. Sokáig úgy éreztem, hogy mi elválaszthatatlanok vagyunk. Aztán történt valami, ami végleg megváltoztatta a kapcsolatunkat. Azon a napon, amikor megtörtént a szörnyűség, reggel még vidáman bújtam oda apához, amikor felébredt. Gertrude eközben nyújtózkodott egy nagyot, aztán horkantott egyet, és visszaaludt. Lord is békésen szuszogott a szoba másik felében, mert tudta, hogy ilyenkor van még bőven időnk, mielőtt apa elkészül, és végre indulhatunk sétálni. Ám ezúttal máshogy alakult a reggel. Már is megyünk sétálni? Néztem rá Lordra, mert apa már öltözött is. Nem lesz most igazi séta, válaszolta Lord továbbra is az oldalán feküdve. Honnan tudod? Kérdeztem vissza kíváncsian. Apa már a kulcsot is a kezébe vette. Papucsban van, mondta Lord változatlan nyugalommal. Csak a ház elé megyünk ki. Gyors, pisi, aztán jöhet a reggeli. Szólalt meg ekkor apa, és már nyitotta is az ajtót, amire Gertrude úgy felpattant, mintha nem is horkolt volna még az előző pillanatban. Lord is felállt, és kényelmesen az ajtóhoz sétált. Tényleg nem voltunk kint sokat. Hamarosan már vissza is értünk, és megkaptuk a reggelinket apától. Tudtuk, hogy hosszú útra megyünk, mert olyankor nem séta után reggelizünk, ahogy szoktunk, hanem még indulás előtt. A reggelit hosszú pihenő követte, mert apa egyszer elmagyarázta, hogy ha futkározunk vagy ugrálunk, amikor tele van a gyomrunk, akkor óriási bajba kerülhetünk. Azt mondta, hogy nekünk kutyáknak ez akár végzetes is lehet. Ezért kaja után mindig pihenünk egy nagyot, és azon a bizonyos napon is ezt tettük. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy apa készíti a nagy táskát, ami csak egy dolgot jelenthet. Megyünk két lábút keresni, súgtam oda Gertrúdnak, de ő még békésen szunyókált. Lord felé fordultam, ám még mielőtt megszólaltam volna, már meg is előzött. Igen, jó móka lesz. Tényleg jó móka lett belőle, egy nagyon kedves kutyabarátunkkal, Barnival találkoztunk, akinek a kétlábú apukája egymás után mindhármunk elől elbújt. Én kezdtem a játékot, és ezúttal egész könnyen megtaláltam Barni apukáját. Aztán Gertrúd következett, majd Lord, végül pedig Barni elől bújt el apa. Nagyon szeretjük ezt a játékot, de ki is szoktunk fáradni tőle, mert folyamatosan szimatolunk közben, és minden pillanatban rengeteg szak közül választjuk ki azt, amelyik az elbújt kétlábúhoz tartozik. A kétlábú keresős játék után pihentünk egy rövid ideig, aztán jó nagyot kirándultunk Barniékkal. Szaladgáltunk, hegyre másztunk, hatalmas mezőkön szagláztunk, felfedeztünk egy barlangot, és még kergetőztünk is egyet Barnival a fák között. Mire hazaértünk, már besötétedett, és tudtuk, hogy közeleg a vacsora ideje. Ekkor történt meg a baj. Ez a vacsi még sehol sincs, gondoltam magamban, miközben reménykedve kinéztem a konyhába. Hát jó, akkor várok még egy kicsit. Visszamentem a szobába, és egy nagy sóhaj kíséretében leheveredtem a földre. Jól van, Grétuka, jön majd a vacsi, nézett rám apa mosolyogva. Izgalmas napunk volt, még én is nagyon elfáradtam, pedig ez nem olyan gyakran fordul elő. De annyira azért nem voltam fáradt, hogy elaludjak, úgyhogy arra gondoltam, átmegyek a másik szobába, megkeresem a piros csipogó gumicsontomat, és oda viszem apának, hogy dobja el nekem. Miközben átsétáltam Gertrúd mellett is elhaladtam, aki már hanyat feküdve égnek álló lábakkal aludt. Ő is nagyon elfáradhatott. Ott a csont csillant fel a szemem a másik szobába érve, és néhány pillanattal később már el is indultam visszafelé, hogy apát játszani hívjam. De ahogy megint Gertrúd közelébe értem, megálltam, és arra gondoltam, hogy nem is tudom, mire gondoltam, csak megálltam, és elengedtem a gumicsontot, ami pont Gertrúd fején landolt. És ami ekkor történt, az szörnyen megrémisztett. Gertrúd egyetlen pillanat alatt felpattant, és morogva, hörögve rám rontott. Hé, mit csináltok? Kiáltotta el magát apa egyből, és már ott is termett, hogy szétválasszon minket. De nem kellett. Egyikünk sem akart verekedni, csak mérgesen meredtünk egymás szemébe. Mi volt ez? Kérdezte apa, de éreztük, hogy valójában nem is kérdést kaptunk. Ilyen többet elő ne forduljon. Még mindig dühösen figyeltük egymást Gertrúddal, ám apa nem hagyta, hogy így maradjunk. Gyertek, béküljetek ki, aztán figyeljetek oda jobban egymásra, mondta, miközben mindkettőnk fejét megsimogatta. A veszekedésnek ezzel vége lett, én viszont még mindig haragudtam a tesómra, és éreztem rajta, hogy ő is mérges rám. Csak játszani akartam vele, szólítottam meg Lordot, miután odébb jöttem Gertrúdtól. Ő nem akart játszani. Kaptam tőle a szokásos rövid, de tartalmas választ, miközben felemelte a fejét a földről. De hát csak, néztem rá kérdőn, nincs de. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Én nagyon szerettem Gertrúdot, de azért most haragszom rá, amiért így rám förmett. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de, ismételte meg Lord határozottan. De hát, Gréti! Jó, értem. Láttam be végül, hogy hibáztam. Akkor nem haragszom rá, de akkor ő se haragudjon rám. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Ismételte el megint Lord, mert még mindig nem értettem a lényeget. Lord, hogy ne haragudjak rá, ha ő is haragszik rám? És ha ő ugyanezt gondolja, kérdezett vissza Lord, amin elgondolkodtam. Azt hiszem értem, amit mondasz. Ne várjak rá, hogy ne haragudjon, hanem kezdjek el én nem haragudni, mormogtam, mire Lord elmosolyodott, és újra letette a fejét a földre. Így történt, hogy elkezdtem nem haragudni Gertrúdra, és nagy meglepetésemre ezzel egy időre Gertrúd is elkezdett nem haragudni rám. Lehet, hogy ő is beszélt Lorddal? Minden esetre a vacsoránkat már újra együtt ettük, utána pedig csóváló farokkal ugráltunk egymás körül, és örültünk, hogy újra nincs harag. Tudjátok, kaja után nem ugrálunk, mert veszélyes, szólt ránk kedvesen apa, de azért annak nagyon örült, hogy újra egymásra találtunk a tesómmal. Beláttuk, hogy egyikünk sem akart rosszat, én csak játszani szerettem volna, ő pedig megijedt, amikor álmából felriasztotta a fejére pottyanó gumicsont, ezért egyből védekezni kezdett. Azon a napon végleg megváltozott a kapcsolatunk Gertruddal. Attól fogva sokkal jobban odafigyeltünk egymásra, és már egy mérges nézés sem kellett ahhoz, hogy egyből érezzük, mi nem jó a másiknak. Néha azért féltem elmenni mellette, amikor egy szűkebb helyre feküdt be, és Gertrúd ugyanilyen óvatos volt, amikor mellettem szeretett volna eljönni. De apa megmutatta nekünk, hogy ha csak csendben elmegyünk a másik mellett, és nem zavarjuk őt, akkor minden rendben van. És még valami nagyon fontosat megtanultam Lordtól. Mi lesz, ha valami miatt újra összeveszünk Gertruddal? Kérdeztem tőle másnap reggel. Kibékültök? Érkezett az egyszerű válasz, de nekem nem tetszett. De én nem szeretnék újra veszekedni, erősködtem tovább. Akkor ne veszekedj! Nem olyan könnyű ez, tiltakoztam. Te sosem veszekszel, Lord? Néha előfordul, nézett rám. Néha bárkivel előfordul. A veszekedést nem mindig tudod elkerülni, de utána mindig ki tudsz békülni. Azt hiszem, értelek, mondtam, miközben leheveredtem a földre. Nem kell cipelnem magammal a rossz érzéseket. Minek cipelnéd azokat? Nagyon nehezek. Azóta tudom, hogy Gertruddal tényleg elválaszthatatlanok vagyunk. És már azt is tudom, hogy nem attól vagyunk elválaszthatatlanok, hogy sosincs köztünk konfliktus, hanem attól, hogy odafigyelünk egymásra, és bármi is történik köztünk, együtt megoldjuk. Beszélgessünk. Mire tanít Gréta? Miért veszett össze Gertrude és Gréta látszólag, és mi volt a valódi ok? Mit tanultak meg Lordtól, ami segített rendezni a kapcsolatukat? Mit tanított meg Grétának Lord a veszekedésről? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
4: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.

a csodatévő. Réges-régen élt egy vándor, aki országról országra járt szüntelen, hogy segíthessen a bajba jutottakon. Sokan varázslónak hitték rendkívüli képességei miatt. Amerre járt, mindig meggyógyította a betegeket, megjósolta a jövőt, de még az állatok nyelvén is értett. Bölcsessége messze földön híres volt. Mindenhol tisztelettel és csodálattal fogadták. A vándor szerény ember volt, nem szerette a feltűnést, ezért mindig rongyos ruhákban járt, a hátán pedig egy kopottas zsákot cipelt. Történt egyszer, hogy mikor az egyik család étellel köszönte meg neki a jóságát, a nyúl kifigyelte a vándort. A bokor mögül nézte, amint az ember elcsomagolta a kenyeret a zsákjába, majd útnak indult. A nyúl már napok óta éhezett, és majd felfalta a tekintetével a kenyeret. El is határozta, hogy követi az embert, s majd a megfelelő pillanatban elcseni tőle a zsákot. Amint a vándor mögött lopakodott, egyszer csak leszállt mellé egy varjú. Jó reggelt, nyulacska! Van egy ötleted, hogy hol találok a közelben némi ennivalót? A fiókáim már nagyon éhesek. Bár csak tudnám, de én is éhezem. Tarts velem, és majd együtt kisütünk valamit, mondta a nyúl, és így már ketten követték a vándort. Útközben meglátták a rókát, amint a fák között bóklászott. Jó napot, rókakoma, mi áradban erre? Kérdezték tőle egyszerre. Vadászni indultam, de órák óta csak bolyongok, válaszolta szomorúan a róka. Ne bánkódj, rókakoma, csatlakozz hozzánk, mi is éppen élelmet keresünk, hívta a nyúl, s immár hárman folytatták tovább útjukat. Hamarosan egy tisztásra értek, és megpillantották a farkast, amint egy fa alatt heverészett. Mikor a varjú észrevette, ilyettében felrepült a magasba. A róka meg a nyúl pedig menekülni próbáltak. Ám akkor a farkas is észrevette őket. Ne féljetek tőlem, nem bántalak titeket, szólt nyájasan. Öreg vagyok már a vadászathoz, éppen ez a gondom. Nézzétek, hogy lesoványodtam. Már hetek óta csak bogyókon élek. Az állatok megsajnálták a farkast, és bevették a csapatukba. Így már négyen mentek tovább. Aztán a nyúl egyszer csak megszólalt. Támadt egy ötletem. Kifigyeltem, hogy előttünk megy a csodatévő, és láttam, mikor eltett egy kenyeret a zsákjába. Azt mondom, vegyük el tőle, és mindannyian jól lakunk belőle. Az állatoknak tetszett az ötlet. Már csak egy terv kellett, hogy megszerezzék a zsákot. Összedugták a fejüket, majd kisvártatva a nyúl felkiáltott. Megvan! A vándor elé kerülünk, és a róka majd lefekszik az útra, mintha halott volna. És amíg ő eltereli az ember figyelmét, mi ellopjuk a zsákját. A varjú és a farkas bólogattak, ám a róka nem helyeselte az ötletet. Hogy is ne? Aztán még a végén bosszút áll rajtam. Ne félj tőle, ha bántani akar, majd elszaladsz, vágta rá a nyúl. A róka a többiek unszolására végül ráállt a dologra. Már csak azt kellett kitalálni, hogyan tudnak a vándor elé kerülni. Ám akkor a varjúnak eszébe jutott a folyó. Gyertek, majd a folyón leevezünk, és ott megelőzhetjük, károgta a varjú, és elindultak a folyópartra. Találtak is egy kidőlt fatörzset, amin éppen elfértek. Gyorsan a vízre engedték, ráültek, és lecsorogtak vele a folyó. Mikor már eleget haladtak előre, kiszálltak a parton, és a róka lefeküdt az útra. A nyúl meg a farkas pedig elbújtak egy bokorban. Nem kellett sokat várni, és a varjú károgni kezdett, hogy megérkezett a csodatévő.
Milyen szép róka, kiáltott fel a vándor, mikor meglátta az állatot a földön feküdni. Nem sokára jön a tél, és még úgy sincs bundám. A csodatévő letette a zsákját, pont ahogy a nyúl elgondolta, majd elindult a róka felé. A róka megijedt az embertől, felugrott, és uzsgyi, már is elfutott. Eközben a nyúl és a farkas odalopakodtak a zsákhoz, és ellopták. Mire a csodatévő feleszmélt, ők már rég az erdő mélyén jártak. Mivel a nyúl tervelte ki az egészet, ő osztotta szét a zsák tartalmát. A varjú a vándor kalapját kapta, a róka a dobot, a farkas a csizmát, a nyúl pedig az étellel ment haza. Az állatokat annyira elvarázsolták a vándor holmiai, hogy észre sem vették, hogy a nyúl becsapta őket. A farkas boldogan húzta fel a csizmát, és elindult a birkanyán nyomába. A csizma nagy volt a lábára, de annyira tetszett neki, hogy nem akarta levenni. Így esett, hogy mikor az egyik bárány nyomába erett, elbotlott, a többi bárány meg menekülés közben majdnem agyon taposta. A róka hazavitte a dobot, ám amikor játszani kezdett rajta, a kölykei megijedtek a hangjától, és olyan fülsiketítően vonyítottak, hogy alig tudta megnyugtatni őket. A varjú is pórul járt a kalappal. Nagy volt a fejére, így nem tudott repülni benne. Mikor pedig leszállt a földre, a kalap teljes egészében betakarta, ki se látszott alóla. Aztán éppen arra járt egy medve, és majdnem rálépett. Végül a nyúl is megjárta. Miközben mohón falta a kenyeret, véletlenül megvágta magát a bicskájával. Habár a seb begyógyult, a vágás megmaradt. Azóta is ott égtelenkedik minden nyúl orra alatt. Ki tudja, talán ez volt a csodatévő bosszúja.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy valaki elalél? Azt, hogy valaki lerogy, lehuppan valahová. A következő nyelvtörőm egy elaléló lóról fog szólni. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok, Lali a lila ló elalél. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Lali a lila ló elalél. Most még egyszer nagyon lassan. Lali a lila ló elalél. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer egyben közösen. Lali a lila ló elalél. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Nem ér a nevem. Angol mese. Elmeséli Novodomszki Éva. Négyen voltak jó barátok, egy barna kutyus, egy fehér cica, egy szürke nyuszi és egy pelyhes varjú fióka. A kutyus egy kosárban lakott, bent a nagyszobában, és esténként pislogva nézte a kandallóban pattogó tüzet. A cica a fáskamrában lakott, a fáskamra sarkában volt egy halom szalma, esténként abba bújt bele, és nagyon szerette hallgatni a szalma zizegését. A szürke nyuszi a kertben lakott egy bokor alatt ásott lyukat magának. Éjszakánként ott aludt, és nagyon szerette a sötét kertet. A varjú fióka a nyárfán lakott egy csinos varjúfészekben, és nagyon szerette a susogó lombokat. A négy barát jobbnál jobb játékokat talált ki. A kutyus pamutgombolyagot hozott ki a nagyszobából, s a cicával labdázott. A nyulacska versenyt ugrált a varjú fiókával. Aztán esténként elbúcsúztak egymástól, s kiki ment a helyére aludni. Valami új játékot kellene kitalálni, mondta egyik reggel a kutyus. De mit? Kérdezte a cica, a varjú fióka, meg a nyuszi. Gondolkozzunk, mondta a kutyus. És akkor gondolkoztak. Egyszer csak a kutyus fölkiáltott. Kitaláltam! Játsszuk azt, hogy ma éjszakára helyet cserélünk. Ezt nem értjük, mondták a többiek. Pedig egyszerű, mondta a kutyus, és aztán elmagyarázta nekik, hogyan kell helyet cserélni. Este így is történt. A kutyus a varjúfészekbe ment, a cica a bokor alá a lyukba, a varjúfióka a fáskamrába, a szalma közé, a nyuszi meg be a nagyszobába, a kutyus kosarába. Aztán leszállt az éjszaka. Föltámadt a szél, szitált az eső, és a hold néha kikukkantott a felhők közül. A nyuszi nem tudott elaludni. Pattogott a tűz, lobbant a láng, a nyuszi reszketett. A kutyus nem tudott elaludni. Zúgtak a lombok, fütyült a szél. A kutyus reszketett. A cica nem tudott aludni. Nedves volt a lyuk. Az eső dobolt a bokor levelein. A cica reszketett. A varjú fióka nem tudott elaludni. Zizegett a szalma, a fáskamra ajtaja nyikorgott a szélben. A varjú fióka reszketett. Nem ér a nevem, gondolták egyszerre mind a négyen. A hold ismét kikukkantott a felhők közül, és mit látott? A sötét udvaron összetalálkozott a barna kutyus, a fehér cica, a szürke nyuszi és a pelyhes varjú fióka. Csak nézték egymást, aztán a kutyus megszólalt. Ez nem volt jó játék. Menjünk mindannyian a helyünkre aludni, aztán reggel, majd ha kisüt a nap, fogócskázunk.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sarkadi Mária. Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
3: Lajos nem szerette a meséket. Talán azért, mert Barbara a kishúga sokszor nyaggatta. Olvas nekem valamit. Majd olvas apa, ha hazajön. Ő soká jön, most olvas. Jó, esetleg Vernét. Nagyon érdekes. Egy feltalálóról szól, aki... Nem, ne azt. Ezt mutatott Barbara mesekönyvében egy rajzra. Mese, mese, mindig csak mese. És micsoda butaságok. Pontosan ilyen buta kislányoknak valók. Nem vagyok buta, húzta sírásra a száját Barbara. Leszokhatnál erről a meséről. Megint ez az idejét múlt történet. A kisinas, a furkosbot meg a patkó. Nem láttad a tévében, hogy már a holdra is leszálltak? Láttam, és majd én is leszállok a holdra, mondta komolyan Barbara. De most ezt a mesét olvast. Lajos fanyalogva olvasta. Amikor anyukájuk hazajött, még akkor is olvasott. Lajosék a Fészek utcában laktak, és Lajos mindig más-más úton jött-ment az iskolába. Megismerte az egész környéket, és minden ház jó ismerőse volt. Most arra támadt kedve, hogy a Mese utca felé kerülve menjen haza. Mese utca? Még a mesének is van utcája? Akár Kossuthnak vagy József Attilának. Úgy látszik, a felnőttek is nagyra vannak a mesékkel, elmélkedett magában. Dudulva lépkedett, rugdost az útjába kerülő köveket. Egy kődarabka egy kerítés alá gurult. Lajos már hosszabb ideje ezt a kődarabot rugdosta, nem akart hűtlen lenni hozzá. Lehajolt, hogy kikotorásza. A kő mellett, a kerítés közé szorulva volt egy patkó. Megpróbálta kiszedni, de a patkó nagyon be volt szorulva. A mindenségedet most már azért is kiveszlek, erősködött Lajos. Legalább viszek Barbarának egy eredeti mesebeli patkót. Közönséges patkó volt. Agyonmarta a rozsda, és egy görbe szög állt ki belőle. Ilyen szöget még sohasem látott. Sötétkék színe volt, a feje hatszögletű, a rozsda csak imitamot fogta be. Ahogy kapargatni kezdte a körmével, könnyen lepergett róla a rozsda, és egészen új szögnek látszott azon a régi patkón. Letette a patkót a földre, és belepróbálta a cipőjét, de a patkó nagy volt. Micsoda nagy lóé lehetett, gondolta, mert ahogy ráállt keresztben, mind a két talpával elfért rajta. Majd apuval átfestjük aranysárgára, és felszögezem Barbara polca fölé. Vagy inkább a rozsdát kellene lemaradni róla, úgy még eredetibb lenne. És le akart lépni a patkóról, de nem tudott. Úgy oda tapasztotta a két lábát egymás mellé valami, mint a betörő kezét a bilincs. Akkor fordult be az utcába Hol Pista, az osztálytársa. Hol! Hol! Gyere ide! Kiabált Lajos.

0: De Holpista arra se nézett, benyitott egy kapun. Aztán a postás jött.
1: Kezét csókolom, postás bácsim, tessék ide jönni egy csöppet.
0: De a postás is szótlanul elment mellette. Lajos tanácstalanul állt, kezdte rosszul érezni magát.
2: És akkor kiszóltak a kertből.
0: Az az én patkóm. Lajos minden erejét összeszedte, és úgy kiabált, ahogy a torkán kifért.
1: Nem tudok róla nem enni!
0: A kertben egy fiú állt. Ne ordíts annyira, szólt szigorúan. De Lajossal most már nem lehetett bírni.
1: Fogd meg, és vigyed! Ordította a fiúnak.
0: Nem lehet, mondta a fiú csendesen.
1: Én pedig nem tudom visszaadni. Mit csináltál vele, hogy hozzáragadt a cipőm?
0: Nem ismersz, kérdezte a fiú.
1: Honnan ismernélek, kiabált még mindig mérgesen Lajos.
0: A fiú közelebb jött.
1: Mit bánom én, ne válaszolj, de vidd az átkozott patkódat.
0: A fiú felmászott a kerítésen és átlendült az utcára. Furcsa ruhája volt, s kalapácsot forgatott a kezében. Lajos csak nézte. A fiú a kisinasra hasonlított Barbara régi meséskönyvében. Igen, én vagyok, bólintott a fiú.
1: Nem értem, húzta össze szemét Lajos.
0: Nem baj, felelte a fiú. Nagy, ezüst szürke Mercedes fordult be az utcán. Megállt mellettük. Középkorú, elegáns férfi vezette, aki kiszólt a fiúnak.
1: Ő a legújabb barátod?
0: Igen, felelte a fiú, mehetünk.
2: Lajos megijedt.
1: Nem vagyok a barátod. Én nem megyek veletek sehová.
0: De Lajos már is az autóban ült, és neki indultak sebesen. A sportszálloda környékén megálltak, és gyalog mentek a feneketlen tó széléig.
1: Mit akarnak velem? Mit akarnak? Segítség! Kiáltozott Lajos. Erre még többen jártak, mint a Mese utcában, de itt sem nézett rá senki.
0: Ne félj, biztatta a férfi. Nem ismersz engem. És akkor Lajos az elegáns férfi helyett egy régi divatú ruhába öltözött öregembert látott.
2: A mesebeli öregember, csodálkozott Lajos.
0: Az öreg bólintott.
3: Légzőkészüléket csatoltak Lajosra, a hátára oxigénpalackot, és intettek, hogy most beugranak a tóba. Zuhantak lefelé, és egy nagy föld alatti alagút nyílása előtt megszűnt a zuhanás.
2: Mondta Lajos magában, a föld alatti barlang Verne könyvéből.
0: Az öreg ember a fejével intett. Az alagútban úsztak, mint a béka emberek, amíg egy vastag falhoz értek. A falon henger alakú lyukak voltak. Lajos beúszott az egyik lyukba. Most már nem félt. A henger végén világosságot látott. Mögötte becsapódott valami ajtó, és érezte, hogy a hengerből elfolyik a víz. Amikor közelért a világossághoz, kinyílt a henger ajtaja. Az öreg ember és a fiú egy automata sikló mellett álltak, ami az alagút belseje felé mozgott. Leszették róla a légzőkészüléket, és mindhárman a siklóra léptek. Olyasmi, mint az új metró mozgó lépcsője, gondolta magában Lajos. Az automata sikló mellett jobbról-balról sok fényes folyosó ágazott széllyel. Az egyiknél leléptek, és egy nagy terembe jutottak. Különös egy terem volt, az bizonyos. A földön, szőnyegeken sok-sok párna volt szétdobálva. Virágok kapaszkodtak a falon. Körös körül ajtók nyíltak mindenfelé. Megérkeztünk, kiáltotta el magát az öreg ember.
2: Nem sokára négy ajtó nyílott. Négyen léptek a terembe.
0: Az öreg ember és a kisfiú meghajoltak. Megjöttünk. Mind a négyen bólintottak. Lajos is meghajolt, és úgy gondolta, most be kell mutatkozni.
4: Teknyős Lajos vagyok Budapestről.
0: Tudjuk, felelte az idősebb nő. De te tudod-e, hogy mi kik vagyunk?
1: Fogalmam sincs róla, vallotta be őszintén Lajos.
5: Lajos, Barbara, gyertek vacsorázni, kiáltott be anyu.
1: Lajos öléből leesett a könyv, felriadt.
6: Anyu, miért keltettél fel?
3: mert kihűl a vacsora,
1: kétszer melegítsem.
2: Azt hiszem, valami mesét álmodtam.
1: Most nem tudom, mi lett a vége. Pedig te nem is szereted a meséket, szóltát Barbara a másik szobából. Jól elaludtál rajta. Még a felét sem olvastad el.
3: Ezt még elolvashatom neked hatszor is.
2: De mi lesz az én mesémmel?
3: Lajos anyukája mosolyogva mondta.
2: Ha nagyon akarod, máskor folytatódik az álmod.
6: A mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét, című mesét hallottátok. Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én ifjam Bazsinka József vagyok, és most én mesélek nektek. Mester Györgyi Jó utat című meséjét hallhatjátok. A közlekedési eszközöket gyártó üzem hatalmas kupolás csarnokában egyidejűleg két jármű összeszerelésén dolgoztak a munkások. Szinte versengtek egymással, melyik villamos készül el előbb. Persze a sietség ellenére nagy odafigyeléssel és precizitással végezték a munkájukat. Amikor már lábon, illetve kerekeiken álltak a járművek, jöhetett a festés. Ragyogó sárga színt kapott mindkét villamos. De hogy mégis megkülönböztethessék őket, mármint hogy melyik csapat melyiket készítette, egy leleményes munkás kitalálta, fessenek az egyik jármű elejére egy piros, mosolygó szájat, a másik orrára pedig egy fekete színű, kacskaringós bajuszt. Mikor mindezzel elkészültek, öröm volt ránézni a két műalkotásra. Ráadásul még mosolygásra is késztette a szemlélőket a kiegészítés, a száj és a bajusz, amitől olyanná vált a két jármű, mintha párjai lennének egymásnak, egy hölgy és egy fiatal ember. A munka határidő előtti eredményes befejezését követően a munkások hazaindultak. A két vadonatúj villamos a csarnokban várakozott, s hogy kellemesebben teljen a várakozás ideje, beszédbe elegyedtek egymással. Te hová szeretnél kerülni? Kérdezte kíváncsian a páros lánytagja. Nagyvárosba? Esetleg egy vidéki kisebbe, ahol nincs nagy tömeg és kevésbé koszolódnak el a most még gyönyörű, tiszta üléshúzataink? Én, válaszolta a fiú villamos, a nagy igénybevétel ellenére inkább a nagyvárosba kívánkozom. Szeretem a sokszínű tömeget, az utcán mellettem elhaladó többi jármű látványát, a hangzavart, melyből sok érdekes dolog is kiszűrhető. Én szívem szerint egy kisebb településre kívánkozom. Szeretem a nyugodt haladást, a kisebb zajt, amikor az emberek nem tiporják le egymást, nem tülekednek a villamosra való fel- és leszálláskor, mondta a lány. Úgy legyen, összegezte a fiú villamos az elhangzottakat. Pár nappal később a két vadonatúj járművet elszállították a szerelőcsarnokból, hogy útjukra bocsássák őket. A páros fiú tagja a fővárosba került, épp úgy, ahogy szerette volna, a kislány pedig egy csendes, vidéki településre, ahol nemrégiben épült csak ki a villamos pálya, és ő volt a rajta közlekedő első járművek egyike. Telt múlt az idő, a két villamos időnként elmélázott azon, vajon hogy alakult a másik sorsa. Tényleg jó dolog a nagyvárosban közlekedni? És valóban olyan kellemes a vidéki lét? 3 év telt el, ami még igencsak fiatalkor egy villamos életében, amikor a szerencsétlenség bekövetkezett. A fővárosban élő és közlekedő legény villamosba a közlekedési jelzőlámpa meghibásodása miatt belé szaladt egy lila trolibusz. A villamos hátulját rongálta meg az otromba jármű. Behorpadt a szép, fényes sárgára festett, addig hibátlan oldallemeze, kidőlt pár ülés, rongyossá szakadtak a húzatok, kifacsarodtak a széklábak, s a kapaszkodó kis szomorú látványt keltően ketté törve lógtak alá a mennyezetről. A sérült villamost bevontatták a remízbe, ami szokásos szálláshelye volt. Míg azon búslakodott, vajon mennyi időbe telik, amíg megjavítják, eszébe jutott kis társa, a lány villamos. Ő talán jobban járt a vidéki léttel. Remélte, hogy nem szenvedett balesetet, és továbbra is olyan mosolygós a piros szája. Hogy nem, a fiú villamost javítás után nem a fővárosban helyezték újra forgalomba, vidékre került. Úgy gondolták, ha már sérült, vagyis a javítás ellenére nem tökéletes, jobban teszik, ha vidéken futtatják, ott helyezik üzembe. Talán a sors akarta úgy, de éppen abba a városkába vitték, ahol a lány villamos szállította, hozta-vitte az embereket. És az már nem volt véletlen, hogy a remízben egymásra leltek. Nagyon megörültek egymásnak. Beszélgetésük során a fiú villamos elmesélte, hiába szépek a főváros körútjai, érdekes a tarka embertömeg, a sok különféle dudahang, a csilingelés, igen nagy a forgalom, így gyakoriak az ütközések. Mesélt a balesetéről. és hogy már nem érzi magát tökéletesnek. A valamikori ragyogó fénye elhomályosult, ő pedig lélekben megtört. Ekkor a lány villamos vigasztalni kezdte. Ne búsulj, én épp olyan szépnek és teljesnek látlak most is, mint amikor először egymás mellett álltunk a szerelőcsarnokban. Számomra ugyanaz vagy, aki korábban voltál, mondta barátságosan. A fiú villamosnak nagyon jól estek a kedves szavak. Megnyugtatták, hogy bár volt egy balesete, azért ő ugyanúgy végzi majd a munkáját, mint korábban, és új utasai nem fogják kárát látni az ő balul sikerült fővárosi kalandjának. Felvirradt egy új nap, és a két villamos egymás után kigurult a remízből. Üdvözlésképpen felvillantották a lámpáikat, hiszen kora reggel volt még, és csak számukra érthető gépnyelven suttogták egymás felé. Biztonságos közlekedést, jó utat!
1: Csukásmese Rádió. Biztos, hogy ma kezdődik? Kérdeztem kiskoromban anyukámat, amikor meghallottam hajnalok hajnalán az ébresztő óra csörgését. Na jó, igazából már majdnem 7 óra volt, de akkor még az órát sem ismertem, és nekem az hajnalok hajnalának tűnt. Bizony, minden kezdet nehéz, így mondják legalábbis. A bölcsőde, az óvoda vagy az iskola első napja olyan, mint amikor az ember elutazik egy ismeretlen helyre. Az épület, a gyerekek, a csoportszoba, az osztályterem, a játékok, az uzsonna, minden másmilyen. Semmi nem olyan, mint otthon, mint az eddigi, de tudod mit? Gondolj bele! Minden utazás csupa újdonság, csupa kaland. Új szabályok, új barátok várnak rád. A bölcsődében és az óvodában az első nap a legizgalmasabb. Rengeteg új játék van a csoportszobákban. Autók, vonatok, dömperek, babák, plüssök, babakonyha, labdák, csörgő-zörgő és zenélő játékok, formabedobó, építőkockák. Felsorolni sem tudom mennyi minden. Hogy mit csinálnak első napon az iskolások? Nekik is rengeteg dolguk van. Elviszik az iskolába az új, üres iskolatáskát, és könyvekkel teli viszik haza. Az új könyvek illatára egész életemben emlékezni fogok. És arra is, mennyire szerettem kipróbálni az új ceruzákat, radírokat, majd telepakolni velük a toltartót. Az első napon rengeteg az ismeretlen. Magyar óra, matek óra, ének óra, torna óra. Mennyi óra! És köztük a szünetek, amikor mindenki azt csinál, amit akar. Hogy hogyan lehet mindezt megjegyezni? Erre találták ki az órarendet, ami olyan, mint egy menetrend a buszoknak és a vonatoknak. Megmutatja, melyik óra miután következik. Az első osztályosoknak még rajzos órarend segít ezt fejben tartani. Egy kis könyv jelöli a magyar órát, számok a matek órát, egy eset, egy festékpaletta a rajzot, egy hangjegy az ének órát, és egy labda vagy tornacipő pedig a torna órát. Szóval az első nap reggelén kezdetét veszik az izgalmak. Lehet, hogy ezernyi pici pillangót érzel majd röpködni a hasadban, de ne aggódj, minden rendben lesz. Új kaland kezdődik. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kérem a kis kezeteket így összezárni ökölbe, és azt mondjuk,

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta, és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürkén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van. Már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, és minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányon kiabált, csak úgy zengett az utca.
2: Cukorkát, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem básik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
1: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúr a fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai árust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. Persze, persze, világos, vagyis most világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt. Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfeljebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot. Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta Pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt. És átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
2: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
1: Leültek a padra, Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
2: A csoda vigye el ezt a zacskót! Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Nincs már sárca, meg kell várni, hogy elolvad a számban. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
1: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
3: Hajjaj, ragad az a vacak.
1: De ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával.
2: Hm?
1: Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó Rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó Rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez, az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz, a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő Habciben őt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habciben őre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habcibenőre: zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Esték tüsszentő Habcibenő siránkozva mentegetőzött.
2: Nem tudom elzárni, mert odaragadtam. Nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
1: Mindent ragasztó Rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fatövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt, dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó Rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na várj csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen... lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó Rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládéval. Ez lesz a bosszú. Hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám. De amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó Rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Ha, megette. Mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát, te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó Rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Prrr, hörgött és berregett Rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a linnomok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó Rezsőre. Így mi. Most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól. Mindent ragasztó Rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra. És mi újság a szádban? Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját, újra rendesen tudta mozgatni. Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám. Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából. Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Picúr a léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad. Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Megvárhatsz, nevetett Picúr, és beszaladt az ajtón.
4: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kókori,
2: kockada,
1: tojásból lett a csoda. Nagy taréjú cifra tolluk.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Az északi fény. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Egy földes úr a hideg téli időben minden csütörtök este elment hazúról, s csak hajnal előtt jött vissza. Az uraság szigorúan megtiltotta, hogy bárki is elkísérje, vagy elébe siessen, amikor megjön. Maga fogta be a lovát, s ő fogta ki is. A lószerszámot és a lovat nem mutatta meg senkinek. Megígérte, hogy agyonüti, aki a titkos istállójába merészkedik. Az istálló kulcsát nappal a kebelében rejtve hordta, éjjel meg a párnája alatt tartotta. A kocsisa azonban nem törődött a tilalommal, s meg akarta egyszer nézni, micsoda lovat és szerszámot tart titokban az ura, s hova megy minden csütörtök este. A bátor kocsis egyik csütörtök este idejében bement az istállóba, s leült az ajtó mellé a sötét sarokba. Nem kellett sokáig várnia, megjött az úr, s kinyitotta az istálló ajtaját. Egyszerre úgy megvilágosodott a nagy istálló, mint a több tucat gyertyát gyújtottak volna meg. A kocsis úgy összehúzta magát a sarokban, mint egy sündisznó, mert ha az úr észreveszi, megkapja, amit ígért. Az úr kihúzta a szánt, úgy ragyogott, mint az arany. Míg az úr kivezette a lovat, a kocsis a szán alá bújt. Gazdája gyorsan befogta a lovat, s takarót tett rá, meg a szánra is, nehogy a szokatlan világosság szemébe tűnjön a cselédségnek. A kocsis vigyázva kimászott a szán alól, s fellépett hátul a szántalpakra, ahol szerencsére nem vette észre az uraság. Mikor minden rendben volt, az uraság felült a szánra, s nagysebesen megindultak. Egyre észak felé tartottak. Néhány óra múlva észrevette a kocsis, hogy eltűnt a takaró a szánról és a lóról, s újfent úgy ragyogott minden, mintha égne. Most már azt is látta a kocsis, hogy mindenfelől urak és asszonyságok vágtatnak elő hasonló szánokon, nagy csengés bonkás közben. Versenyt hajtottak egymással, mintha 1000 rubelbe fogadtak volna, vagy lakodalmas menetbe lennének. Végül azt is észrevette, hogy az út a felhők fölé vitt, amelyek nagy, csendes tavakként úsztak alattuk. Egy idő után megfogyatkoztak a szánok, s a kocsis gazdája így szólt a szomszédúrhoz. Testvér, a többi északi fény hazamegy, menjünk mi is! Az úr és a kocsis repültek hazafelé. Másnap azt beszélték az uradalmi emberek, hogy soha életükben nem látták így villogni az északi fényt, mint a múlt éjszaka. A kocsis azonban hallgatott, s nem beszélt senkinek az éjjeli útról. Úgy beszélik, hogy csak az unokájának mesélt el öregkorában, s annak a szájából terjedt el a hír. De mind a mai napig vannak még, akik északi fényként járják az égboltot, s ha télvíz idején azt látod, hogy nagyon villog az északi fény, akkor lakodalmat tartanak.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Schmidt Regina vagyok, 12 éves Békásmegyerről. Szabó Lőrinc, Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázra zsóról? Ide az ollut. Nem szabad. Rettenetes. Megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem. Nem is hederített rám. Lépcsőnek használta a könyvespolcokat egész délután. A kaktusz bimbait lenyírta, és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele. Tönkre nyúzott. De azért tetszett a kicsi. S végül, hogy megrakni ne kelljem, leültem hozzá játszani. Legugoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek? És ahogy egy lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis lab mozogtam a szoba börtönfenekén. És ijesztő volt oda lentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy minden tudnak és erősek, s én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt, föl, föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szányra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök, feszengtem, mint kis észlesen vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, s már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem! És ekkor zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkolt tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök! Aztán, na ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hadszor király, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Egy asszonynak volt egy kis macskája. Egyszer ez a macska a tejfelt megette. Mire az asszony jól megverte és elkergette a háztól. Kiment szegény macska, s egy híd végébe leült, nagy szomorú. Ott ült a róka a híd végén, lógatta lompos farkát. A macska nekifutott, játszott vele, mire a róka egyszer csak hátra nézett. Ekkor a macska egész méltósággal felborzolt a bundáját. Kérdi a róka, ki vagy te?
2: Én vagyok Kacor király.
1: Kacor király? Soha nem hallottam híredet sem, mondta a róka.
2: Én, tudd meg, a legszebb madarakat elfogom reptében, állatot megregulázok, olyan nagy hatalmam van.
1: Megijedt ekkor a róka, és szépen kérte, menjen el vele a barlangjába, meghívja ebédre. A macska se várt két hívást, éhes is volt, így szépen ketten elmentek.
2: A róka igen jó szívvel látta, büszke volt a vendégére.
1: Csirkehúst, mindenfélét adott neki, jól tartotta az éhes macskát. Már igen jól éltek ott ketten, amikor egyszer arra megyen egy kis nyúl. A róka kiszalad barlangjából, s azt mondja neki, hallod-e nyúlkoma, itt ne járj, mert az én uram, a Kacor király, ha kijő, nem tudod, merre szaladj. Megijedt erre a kicsi nyúl, s elszaladt. Mikor már elég messze volt, leült egy helyre, s gondolkodott, vajon milyen lehet ez a Kacor király? Ekkor odasonfordált hozzá egy medve, kérdi a kis nyúl. Hát, hova mész, medvekoma?
2: Megyek ides ide, az erdőbe.
1: Jaj, arra ne menj, koma, mert a róka koma azt mondja, hogy az ő ura, a Kacor király, ha kijő, nem tudjuk, merre szaladjunk. No,
2: én már csak azért is elmegyek, feleli a medve. Hadd lám, milyen az a Kacor király.
1: El is indult, és mikor a barlangnál jár, kijő a róka, s mondja. Hallod-e, medvekoma, itt ne járj, mert az én uram Kacor király, ha kijő, nem tudod, merre szaladj.
2: Megijed erre a medve, s visszamegy a kicsi nyúlhoz, s elbeszéli, hogy járt ő is.
1: De csak szeretné megtudni, milyen az a Kacor király.
2: Amint ott tanácskoznak, érkezik a farkas, s mondja,
1: no, halljátok, medvekoma, nyúlkoma, mi történt velem?
2: Amint jövök a rókakoma, kifut elém barlangjából, hogy ott ne járjak, mert az ő ura Kacor király, ha kijő, nem tudom, merre szaladjak. Tanácskoznak hárman, mit tehetnének, hogy láthassák Kacor királyt.
1: Hát, akkor érkezik éppen a barjú is. Az is panaszolja, hogy mit mondott neki a rókakoma. Már négyen tanácskoznak, s végül azt határozzák, hogy elhívják ebédre őket.
2: Igen ám, de kinek mi légyen a feladata? Azt mondja a varjú.
1: Nyúlkoma, te kurta farkú vagy, nem kell félned a tűznél, hogy elégsz. Légy hát te a szakács.
2: Medvekoma hordjon a konyhára fát, farkaskoma pedig süsse a pecsenyét, s tegye az asztali szolgálatot. Én pedig majd elmegyek, s meghívom őket ebédre.
1: No,
2: mikor már mindegyiknek ki volt osztva a szerep, varjúkoma el is ment, hogy meghívja a vendégeket. Mikor a róka barlangjánál leszállott egy fára, nagy méreggel kifut a róka, és azt mondja, hallod-e te varjúkoma, már egyszer megmondtam, hogy itt ne járj, mert az én uram Kacor király, ha kijő, nem tudod, merre szaladj.
1: Megengedj, rókakoma, feleli a varjú. Medvekoma, nyúlkoma, farkaskoma üdvözölnek, s holnap jó szívvel látnak Kacor királlyal együtt ebédre.
2: A róka bémegyen barlangjába, s mondja Kacor királynak, amit a varjútól hallott.
1: Az el is fogadja a meghívást, mert igencsak ehetnékje volt. Kiment újból a róka, s mondja a varjúnak, hogy elmennek, csak beszélje el, hova.
2: Eljövök én holnap, értetek, feleli a varjú. Majd visszarepült, s megjelentette a többieknek, hogy Róka Koma és Kacor király elfogadták a meghívást.
1: Azok erre aztán nekikeztek, főztek, sütöttek, szorgosan készülődtek.
2: Másnap megterítették az asztalt, s elküldték a varjút a vendégekét.
1: Kacor király nagy méltósággal lépdelt, de a varjút végig szemmel tartotta, mert bizony félt tőle.
2: De félt a varjú is. Egyik fáról a másikra szögdösött, úgy vezette őket.
1: Mikor odaérkeztek, úgy megijedtek medve, nyúl és farkaskoma, hogy az csoda.
2: A nyúlkoma menekülni akart, de a tűzbe futott.
1: Medvekoma egy nagy fába úgy belevágta a fejét, hogy ketté hasadt. Farkaskoma pedig úgy elszaladt, hogy tám még máig is szalad.
2: A Róka és Kacor király leültek az asztalhoz, jól belakmároztak, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Kacor király című mesét hallottátok.

Csukás Mese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végigrakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatoll. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs! Az

Várjál, várjál, csörög a telefonom, erre ki az? Várjál, várjál, te vagy? Apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38, hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tabletten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéjünk tovább, lány.

0: Halló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

0: Ki a legelébb való? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Volt a világon egy öreg ember, az egyszer kint járt a mezőn. Mikor jött hazafelé, fogott egy egeret. Mikor hazaért, látja, hogy kislány lett az egérből. Nőtt a kislány, nagy lány lett belőle, azt mondta. Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férjet találok, aki a legelébb való. Az öreg ember elment keresni olyan férjet, aki a legelébb való. Elment a naphoz. A napnak a szolgája azt mondta, hogy várakozzon estig, mert a napúr most éppen oda van a földet megvilágítani. Este felé hazajött a nap úr lovakon. Azt mondja neki az öreg ember, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a nap. Én nem vagyok a legelébb való, nálam erősebb a felhő, mert az engem eltakar. Elment az öreg ember a felhőhöz, kérte, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a felhő, én nem vagyok a legelébb való, nálam előbbre való a szél, mert az engem ide, s tova hajkurász. Elment az öreg a szélhez, azt mondta a szél. Én nem vagyok a legelébb való, nálam elébb való a vén Mátra hegye, mert azt én nem bírom megmozdítani. Elment az öreg a Mátra hegyhez, s kérte, vegye el a lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a Mátra hegy. Én nem vagyok a legelébb való, én nálam elébb valók azok a kis egerek itt a tövemben, mert én még azokat nem bírtam összenyomni. Az öreg elment az egerek királyához, hogy vegye el az ő lányát feleségül, mert ő a legelébb való. Az egerek királya befogott sok egeret egy hintóba, elment a lányért. A lány visszaváltozott egérnek, összeházasodtak, ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: A Ki a legelébb való című mesét hallottátok.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szólásmondások.
3: Képzeld, mi történt?
4: Na, mi?
3: A barátom, Peti, kapott egy távirányítós robotot. Azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka, és soha nem fogja letenni. Most meg ott porosodik az ágya alatt.
4: Hát igen, erre szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
3: 3 napig? De a robot nem is romlott el, és az eleme is sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
4: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.

ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike.

ez hazavitte. Úúú, ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike. Úúú,

Ment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ráadás mese. A kiskacsa és a róka. Kip-kop, kikopog. Valaki a tojás belsejében. Recs. Megrecsent a tojáshéj. Egy kiskacsa dugja ki a fejét. Recs, recs, recs. Repedeznek a tojások. Kibújnak a kiskacsák. Kacsamama nagyon boldog. Gyönyörű kicsinyei születtek. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyon ügyesek, már totyognak is. Bukdácsolnak, lépegetnek, forgolódnak. Milyen érdekes a világ. Kacsamama vidáman hápog nekik. Gyertek, kicsikéim, sétáljunk egyet.
2: Hurrá, sétáljunk!
1: Ujjonganak a kiskacsák. Lemegyünk a tóhoz is, mondja kacsamama.
2: Menjünk, menjünk!
1: Örvendeznek a kicsik.
3: Fürödni is fogunk,
1: ígéri kacsamama.
2: Háp, háp, jaj, de jó, ússzunk már is,
1: kérlelik a kicsik. A legkisebb kacsa azonban elszomorodik.
4: Én sajnos nem tudok úszni,
1: mondja.
3: Dehogy nem, minden kiskacsa tud úszni, vigasztalja a mamája.
4: De én mégsem. Mi lesz, ha elsüllyedek?
1: Kérdezi.
3: Majd meglátod, nem lesz baj. Beugrasz a vízbe, és már úszol is.
4: Hidd el, mama, nekem nem sikerül,
1: sírdugál a kicsike.
3: De nincs idő a nyafogásra, indul a család. Elől totyog kacsamama, utána a kiskacsák. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Leghátul megy a legkisebb.
3: Potyognak a könnyei, sírva lépeget a többiek után.
4: Jaj, jaj, én nem tudok úszni,
1: panaszkodik. Leérnek a partra. Hű, de szép a tó, csillog a víz, körülötte susog a nád. Nagyon tetszik a kiskacsáknak.
2: Ugorhatunk?
3: Gyertek utánam, vezényel kacsamama.
1: Hó, rukk, beugrik. Sorra ugranak utána a kicsik. 1, 2, 3, 4. Csobban a víz, vígan úszkál mindegyik. Már csak a legkisebb kacsa ácsorog a parton.
2: Gyere, ne félj!
1: Hívják a testvérei.
2: Látod, mi sem süllyedünk el.
4: De én nem tudok úszni,
1: hüppögi a kicsike.
2: Tudsz te is, csak gyere!
4: Nem merek,
1: feleli a legkisebbik. Kacsamama azt mondja neki.
3: Ha nem akarsz úszni, maradj a parton. Mi fürdünk egyet. De vigyázz, nehogy elkapjon a róka. Vörös bundás, hosszú farkú állat nagyon szereti a kiskacsákat.
1: Azzal elindulnak. Körbeúszszák a tavat, ennivalót keresgélnek. A kicsike egyedül marad a parton. Szomorúan néz a testvérei után. Egyszer csak megrezzen a háta mögött a fű. Oda néz. Látja, hogy valami mozog a bokorban. Nézi, nézi, mi lehet az? Halk morgást hall a bokor mögül. Vörös bunda látszik a levelek között.
4: Ajjaj, ez biztos a róka!
1: Rémül meg a kiskacsa, és futásnak ered. A róka kiugrik a bokorból, hogy ham, bekapja a kiskacsát. A kiskacsa ilyetében ugrik egy nagyot, nem is nézi hová. Csobb! Bepottyan a vízbe. A róka nem megy utána a tóba, hanem elsonfordál. A kiskacsa csodálkozva látja, hogy nem süllyedt el. Igaza volt a mamának, ő is tud úszni.
2: Háp, háp, várjatok!
1: Kiáltja.
2: Jövök már, én is tudok úszni!
1: És boldogan iparkodik a mamája után.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. De még mielőtt elkezdjük az éneklést, azt szeretném kérdezni tőletek, hogy tudjátok-e, hogy kell furuján játszani? Mutassátok meg nekem. Így bizony. Hogy kell hegedűn játszani? Húzzuk a vonóval. Citerán úgy kell játszani, hogy pengetjük a húrjait. Zongorázni pedig szerintem tudjátok, így kell. Úgyhogy játsszuk akkor ezt most úgy, hogy mindig azt a hangszert vegyétek elő, amiről éppen énekelek. A furujával fogjuk kezdeni, úgyhogy játékból a furujákat a kézben,

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Üvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este elmesélem nektek Párácska, a legkedvesebb kis felhő történetét. Ez egy Zelg Zoltán mese. Régen történt ez, ó, nagyon régen, és olyan nagyon messze, hogy még a torony tetejéről sem lehetett odalátni. Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de olyan szép göndör felhőcske, hogy a nap és a hold egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy láthassák a kis felhőt. A vihar is kézen fogta a kis unokáit, a szellőket, így indult el velük meglátogatni Párácskát, a most született kis felhőt. Büszke is volt a felhőpapa és a felhőmama gyönyörű gyermekére. És gyakran mondogatta felhőpapa szomszédjainak, meglátjátok, mire felnő zivatar lesz belőle. Az bizony, mondogatták a felhőszomszédok, zivatar, de még országos eső is lehet. Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet hallotta. Ő azt szerette volna, hogy mindig ilyen kicsi maradjon a gyermeke. Ilyen szelíd és göndör. Soha se kiáltson haragos villámszavakat. Ne veszekedjen mennydörögbe a földdel. S ne verje le jégkavicsokkal a gyümölcsfák virágait. Amíg így aggódott felhőmama Párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre erősebb lett, és egyedül szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel odaállt szülei elé, és így szólt. Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el világot látni. Felhőpapa büszkén nézett Párácskára, és így válaszolt. Menj csak, fia, vándorold be az eget, szórjál villámokat, menj dörögj hangosan, légy erős, büszke felhő. Felhőmama így szólt, menj, fiam, járd be az eget, szeresd az erdőket, a rét virágait, és szelíd légy, mint nénéd a szivárvány. Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szüleitől, repülni kezdett az égen. Mikor egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak. Ó, felhőcske, öntöz meg minket, mert halálra száradunk. A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tikkat lombokat. Aztán tovább vándorolt, és egy rét fölé ért. Amikor meglátták az elságult fűszálak, mindnyájan könyörögni kezdtek. Ó, kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni minket! Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan kortyolják a fűszálak az esőcseppeket. De akkor már bizony nagyon kicsike felhőcske volt. Úgy megfogyott az erdő és a rét megöntözése után, hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem könyörül rajta a szél, és nem fogja erős karjai közé. Alkonyodott már, amikor egy búzatábla fölé ért, ahol éppen szomorúan leste az eget egy gazda. Mikor a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott. Ó, drága felhőcske, vidítsd fel az én kalásaimat, mert ha elszáradnak, nem süthetek kenyeret a gyermekeimnek. A kis felhő rögtön esővé változott, és a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél pedig hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy tovább éljen falevélben, fűszálban, margarétában, búzában és kenyérben. Ugye azt tudtátok, hogy az eső, mely szépen megöntözi a földeket, előbb-utóbb újra felhőkké válik majd az égen. Ugye tudtátok? A talajra hulló eső ugye folyókban, a talajvízben összegyűlik, utat talál magának egy nagyobb vízterületbe, mondjuk tavakba, tengerekbe, óceánokba, aztán a párogásnak köszönhetően felhő, majd újra csapadék lesz belőle. Ez a víz körforgása. Na, de elég a tudományból, most már irány a tollasbál, eljött a pihenés és az alvás ideje. Jó éjszakát, szép álmokat!
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: miért hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Azért, mert izgalmas.
2: Mert lehet belőle valamit tanulni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Pici korom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény Jámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk oda vetődött a gúnyhója, azaz a kunyhója elejbe.
4: Hé, szedte vette rossz különcei, megálljatok csak, hát kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
3: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket úttól érni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
4: Hihi, szélhorta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst.
3: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
4: Hé, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét eszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
3: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fáit senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogy ne féltünk volna? Határos volt a szőlője, a milyenkel. Egyszer a nagy tüköralma fája éppen a lába mellé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, és áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
4: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
3: Gyerembe szedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
4: Hí, öcskocs, el nem eresztelek, addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
3: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva, akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
4: Ide nézzük se!
3: Csapott a vállamra Gilice bácsi, s rámutatott egy őszi barack fára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem. Akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
4: Hé! Ez az a híres csengő barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehet ám elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
3: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolgottam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülöttes. Mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá. És nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének,
4: Imre öcsém, 2 szemed legyen erre a fára, mert ha 1 darab híja lesz a 100-nak, akkor elmehetsz oda, ahol a barcakad, ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is.
3: Kisborús Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert Kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna, hanem azért 3. nap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból 1, a legszebb, a legérettebb csengő barack. Gilice bácsi akkorát csüvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
4: Jaj, neked, kisborús Sós Imre!
3: Csikorgatta a fogát Gilice bácsi.
4: Jaj, neked, szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
3: Valahol a 3. szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gilice bácsi a füstös csőzgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gilice bácsi töltyért csinált a tenyeréből, és elrikkantotta magát.
4: Hey, Imre! Szőlőcsősz Imre!
3: Szőlőcsősz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, hanem hörcsög motoszkál itt, Gilice bácsi széthajtotta a leveleket, és hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygosra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe Véznak is kacsóját.
5: Bajack, bajack!
3: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A 100., a legbársonyosabb, legérettebb. Gilice bácsi lehajult a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kisborús Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szárember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt 1-2 szót nyöszörögni. Itt vagyok. Gilice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellelakasztotta a szavát.
4: Hát, néni, te vagy az! Kisborús Sós Imre? Hát, mit is akarok mondani te neked? Hát, hallod-e, Imre fiam, míg a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
3: Gilice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengőbarack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellette, mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, itt Réka. Készen álltok egy újabb izgalmas rejtvényre? Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges eszköz mindig az orrodon ül, ha a világot élesebben szeretnéd látni. Két üvegből áll, és sokféle formában létezik. Segít, hogy jobban olvashass, vagy hogy tisztábban láthass mindent körülötted, akár közelre, akár távolra tekintesz. Nagyon divatos. Vannak nagyobbak, kisebbek, szélesebbek, keskenyebbek. Sokan azt mondják, hogy a jó öltöztet. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha tudjátok a választ, mondjátok ki. Igen, ez a szemüveg. Remélem élveztétek a találós kérdéseket. Képzeljétek, én is szemüveges vagyok. Én nagyon szeretem, és nem mellesleg, így ha integetnek a barátaim az utcán, fel is ismerem őket, mert a szemüvegen nélkül csak integető pacákat látok. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gyümölcsök, az évszakok ízei. Tavasszal a kert még álmosan nyújtózkodik, de aztán egyszer csak rügyedezni kezd a mandulafa, a barackfa, és világba borul a medgy, és megjelennek az első gyümölcsök is, csak akkor még éretlenek, nem szabad őket leszedni. A tavasz apró ajándékai közé tartozik az eper, piroslik a bokor alatt, illata már messziről odacsal. A korai cseresznye is ekkor kezd el érni, piros szemei csak arra várnak, hogy valaki leszakítsa. Aztán eljön a nyár, a gyümölcsök nagy-nagy ünnepe, a sárga barack a napfényt gyűjti a héjába. A lédús őszi barackot harapni öröm, a görögdinnye pedig igazi nyári hűsítő, akár a strandon is. A nyár a bogyósok ideje, vagyis a málna, ribizli, szeder, egyik finomabb, mint a másik, és lekvárnak is kiváló. A szőlő lassan érik, amíg a nap érleli édesre. A fürtök között ott csüng a must jövője, és persze a mazsolája is. Majd megérkezik a csodálatos ősz, újabb gyümölcsöket hozva. Almát, körtét, birsalmát, amiből kompót, süti, vagy csak egy harapásnyi emlék lesz. És ott vannak a csonthéjasok is. A diót eleinte zöld burkolat rejti, majd az is beérik és kipattan. Amikor a dió és a magyaró beérik, ősszel csak úgy potyog le a fáról a földre, aztán ezt össze kell szedni, szépen száraz helyen ki kell szárítani, és valamikor, akár éppen karácsonykor, vagy újévkor meg kell törni egy néhányat, és el lehet fogyasztani. Túl sokat nem szabad belőle enni, mert elég zsíros egy gyümölcs. Szokták mondani, úgyhogy ha valaki túl sokat fogyaszt belőle, akár még meg is fájdulhat tőle a pici pocia. A gyümölcsök egy része télire se tűnik el. Az aszaltszilva, alma, sárga barack új ruhát ölt. Vizet veszít, de ízt nyer, hogy a hideg hónapokban is ott lehessen a tányérodon. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy minden évszak tartogat valami finomat. Nem is kell messzire menni, elég, ha csak körülnézel a kertben, vagy akár a piacon, vagy az uzsonnás dobozodban, ahova édesanyád elrejtette a finomságokat.
3: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vadgesztenye fa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenye fa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenye massza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vadgesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük, és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.
1: A kanász. Egyszer volt, hol nem volt, élt egy királyfi, aki maga is gazdag volt, mégsem volt annyi kincse, hogy a császár lányának kezét megkérje. Eszébe jutott, hogy megboldogult apja sírján egy fenséges rózsabokor nyílott, ami, noha csak minden ötödik évben virágzott, olyan csodálatos illata volt, hogy a birodalom minden házába boldogságot hozott. Volt aztán a királyfinak még egy fülemüléje is. Annak az éneke egy igazi kincs, a legszebb dallam, amit el lehet képzelni. Arra jutott hát a herceg, hogy ajándékokkal próbálja elnyerni a császár kisasszony kegyét. Szép ezüst dobozban el is küldte tüstént a rózsát és a fülemülét. Vígadt a császár, amikor meglátta az ajándékokat. Végre lányomhoz méltó kérő akadt. A lány is megörült nagyon. A dobozokat nyissák ki legott. Az első dobozt, mikor kinyitották és a rózsát megpillantották, elámult a császár. Ez aztán gyönyörű. Igen. Nem úgy a leány? Még ilyet, hisz ez csak egy virág, vidd innen. A második dobozkára került hát a sor, amiben a fülemüle volt. Amint a császár meghallotta énekét, a szépségtől könnyek futották el a szemét. De a lánynak nem tetszett a dolog. Még hogy egy szár rózsavirág s egy madár elég legyen, hogy elnyerjen egy császár leányt. Nekem bizony olyan kérő kell, aki csupa varázslatos holmit mutat fel, gondolta magában a gőgös leány. Hanem a királyfi nem adta fel rögtön, hamar szegényes gúnyát öltött. Abban ment a palotába, kérte, hadd beszéljen a császárral. Így beszélt a császár előtt. Nem vagyok más én, csupán egy szegény, ágról szakadt parasztlegény, aki munkát kér. A császár felvette udvarába, nem másnak, mint kanásznak. A kanásznak öltözött királyfi naphosszat a disznókat terelgette, de másra is jutottám ideje. Miután a napi munkájával végzett, estére egy csodafazékkal is kész lett. Olyan fazekat készített a legény, melynek csengők lógtak a szélén, s amint a víz felforrt, a csengőkből kellemes dallam szólt. Még egy varázs ereje volt a fazéknak. Aki ujját a gőzbe tartotta, megmutatta annak, mit főznek szerte a városban. No, ez már tetszett a leánynak. Egy szolgálót hamar a kanászhoz szalasztott, tudakolja meg, mennyiért adná a fazekat. Megmondta a kanász kerek perec. A fazék ára a császár kisasszony 10 csókja lesz. Ezen a leány végképp felháborodott. Egy kanászt mégsem csókolhatok. Csak hogy dolgozott benne a hiúság és a mohóság. Végül úgy döntött, megadja a fazék árát. a kanászhoz lesietett, és arcára 10 csókot lehelt. Legközelebb a kanász egy kereplőt készített. Ez sem voltám akármilyen kereplő. Hangja nem volt nyekergő. Igazi muzsikát árasztott, és amikor a király kisasszony meghallotta a dallamot, magának akarta a kereplőt, de minél előbb. Ismét elküldte a szolgálóját alkudozás gyanánt, csak hogy a kanász felemelte portékája árát. A kereplőt a kisasszony akkor kaphatja meg, ha engem 100 csókkal illet. Mint hiába igyekezett a császár lánya, hogy a csókot adhassa egy szolgáló leánya, a kanász nem engedett. Nem tehetett egyebet, a király kisasszony a kanászhoz sietett, s megadta, amit kért. Mindent látott a császár az ablakából, és dühében majdnem kikelt magából. Hogy az ő kislánya egy kanásznak legyen a mátkája? Ezt nem tűrhetem, kiáltotta. A fiatalokat tüstént elzavarta. Nyugtatta a kanász. Nem lesz semmi gondunk, ne búsulj. De a lány csak nem csitult. Az nem lehet, hogy én egy kanász felesége legyek. Ekkor a királyfi levette álcáját, mire a lány csak tátotta száját. Még ilyen daliás, szép embert nem látott. Meg is örült nagyon. Te királyfi vagy, hisz ez mindent megváltoztat. De a királyfi igaz ember volt, és olyan lányról álmodott, akinek más a fontos, nem csak a ruha és a sok csoda. Ott is hagyta a császár leányát, s máshol kereste a boldogságát. A császár kisasszony talán még ma is ott ül a fatövében, bánattal a szívében. A mohóságnak, hiúságnak magány lett az ára.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Három csillag van az égen, három pajtásom van nékem. Egyik szőke, másik barna, a harmadik aranyalma.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól. A címe pedig Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
2: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot és töröld fel szépen.
1: Mikor az a kicsi ügyetlen Tádé neki ment a vizes vödörnek és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
3: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik.
1: Mazsola azt is megfigyelte, hogy ha Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manócska szó nélkül lehajol és fölemeli. Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni. Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia. Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet néz el, mint neki, mert hogy Tádé még kicsi. Bizony, Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint. Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt.
2: Te, Tádé! Szólalt meg. Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
3: Miért nem?
1: Kérdezte Tádé csodálkozva.
2: Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
3: Mi az a tengeri csata?
2: Hát, amikor két hajóhad összecsap.
1: Magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt.
2: Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.

0: nagyra nősz.
1: Jé!
0: Mondta Tádé kellemesen meglepve.
1: Én is olyan nagy leszek, mint az a tök?
0: Mutatott a tökházra. Na hát azért, akkora azért nem, sietett a félreértést eloszlatni Mazsola. Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac. A kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök. Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt. Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót. Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tök ültetvényére. Sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni Mazsolához.
1: Hogy te milyen ügyes vagy! Lelkendezett Mazsola. Hozzá még!
0: Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolta Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem is merte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök.
1: Nem baj,
0: mondta Mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani. Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiválását Tádéra bízta. Ilyen babra munkához neki nem volt türelme. A vitorlákhoz való lapuleveleket és ágacskákat is Tádéval szedette össze. Tádé csupa igyekezett volt, Mazsolának csak vezényelnie kellett.
1: Ne túl vékonyra vájd, egyenesebb ágakat keres, ne lyukaszd ki a lapuleveleket,
0: és így tovább. Egyszer csak Tádé megszólalt.
1: Nagyon szeretem a tök főzeléket. Én is,
0: mondta Mazsola nagyot nyelve. Úgy, ahogy Manócska készíti, tejfölle, kaporral, de jó, hogy eszembe juttattad.
1: Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted?
2: Nem,
0: ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte.
1: Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
2: Hát, igaz,
0: hagyta rá Tádé. Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, minthogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt. Még Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni. Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén. Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy tépet vitorlával, törött árbóccal, mire Manócska hazaérkezett.

0: és Manócska a tócsában heverő, szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire Mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított.
1: Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárgatököt?
0: Tádé Mazsolára nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
2: Tádé ötlete volt,
0: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá.
1: A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
2: Sehogyan,
0: felelte Tádé kis fekete gombszemét Manócskára függesztve.
2: Mazsola mondta.
0: Mazsola szeretett volna köddé válni.
2: Én azt mondtam,
0: nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
2: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondja, hogy Tádé ötlete volt.
0: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult, és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tök mag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tökfőzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
2: Én is,
0: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.

0: Csukásmese Rádió. Hogy mennyi mindent kell tudni egy gyereknek? Fú, ráadásul egyedül. Hát, a bölcsisek megtanulják, hogyan kell elpakolni a játékokat, és azt is, hogyan kell kanállal egyedül enni. A mosdóban kezet mosni, vagy fogat mosni. Mindenben segítenek a bölcsis nénik. De nagyon jó érzés, amikor már fel tudod húzni a cipődet, fel tudod venni a pulóveredet, vagy a kabátodat teljesen egyedül. Az óvodásokra újabb kihívások várnak. Cipőt kötni, megteríteni, becipzározni a pulóvert, vagy begombolni a kabátot. Ha valami nem sikerül, bátran szólj az óvónéninek, vagy a dadusnéninek. Segíteni fognak. Ezeket a dolgokat senki sem tudja elsőre. Van, aki hamar megtanul cipőfűzőt kötni, másnak a gombolás megy könnyebben. A legfontosabb, hogy minden nap próbálkozz, mert minden gyakorlással egyre ügyesebb leszel. Addig-addig ismétled a dolgot, hogy egyszer csak megtanulod, és amit régen még segítséggel csináltál, azt már könnyedén megoldod egyedül. Emlékszem, amikor először próbáltam begombolni a kabátomat. A gomb mindig kibújt a kezemből. A lyukat sehogy sem akarta megtalálni. Már majdnem feladtam, de aztán újra megpróbáltam. És egyszer csak sikerült. Rettentően büszke voltam magamra. El is mondtam rögtön mindenkinek, és nagyon megdicsértek érte. Biztos veled is történt már hasonló. Talán először egyedül húztad fel a cipődet, vagy sikerült úgy megterítened, hogy minden a helyére került. Lehet, hogy megtanultad összepakolni a játékaidat anélkül, hogy bárki emlékeztetett volna rá. Gratulálok! Nagyon ügyes vagy!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: készen állsz zokni.
1: Igen.
0: Akkor köszönjünk be.
2: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
0: Sziasztok, kedves hallgatók, én Inkoz vagyok.
1: Én pedig Zokni, elnézést, csak megiszom egy kortyot.
0: Jó, megvárunk, én és a hallgató gyerekek. Na, mehet? Jaj, egészségedre, Zokni. Fontos ám a folyadékbevitel, nem csak a növekedésben lévőknek, de a felnőtteknek egyaránt.
1: Meg nekünk varázszoknik.
0: Igen, de azt sokan nem tudják, hogy a hideg víz bár jól esik egy tikkasztó, meleg nyári napon, de nem a legjobb a szervezetnek.
1: A tökéletes ivóvíz hőmérséklete körülbelül 15 fok. Könnyen felszívódik, és így a legfinomabb.
0: Ígyatok ti is sok vizet,
1: bizony,
0: de csak 15 fokosat.
1: Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Inkoz, te mennyi vizet ittál ma?
0: Hát lássuk csak 1, 2, 3, 4, 5, hát még csak 1 litert. Ups.
1: Hát akkor ezt orvosoljuk.
0: Gyorsan bepótolom.
1: Tessék.
0: Glögy, glögy, glögy.
1: Igen.
0: Igen.
1: Na helyes.
2: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Hetet hét országon túl.
2: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga,
4: Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
5: Mind meséstek is, malac.
2: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mese Rádió!
1: Táncolni ér, ugrálni ér, és énekelni is ér. Ez itt a Zenevarázs, és most jön egy olyan dal, amitől a plüss macid is táncra perdül. Maradj velünk, mert a buli még csak most kezdődik.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallod ezt a ritmust? Ugye nem tudod megállni? Ez a zenevarázs a Csukásmese Rádióban, ahol minden dal egy kis varázslat. Szólj a barátaidnak, hogy ők sem maradjanak ki a mókából.
1: Zenevarázs a Csukásmese Rádióban.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három, igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derenget, dorongot, merenget, szorongot, kerenget, dorongot, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

annyit mond. Be. Nincs semmi gondja, csak ugyanazt mondja, mert semmi sem jut eszébe. Aki birka, csak annyit tud. Be.

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy bemondták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: sängen. När vi grälar luta hjärta.
1: Csukás mese rádió!
2: Na, ki táncol a nappali közepén? Ez itt a Zenevarázs, és most mindjárt jön egy igazi ugrabugra sláger. Ne fogd vissza magad. Énekelj hangosan, hadd hallják a szomszédok is. Milyen jó kedved van.
3: Csukás mese rádió, rádió egyfejűeknek.

0: szétfújja a telet, boldogan.
1: Katonák előttek sorakozó! Cepot a sakály!
2: A sakály!

0: Kutyatár.
1: Kutyatár.
0: Kutyafülű.
2: Aladár.
0: Kutyatár.
1: Kutyatár.
0: Kutyafülű.
3: Hát arról van szó.
2: Hogy az aladár?
4: Amit most hallgatsz, az a
5: Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Folyó vízzel, szappannal megmosom a praclimat, makacs.

elhajtom. Na hát akkor ismételjük át, tehát kell először is egy kis szappan, kell egy kis folyóvíz, és akkor felhabosítjuk, és jó alaposan! Folyóvízzel, szappannal megmosom a praclimat,

0: Na, ki enne tormát?
1: Új!
0: Avas szalonnát?
1: Jaj!
0: Kérsz egy kis sóskát?
1: Nem.
0: Hát sósuborkát?
1: Az se!
0: Oda sültántást?
1: No.
0: Hát kotlós tojás?
1: Nem jó!
0: Na és? Csokit?
1: Igen, csokit!

0: Hapci, hapci, kökci.
1: Zsonka világ a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Hapci, kökci, hapci, kökci, hapci, kökci.
3: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is, mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
4: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
5: Csukás Mese Rádió!
6: Rádió egyfejűeknek.
7: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
8: Hallgass te is!
7: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás okos felesége. Egyszer Mátyás király kiment az aratókhoz. Két vállalkozó elébe sietett. Mondták a királynak, hogy nagyon rossz a vetemény, nem keresnek benne semmit. Mátyás király azt mondta. Felvállaltátok, dolgozzatok tovább. Na, azt mondja az aratóknak. Mi az, hogy 3 el tud tartani 9-et, de 9 3-at nem? Az aratók nem tudták megmondani. Erre azt mondta Mátyás. Hónap jövök megint. Ha meg nem tudjátok mondani, azt is elveszem, amit eddig kerestetek. Hazamentek este az aratók, nem tudták megfejteni, amit a király kérdezett. Az egyik aratónak volt egy jánya. Búsult az apja, mert nem tudta, hogy mit mondott a király. Kérdezte tőle a lány, hogy most mit búsul. Mondta erre az apja. Nem tudom, mit kérdezett a király. Arra kell felelni, hogy 3 9-et el tud tartani, de 9 3-at nem tud. Kacagott a jány. Hát 9 3-at nem tud eltartani, de 3 el tud 9-et. Hát a május, június, július tartja el a többi hónapot, mert akkor terem meg az esztendőre való. Na, másnap kimentek aratni. Ment a király és kérdezte. Kitanáltátok-e, mit kérdeztem? Akkor mondta az egyik vállalkozó, hogy ő tudja. A május, június és július tartja el a többi hónapot. Akkor azt mondta a király. Nem ti tanáltátok ezt ki. Mondjátok meg, ki tanálta ki. Akkor bevallotta az egyik vállalkozó, hogy a jánya találta ki. Hát, azt mondja, jól van. Másnap 2 adjutást küldött a király a jányhoz, hogy nézze meg, milyen magaviseletű. Kérdezték tőle. Magad vagy, jányom?
10: Magam vagyok.
9: Hát édesapád hun van. Elment a szomszédközségbe. Hazajön hamar? Ha egyenesen jön, akkor nem biztos, hogy hazajön, de ha kerülővel, akkor hazajön. Hát az édesanyád hun van. A szomszédnál elhitták oda. Hát, mit csinál? Amit nem csinált sose, nem is fog. Ekkor kérdezték a nénjét. Hát a nénjéd meg hun van. Elment a városba a másik ezerért. Az adjutánsok elmentek a királyhoz, és mondták, hogy milyen viseletű a jány. A király másnap befogatott, és elment érte. Elvitte a jányt magánál. Felöltöztette szépen, és azt mondta neki, hogy minden övé a kastélyban. Úgy élt ott, mint egy király kisasszony. Azt is mondta neki a király, hogy csak addig lesz ott, míg megtartja a kívánságot, senkinek ne mondjon tanácsot. Hát az agyutásoknak megfelelt. A 3 rejtvény így volt. Ha egyenesen jön az édesapja haza, akkor neki megy a fának. Ha kerülővel jön, nem esik baja. A másik... Az édesanyja átment a szomszédba elhunyt embert öltöztetni. Azt csinál vele, amit még nem csinált, és nem is fog. A harmadik meg az volt, hogy a nénye megesett a gróftól. Kapott 2000 forintot, és elment a másik 1000-ért. És akkor ott lakott a kisasszony a királynál. Egyszer Mátyás király készült a templomba. Ment a hintó. A kapunál ott volt keresztbe egy kű, azt a hintó eltörött. Ott volt 2 strázsa. Oda hitte őket a király, és azt mondta nekiek. Mire hazajövök, ezt a követ megnyúzzátok, mert fejeteket veszem. Búsultak nagyon. A király kisasszony a 2. emeleten az ablakból nézte őket. Siránkoztak, hogy már letelik az idő, azt nem tudják megnyúzni a követ. Nagyon sopánkodtak és siránkoztak a király kisasszonynak, a király kisasszony meg megszánta őket. Hát azt mondta, azt feleljék a királynak, felség, tessék virt venni belőle, mert nem tudjuk megnyúzni a malomkövet. Aztán ment haza a király. Ott állott a két poszt. Hát miért nem nyúztátok meg a parancsomra? Hát nem tetszett a vérét venni, kegyelmes uram. Na jó, de úgy is tudom, hogy ezt nem ti tanáltátok ki. Felment a király, éppen ebéd volt, mondta a kisasszonynak. Na hát, eszünk és utána pakolj. Mindent elvihetsz, amit szeretsz. Tudta a kisasszony, hogy mi a baj. Megették az ebédet, de a király italába álomport öntött, az megitta a borral együtt. A király elaludt, már mély álomba volt, akkor a kisasszony leüzent a kocsisnak, hogy fogjon be a hintóba. Befogott a kocsis, odaállott a kastély elé. Feltétette a kocsiba a királyt, és elmentek az apjánál. Ott lefektették, ő meg mellé ült. Jót aludt a király. Majd nagyot nézett, hol van, hova vitték. Azt mondja a kisasszonynak, hát miért hoztál ide? Én nem mondtam, hogy ide hozzál. Felelte neki-e, hát téged szeretlek a legjobban. A király megörült, elvitette a jányt, és az lett a felesége, a szegény arató jánya. Így tett Mátyás. Ezért mondták a népek, meghalt Mátyás király, meghalt az igazság.
6: Ez a gyerekek rádiója.
7: Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukasz Mesze Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Kassai Etelka, a Békavár hercege. Egy nap a béka király békavárának langyos vízű, hínár ölelésű tavában egy kis zöld varangyos béka született, egy apró herceg, egy még apróbb koronával a fején. Ám az a kis béka szerfelett különbözött a többi békától, csak a vízben érezte jól biztonságban magát. Hiába szerették volna a szülei, meg a testvérei, meg az összes békarokon, meg az alattvalók, hogy jöjjön ki a vízből, mutassa meg magát. Hiába szerették volna, hogy töltsön velük egy kis időt, játszon velük a mocsaras parton, a zsombékok tövében. Ő nem és nem ment. Félt attól, ami a vízen kívül várt rá. Egy idő után elunták a csalogatást a többiek, ha szóba került a kis béka herceg, csak brekegtek egyet lemondóan, és magára hagyták őt a vízben. Azért néha odaszóltak neki valami bíztatót, olykor ijesztették is, hogy ha kihűl a víz, bizony bajba kerülhet, nem hallgatott rájuk, nem is válaszolt. Azért figyelte a többieket, és sajgott valami ott belül. Szívesen heveredett volna ki ő is a napsütötte sárba egy-egy percre, hogy igazán felmelegedjen a többiekkel, de nem mert. Inkább a tó fölött száldosó pillangókat figyelte, meg a szitakötőket, ahogy szivárvány színben csillogott a szárnyuk, meg azokra a mesékre figyelt nagyon, amiket a békavének meséltek a többi békaporontynak. A pockokról is sok mesét, sok rémtörténetet hallott, és azok a mesék jéghideg félelemmel töltötték el a szívét. Jaj a pockok, jaj azok a fogak! Csak remélte, hogy a pockok nem tudnak úszni, arra gondolt, lehet csak nem akarnak. Hiszen ha ő is tudna a szárazföldön is élni, talán a pockok is alkalmasak a vízi életre, csak valami erő visszatartja őket az úszkálástól. Ezen a kérdésen sokszor és hosszasan eltűnődött. Nagyon nem is tudott más csinálni hatalmas aranyszín szeméig a vízbe merülten, csak nézelődni lustán és gondolkodni a világ folyásán. Egy nap azonban, amint nézelődött a tó nyálkás, langyos vizéből kifelé, egyszer csak keserves, brekegő sírás ütötte meg a fülét, egy kis varangyos békalány lábára valami fényes szál, damil tekeredett, sehogy se tudott megszabadulni tőle. Úgy odakötözte egy nátszálhoz az az eltéphetetlen, láthatatlan szál, szinte foggyulejtette. A békaherceg csak hallgatta azt a nagy, panaszos sírást. Végül nem bírta tovább, és egy hatalmas ugrással a nátszál a békalány mellett termett. Szinte magától mozdultak a lábai, mert sehogy se bírta elviselni tovább azt a zokogást. Amint a kis varangyos békalányt megpillantotta, olyat dobbant a szíve, még a tó túlsó partján is lehetett ám hallani. Segíteni akart, de hát hogyan? Addig ugrándozott a csapdába esett békalány mellett, míg végül eszébe jutott, hogy a vének azt mesélték, a nádas szélén, már jó messze a víztől élnek a pockok. Azt is mesélték, hogy él köztük egy óriási tűhegyes fogú pocok. Amióta csak kidugta a fejét a vízből, mindig félt attól a legendásan mérges hírben álló pocoktól. Magányos éjjeleken, amikor a többi béka hangversenyt adott a tópartján a holdfényben, ő azért rimánkodott magában, az a pocok meg ne hallja a többiek békaénekét, jaj, csak a pocok be ne ugorja mellé a vízbe. Így aztán, ha a legnagyobb fogú pocok került szóba, úgy rettegett, ha nem lett volna amúgy is nyakig a vízben, elöntötte volna a hideg veríték. De nem volt mit tenni, segítséget kellett kérnie. Dobogó szívvel ugrándozott a pocok lakhelye felé, életében nem félt még úgy soha. Pocok! Szólt be a pocoklukba halkan. Kérlek szépen, itthon vagy? Hát hol lennék, te gyerek? Tán nyakig a vízben? Morgott zsörtölődve a pocok. Mit akarsz? Csodálkozott rá aztán béka hercegre, mert bizony a pockok is hallották ám, hogy se éjjel, se nappal el nem hagyja az a tóvizét. Bárhogy is remegett a hangja azonban a félelemtől a béka hercegnek, azért sorban elbeszélte, milyen nagy bajba került az a csöbb békalány. Na, a pocoknak se kellett kétszer mondani, már surrant is hangtalanul a nátszálak között a békalány felé. Hegyes fogaival pár pillanat alatt elrágta a zsinort, és még alaposan össze is tekerte azt, bele ne akadjon más a nádas lakók közül. A kis béka hercegnek meg a pocoknak aztán köszönetet mondott a megmentett békalány. Attól kezdve aztán, hogy a bátorság és a segíteni akarás elűzte a félelmet, a kis béka herceg sok-sok időt töltött a parton is. A legtöbbet a békalány társaságában. Egy idő után, annak rendje és módja szerint, beköltöztek a békavárba is. Ezernyi békaporontjuk született, és annál is többnek mesélték el, hogyan lesz a félelemből erő, az ugrásból szerelem.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld!
2: Na?
1: Az előbb láttam a cicánkat Cirmit kisettenkedni a kamrából. Csupa tejföl volt a szája. Nagyon igyekezett, hogy ne vegyem észre.
2: Szerintem van valami a füle mögött.
1: Mi? De hát a szája volt csupa tejföl.
2: Jaj, nem! Ez egy mondás. Azt jelenti, hogy az illetőnek valószínűleg valami szégyelni valója van. Titkol valamit, de nem tudjuk, hogy mit.
3: Sziasztok, én Kádár L. Gellért vagyok. Én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.

0: Furulyás Palkó. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
1: Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer régen egy szegény özvegyasszony. Annak egy fia, Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek ők ketten. Mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt azoknak egyebük, csak egy kidőlt bedült falu házuk, meg egy kicsin kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni. Addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút meg nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, és legalább lesz egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig. Szolgál egy borjat, aztán megint elmegy szolgálatba, és megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgál egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, és kevés széla termett benne. Nem volt, mivel tartsák a borjakat. Ő bizony, gondolja magában Palkó, vásárra hajtja mind a 4-et is eladja. El is indult a 4 borjúval, de amint az uton mene, szembe jöv vele egy őszöreg ember, és azt mondja neki, te legény, van nekem egy szépen szóló furujám, neked adom, ha egy borjat a cérte. Ugyan mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok egy borjat egy furujáért? Csak adjad, ne félj, nem bánod meg. Nem olyan akármilyen furuja ez, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki, gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat. A szép veres tarkát, a furujáért. És azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett, megint elejébe kerekedik az az őszöreg ember, s azt mondja neki, te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az eleven egeret adom érte. Nagyot kacag Palkó, hát hogy adnék én borjat egy hitvány egérért? Mit gondol, bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik is az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig-addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad még egy borja. A kedves fehér tarkát. Azért az egy egérért. Most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy-hogy nem, az égből esett ele, vagy talán a földből bújt elő, megint csak elejébe állott az ősz öregember. S azt mondta neki. Te legény, van ám nekem egy fürge futóbogaram. Ez itt mi? Ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat a cérte. Nem adom én, bátyám uram, mondta Palkó, de hogy adom, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam már akkor, hogy 2 borjat odaadtam egy furujáért, meg egy egérért. Sose bánd, azt mondom neked, adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed. Mit gondolt, mit nem Palkó, odaadta a 3. borjat is. A tiszta vereset, bodros szőke fürtöset. Ment tovább az egy borjúval, ment a város felé. Hajtotta az egyetlen borjat nagy búsan. Mindegyre vissza akart fordulni, hogyha találkozhatnék azzal az őszemberrel, mert erősen megbánta a vását. Na nem kellett, hogy visszaforduljon. Amint ott nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, forgatta a merészséget a fejében, csak elejébe került megint az öregember, s azt mondta neki. Hallod-e, fiam? Add nekem ezt a borjút is. Adok élette egy zacskót. Ezt mi? Nem adom, mondott a Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az édesanyám szem elé. Csak add ide azt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol. S ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak. Azt gondolja Palkó, ha már így esett, minek menjek egyetlen egy borjúval a vásárra. Legyen az öregi a 4. borjú is. Pedig ezt a bogár fekete, koromszínszemű borjat sajnálta leginkább. átaladta az öregembernek a borjat, és az ember azt mondta neki: no, fiam, most menj haza, otthon nem lesz maradásod, az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadultál, szaladj amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaérkezett. Kérdezte az anyja: eladtad a borjukat, fiam? El, édesanyám, el. Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi? S előhúzta a tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat és az álomzacskót. Háj, mérgelődött az özvegyasszony. Kapott egy husángot, ütötte Palkót, ahol találta, és ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, tovább veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának: Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Ment, mendegélt Palkó hetet hét ország ellen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kis kurtafarkú malasztúr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott a király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király akkor éppen hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor bekövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények. Mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszony sem megnevettetni, sem alaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s ő majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek, hogy lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyából a furuját, az egeret, s a futóbogarat szépen letette a földre. Aztán fújni kezdte a szépen szóló furujáját. S hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uram Istenem, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett az egész királyi palota. Kacagott a felséges király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a leányomat, most még csak altasd el. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyájába, és szólt az acskónak: aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig. És abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, és aludott édesen másnap reggel 8 óráig egyfolytában. Azon közben felöltöztették Palkó drága szép gúnyába. Amint a király kisasszony fölébredett, megfüröztötték harmadcsöppekben, rózsaszírmával megszárogatták, aranyszőke haját csigákba fésülték, damasszoknyáján villogott az aranyszállal varrott sok szép virág, bársony mellénkén a gyémánt gombok. Nagy lakodalmat csaptak. Az öreg király átaladta leánya kezével együtt Palkónak az országot is. 7 nap, 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények, a leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többé gondja az édesanyjának. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Furujás Palkó című mesét hallottátok.
2: Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért? Csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes a zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, gyerekek! Harsányi Gábor vagyok, Gabi bácsi, színművész író. Egy nagyon aranyos mesét olvasok fel nektek, akinek az írója Csukás István. A mese címe Mitől álmos a szék? A kis csacsinak feltűnt, hogy a szék mindig alszik. Hátát a falnak támasztotta, átaludta az egész napot. Szép szék volt, a támláját faragások díszítették, a karfája végén két fényes rézgomb csillogott. Csak egy percre ébredne fel, hogy bemutatkozhassak neki, gondolta magában a kis csacsi. Majd figyelni fogom. Egyszer csak a szék megmozdult, mintha nyújtózkodott volna. A kis csacsi gyorsan lemászott a virágtartóról, oda sietett a székhez, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
2: Hogy? Én? Ki van itt? Én vagyok a szék.
1: És ásított egyet. A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
2: Lakodalomban voltam, felelt a szék. Egész éjjel nem aludtam.
1: Lakodalomban? Hát ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
2: Kölcsön kértek, válaszolta a szék, és lehúnyta a szemét.
1: A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
2: Mi az? Ki van itt?
1: Ébredt fel a szék. Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a lakodalomról?
2: Szívesen, felelt a szék.
1: Az úgy kezdődött, hogy kölcsön kértek. Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közben, nehogy megharagudjon a szék.
2: És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér, és a tányéron volt sok-sok...
1: A szék ásított egyet, és elaludt. A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
2: Mi az, ki az? Ja.
1: Ébredt fel a szék.
2: Hol is hagytam abba?
1: A tányéron volt sok-sok, emlékeztette a kis csacsi.
2: Csont, vágta rá a szék. Csont?
1: Ökkent meg a kis csacsi.
2: Ja, mondta a szék, csont az később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám. Bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján,
1: verseket mondott. Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
2: Várj csak, na, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
1: Biztos, hogy így volt, kérdezte a kis csacsi.
2: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
1: Hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad.
2: És aztán táncoltunk. Láttad volna, milyen szépet táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprüt, s úgy járták a csürdöngölőt.
1: Hol?
2: A szobában? Kérdezte a kis csacsi. Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a hely bent. de a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangot. Várj csak, ezt énekelte. Dön, dön, dön, dön, dön, dön, éljen a bödön.
1: Jaj, nagyon szép, mondta kis csacsi.
2: Várj csak, mondta a szék, teljes csupor is énekelt. Por, por, por, éljen a csupor, ezt énekelte.
3: Ásított a szék, egyre emlékszem a lakodalomból.
1: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi, és te igazán nagyon fontos helyen álltál.
2: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
1: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magába a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott, de a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát aludta.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mondta a bársonyos hang. Mi nem jó? Kérdezte Lackó meglepődve. Amit mondtál? Korholta a bársonyos hang. Ugyanis éjszaka van, és így nem kívánhatsz jó napot. És ha nem kívánhatsz, nem mondhatod, hogy kívánok. Látod, mennyi kalamajka van egy apró füllentésből is? Mindig igazat kell mondani. Egy másik szelíd hang is megszólalt. Legjobb az egyenes út. Lackó erőltette a szemét, összehúzta, majd kerekre nyitotta. S végre meglátta az igazmondó vakondokat. Hárman voltak, egymás mellett áldogáltak. Bocsánat, mondta Lackó, jó éjszakát kívánok. A harmadik vakond is megszólalt. Így már mindjárt más. Ugye, hogy milyen jó érzés, ha az ember igazat mond? Könnyű a lelke, tiszta az elméje, bizony. Legjobb az egyenes út, tette hozzá a második vakondok. Úgy bizony, bólogatott az első vakondok. Lackó nézegette őket, és úgy érezte, tisztán érezte, hogy nagyon hasonlítanak valakire. De kire? Aztán eszébe jutott, hogy kire is hasonlít a három igazmondó vakondok. Hát persze, a három nagynénjére. Azoknak van ilyen bársonyos, szelíd, de mindig korholó hangjuk. És azok öltöznek mindig feketébe. Elmosolyodott egy picit a hasonlóságon. Na hát, eddig azt hitte, hogy az ő nagynényének nincs párja. Az igazmondó vakondokok türelmesen várták, míg Lackó befejezi a töprengést, meg a hasonlítgatást, meg a mosolygást. Bár a mosolygás akkor is Lackó arcán maradt, amikor már befejezte a töprengést. Az első vakondok meg is jegyezte szelíden korholó hangján. Mi csak akkor nevetünk, ha valóban okunk van nevetni. A második vakondok is megszólalt. És csak akkor sírunk, ha valóban okunk van sírni. A harmadik vakondok lassan ingatta a fejét, mintha pontot akarna tenni a mondatok végére, de nem találja el elsőre, majd így szólt. Mi vagyunk az igazmondók, és nem füllentünk. Kicsit se? Kérdezte Lackó. Kicsit se, mondta a harmadik vakondok. Soha, erősítette meg a második vakondok. És te? Kérdezte az első vakondok. Lackó őszintén válaszolt, vagyis megmondta az igazat. Én szoktam. Néha. Itt-ott. Nem tagadom. A harmadik vakondok szigorúan válaszolt, habár a hangja továbbra is bársonyos maradt. Helytelen. A második vakondok is szigorú lett. Legjobb az egyenes út. Az első vakondok is szigorú lett. Mert jegyezd meg, a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát. Lackó nem tudta, hogy viselkedjék ennyi korholás után. Majd szerencsére újra eszébe jutott a három nagynénje. És elhatározta, hogy most sem feszíti tovább a húrt makacskodással. Legjobb, ha bocsánatot kér. Igen. Igen, igen. Ne haragudjatok. Így már más, mondta szelíd bársonyos hangon a harmadik vakondok. Így már egészen más, csatlakozott a második vakondok is. Így már megértjük egymást, meg-meg, vagyis tudunk beszélgetni, tette hozzá szelíden az első vakondok. Lackó megörült, hogy újra barátságos lett a hangulat. Még egy apró mosolyt is kirekesztett a szája sarkára, hiszen most minden oka megvolt a mosolygásra. Gyorsan meg is ragadta az alkalmat a beszélgetésre. Akkor ti biztosan tudjátok. És ha tudjátok, biztosan megmondjátok, mivel hogy mindig igazat mondtak. Úgy van, bólogatott az első vakondok. De mit kell megmondanunk? Hogy merre gurult az üveggolyóm? Bízhatsz bennünk, mondta a második vakondok. Mi mindig az igazat mondjuk, mondta a harmadik vakondok. Csak is a tiszta igazat, mondta az első vakondok. Akkor mondjátok meg, merre gurult. A három igazmondó vakondok még jobban összesimult, már egészen közel álltak egymáshoz, és egyszerre ingadoztak, mint három fekete zászló a szélben. Egyszerre lengették a fejüket. Nem tudjuk, mivel hogy rosszul látunk, mondta szelíden az első vakondok. Semmit se látunk, mondta a második vakondok.

0: nem vakok vagyunk, mondta a harmadik vakondok. De adunk egy jó tanácsot, mondta az első vakondok. Legjobb az egyenes út, mondta a második vakondok. Jól jegyezd meg, a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát, mondta a harmadik vakondok. Lackó sóhajtott egyet, majd elbúcsúzott az igazmondó vakondokoktól, s hozzátette udvariasan. Azért minden esetre köszönöm. Még gondolkozott, hogy azt is hozzáteszi. Nagyon sokat tanultam, de idejében meggondolta magát. Nem kell túlfeszíteni a húrt, még udvariasságból sem, hiszen jóformán semmit se tanultam, illetve semmit sem tudtam meg. Szívesen máskor is, mondta egyszerre a három igazmondó vakondok, s lassan belesimultak a sötétbe.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy zenés rejtélyre? Így szól a találós kérdés. Ez a hangszer hatalmas, tele fekete és fehér billentyűkkel. Ha leülsz elé, ujjaiddal dallamokat tudsz rajta varázsolni. Van, amelyiknek hosszú a teste, van, amelyiknek kisebb, és a zenében fontos szerepet játszik. Hangja egyszerre lágy és erőteljes. És még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását. Na, mi lehet ez? Igen, jaj, de jó, a zongora! Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta. Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre. Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Ötvös Eszter vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusából, és nagyon szeretek énekelni, zongorázom és furjázok is. Az egész családom zenél. Most jöjjön a mese. Kovácsné Demeter Mónika Iringó, a Manó kislány és a zongora. Volt egyszer egy manó kislány, aki az erdő közepén egy nagy gombaházban lakott, az őzláb gomba lakótelepen. Ne gondoljátok, hogy ezek a gombák egyszerű gombák voltak. Nem. Csoda lakások épültek bennük, mert ők maguk is csodálatosak voltak. Miért voltak olyan különlegesek? Szeretnétek tudni? Mondom már. Az egész házban és a benne lévő lakásokban zaj helyett zene szólt. Amikor a lépcsőház ajtaja kinyílt, nyikorgás helyett egy dallam szállt a lépcsőn, a szobákban léptek zaja helyett dalokat lehetett hallani. A vízcsobogás helyett zongora szó csendült fel. Képzeljétek el, milyen szórakoztató volt itt lakni. Manó kislány nagyon szeretett énekelni, táncolni, és kedvenc hangszere a zongora volt. Olyan ügyesen játszott rajta, hogy öröm volt hallgatni. Amikor hazaért az iskolából, első dolga az volt, hogy leült, és pici ujjai már szaladgáltak is a fekete-fehér billentyűkön. Így aztán valóban egész nap szállt a zene az egész lakásban. Történt egyszer, hogy Manó apuka nagyon fáradtan érkezett haza. Aznap sok bosszúság érte őt. És hiába ragyogott még délután is a nap, a tavaszi égbolton hiába nyíltak a vadvirágok, az erdőben nem tudott vigasztalódni. Az ajtónyitáskor megszólaló zeneszó sem csalt mosolyt az arcára, mint máskor. Belépett a lakásba és felkiáltott. Csoda gomba! Hallgattasd el a zenét! Azonnyomban megváltozott körülöttük minden. Ha kinyitották a vízcsapot, csobogást hallottak. A lépteik zaja sem alakult át dalokká, és az ajtó nyikorgás sem dallammá. Ekkor lépett be az ajtón Manu anyuka. Képzeljétek el, nem szól a zene a házban, mondta ijedtem. Igen, apa kívánta így, válaszolt Manu kislány. Majd bement a szobájába, és becsukta az ajtót. Szomorúan kinézett az ablakon, és integetett a madaraknak, akik vidáman röpködtek. Gondoljátok el, milyen furcsa lett számukra az élet, amikor a megszokott muzsika nem szólalt meg. Néhány nap így telt el zene nélkül. Szomorúan indult el otthonról a család, és szomorúan érkeztek haza. Manó apuka rég megbánta, hogy azt kívánta, szűnjön meg a zene. De nem tehetett semmit. Amit kimondott, már elhangzott. Szerencsére, hamarosan történt valami, ami végre fordulatot hozott. Egyik délután Manó kislány csendben állt a nyitott ablak előtt. A szomszédházból kiszűrődő hegedű hangja szállt felé. Ő kinyitotta az ajtót, így a szülei is hallgathatták, akiknek az arcán mosoly suhant át. A dallam repült a levegőben, míg hamarosan rátalált a zongorára. A billentyűk nem bírtak ellenállni. Maguktól kezdtek zenét játszani, és a hegedűvel együtt szállt a dallam. Az egész család csodálkozva állt a hangszer mellett. Nagyon boldogok voltak. Manó apuka felsóhajtott. De jó itthon lenni. Csoda gomba, köszönöm, hogy visszaadtad nekünk a zenét. Ettől a naptól fogva minden úgy zajlott a házban, mint azelőtt. Télen-nyáron, esőben és napsütésben Manó kislány és a szülei hallgathatták a zenét a csodagombaház belsejében. Ezentúl gyakran meghívták magukhoz a szomszéd Manó kisfiút, aki áthozta a hegedűjét, és együtt muzsikáltak a Manó kislánnyal, aki szívesen kísérte őt zongorán. Az erdei kismadarak oda sereglettek az ablakba, kiegészítették a dallamot a csicsergésükkel. A napsugarak vidáman táncoltak a hangszereken. Ha esett az eső, a cseppek ütemes koppanással segítették tartani a templomot. Elhallatszott az erdő közepéig, ahol sok is állat, növény boldogan hallgatta. Ugye így teljes az élet? Kérdezte a manó kislány az apukáját, aki csendben bólintott. Tudjátok, gyerekek, szerintem is igaza van a manó kislánynak. Szerintetek?

0: Indul a Csukás Meseposta. Lépj be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
1: sziasztok!
0: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
2: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás Meseposta. Jókedv borítékolva.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
1: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem, szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok? Vakkancs már az ajtó előtt szimatol. Csoda meseládika pedig egész reggel azt hajtogat, hogy alig várja, hogy elmesélje a csukimukiknak, hogy mi történt szerdán, mert hogy különleges és különös dolgok is történtek itt, a meseváros tájékán.
2: Nem különös, István bácsi, hanem pontos, szerdán a nappal és az éjszaka majdnem ugyanannyi ideig tartott.
1: Bizony, ládikám. Ilyen tájt érkezik el az őszi napé egyenlőség ideje. Jut eszembe, tartozom nektek a múlt héten elkezdett rejtély folytatásával. Emlékeztek még az én gyerekkori barátomra, Kázmér bácsira? Amikor a tónál kezet fogtunk, villám cikázott az égen, és egy lakattal lezárt apró kosár ereszkedett le közénk. Csak hogy mire észbe kaptunk, már köddé is vált. Megbeszéltük, hogy újra találkozunk, és ugyanott, ahol a múltkor, és újra megpróbáljuk lecsalogatni az égből azt a bizonyos rejtélyes kosarat.
2: És? Miért nem mondod már el a csukimukiknak, hogy mi volt benne?
1: Ládikám. Ha egyszerre ilyen sok kérdést teszel fel, még a végén azt is elfelejtem, hogy mi történt. Na szóval, Vakkancsal és Csodamesaládikával felkerekedtünk és elindultunk. Az én öreg komám Kázmér már várt ránk a tónál. Pontosan ugyanoda álltunk, ahol egy héttel korábban egymásra néztünk, és azt mondtam, no, komám, próbáljuk meg. Kázmér is elismételte a mondatot, és ezzel kezet fogtunk.
2: De
1: semmi nem történt.
2: Ekkor én az egyetlen, az igazi, a csoda maga. Fütyültem egyet így. Fütty!
1: Igen, már akkor is mondtam, hogy jó sok sárgarépát ettél, hogy így tudsz fütyülni. Majd Vakkancs felkapta a fejét, mert ő már előre érezte azt, amit mi csak pár másodperccel később. Bizony, a tó fölött hirtelen feltámadt a szél, az ég pedig egyetlen pillanatra olyan fényes lett, mintha a nappal és az éjszaka egyszerre költözött volna fölénk. És akkor...
2: Ott volt a kosár! Megjelent!
1: Megbizony. Pontosan ugyanaz a kis kosár, rajta ugyanazzal a lakattal. Csak hogy most valami megváltozott. Egy aprócska cédula lógott a fülén. Ez állt rajta. A kulcsot akkor és ott keresd, ahol a nappal és az éjszaka összeér.
2: Hűha! Ez egy újabb rejtvény, igaz, csukimukik?
1: Pontosan. És mielőtt bármit tehettünk volna, újra kisütött a nap. A kosár pedig hús eltűnt.
2: De most legalább lett egy igazi nyomunk.
1: Lett bizony. Csukimukik, segítetek megfejteni? Hol érhet össze a nappal és az éjszaka? Éppen erről mesél nekünk most Petra is. Füleljetek nagyon, hát ha a mesében ott lapul a megoldás.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Posta. Jókedv borítékolva.
5: Gévai Csilla. Mese a nappal és az éjjel egyenlőségéről. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Van egy cimborám, ő örökös ödön. Ha nagy lesz, csillagász lesz. Csak hogy addig még rengeteget kell aludnia hozzá, ugyanis ő második osztályos. Ödöntől én annyi mindent tanulok a csillagokról, pedig ő még gyerek. Én viszont már felnőtt vagyok. Ebből is látszik, hogy néha nem számít a kor. Múltkor például elmesélte nekem, hogy hogyan magyarázta el az osztálytársainak a nappi egyenlőség jelentését. Hogy miért kellett nekik elmesélnie? Mert fogalmuk sem volt, hogy van ilyen jelenség a természetben. No de kezdem előről a történetet, hogy ti is értsétek. Ödönék olvasás óráján az olvasókönyv egyik története pont arról szólt, hogy mihez képest rövidülnek ősszel a nappalok. A történet felolvasása után a legtöbb gyerek az osztályban nem értette pontosan, hogy akkor mi is az a napi egyenlőség. Ödön aznap este azon gondolkodott, hogyan tudná könnyedén megértetni a társaival ezt a jelenséget. Másnap reggel különösen korán kelt, és nagyon gyorsan szedte a lábait, hogy minél hamarabb beérjen az iskolába. Nem mintha dolgozatot írtak volna aznap. Ő azért sietett olyan nagyon, mert szerette volna egyszerűbben elmesélni ezt a jelenséget az osztálytársainak. Mi? Hogy veled hasonló helyzet még sosem esett meg? Se baj, tudod, nem vagyunk egyformák. Valaki a csillagászatért van oda, valaki a kutyákért, és akadnak olyan gyerekek is, akik az autós kártyákért lelkesednek. Hol is tartottam? Ó, igen. Tehát Ödön aznap reggel nagy lelkesen beért az iskolába. Megállt az osztály közepén, és a következőket mondta. Emlékeztek, hogy tegnap nem értettétek, hogy hogy kell elképzelni a napi egyenlőséget? Persze, hogy emlékszünk, válaszolt Ödönnek Feri, akit inkább az autós kártyák hoztak lázba, mint a csillagászat. Olyan uncsi ez a téma! Ödön meglepődve Ferire nézett. Pár pillanat szünetet tartott, mert érezte, ha most megszólalna, nem lenne kedves Ferihez. De aztán inkább megnyugodott, és kedvesen így szólt. Feri, hogy lehet valami uncsi, ami nagyon fontos összefüggésben van az életünkkel? Megpróbálom jól elmagyarázni, mert szerintem ezt a dolgot érdemes tudnunk, hiszen te is itt élsz ezen a Föld nevű bolygón. Engem érdekel, szólalt meg a kis Zsuzsi, aki jó barátságban volt Ödönnel. Ödön rámosolygott Zsuzsira, mert értékelte a bátorító szavait. Azt gondolnátok, hogy ez valami nagyon összetett dolog, pedig nem, kezdte Ödön a magyarázatot. Néha a felnőttek olyan bonyolultan fogalmaznak, hogy igazából az csak a csillagászok értik. De a csillagászoknak eleve könnyebb bármit megérteniük, mert ők úgyis egész éjszaka távcsővel nézik az eget, és közben olyan szavakat mondanak, hogy földtengely, meg napforduló, meg napi egyenlőség. Én tegnap este rájöttem, hogyan tudom ezt nektek a legkönnyebben elmagyarázni. Úgy döntöttem, hogy egyszerűen lerajzolom. Ödön ekkor odament a táblához, kezébe vette a krétát, és egy akkora kört rajzolt vele, amekkorát csak tudott. Aztán egy vonallal pont ketté vágta a kört. Ez a mi különleges napi egyenlőségünk rajzon ábrázolva, jelentette ki Ödön, és elégedetten nézte a kört. De hát ez csak egy kör, áthúzva egy vonallal, kritizálta a rajzot Imi, Ödön egyik nagyhangú osztálytársa. Vagy egy félbevágott dinnye, kontrázott rá Feri gúnyosan. Ha szeretnéd, képzeld dinnyének. De nem az a lényeg, hanem az egyenlőség. Te is láthatod, mind a két fél ugyanakkora, válaszolta Ödön türelmesen. Kezdem érteni, szólalt meg ekkor megint Zsuzsi. Én is rajzolhatok a körre valamit? Hát persze, mosolyodott el ekkor hálásan Ödön. Zsuzsi is kezébe vette a krétát, és a táblán lévő kör egyik felére a napocskát rajzolta. A másik felére pedig a holdat csillagokkal, majd Ödönhöz fordult. Ugye ez a rajzod azt jelenti, hogy amikor a napi egyenlőség van, akkor pontosan ugyanannyi ideig van éjszaka, mint nappal. Igen. Az őszi napi egyenlőség idején a nappal és az éjszaka hossza nagyjából ugyanannyi, mondta Ödön. Percre pontosan ugyanannyi? Kérdezett vissza Feri, aki szeretett volna belekötni Ödönbe, de nem nagyon tudott. A valóságban nem egészen másodpercre pontosan, de a lényeg az, hogy a nappal és az éjszaka hossza ilyenkor közel egyenlő. Ezért nevezzük ezt a jelenséget napéjegyenlőségnek. Ekkor belépett az osztályterembe a tanítónéni. Mindenki gyorsan leült a helyére. A tanítónéni rögtön észrevette a táblára került rajzot, aztán az osztályhoz fordult és megkérdezte. Kinek a tehetségét dicséri ez a rajz? Ödön és Zsuzsi picit félve tette fel a kezét. A tanítónéni elismeréssel így szólt. Jó kis rajz, igazán, csak nem a napi egyenlőséget ábrázolja. De igen, szerettem volna, ha a többiek is jobban megértik, válaszolta Ödön őszintén. Értékelem az igyekezetedet, Ödön. Képzeld, egy rugóra jár az agyunk, mert én is pontosan ezen gondolkoztam egész este, hogy hogyan tudnám nektek szemléletesebben bemutatni a napéj egyenlőséget. Na, erre tessék, ma bejövök a terembe, és ez a tökéletes rajz vár engem a táblán. Ödönnek most egy nagy kő esett le a szívéről, ugyanis előtte attól tartott, hogy a tanítónéni haragudni fog azért, hogy engedély nélkül rajzolt a táblára. A tanítónéni viszont megdicsérte őt, és azt mondta az egész osztály előtt, hogy reméli, ha Ödön felnő, ő is tanító lesz, mert a tanítónéni szerint ez az egyik legszebb szakma a világon. És tudjátok, mi történt ezután? A tanítónéni mindenkinek egy-egy papírkört osztott ki, ami egy vonallal két egyenlő részre volt osztva. Ugyanis ő is pont ezt a félbevágott kör hasonlatot találta ki, hogy szemléltesse a napi egyenlőség jelenségét a gyerekeknek. Sőt, ugyanaz volt a feladat is a kiosztott körökkel, mint ami Zsuzsi rajzolt rá Ödön ábrájára. A felső részre napocskát, az alsó részre holdat, csillagokat kellett rajzolniuk a gyerekeknek. Amikor a gyerekek befejezték a feladatot, Ferinek eszébe jutott egy fontos kérdés. Jó, azt most már értem, hogy azt jelenti a napi egyenlőség, hogy a 24 órán belül 12 órát van nappal, 12 órát van éjszaka, tehát ugyanannyi ideig tart mindkettő. De azt még mindig nem értem, hogy miért pont ősszel van ez így. Nagyon jó ez a kérdés, Ferikém, ugyanis ez az egyenlőség nem csak egyszer, hanem kétszer van egy évben. Van őszi, és van tavaszi napi egyenlőség. Mivel most ősz van, kezdjük az őszi egyenlőséggel. Szerintetek az őszi napi egyenlőség után rövidülnek, vagy hosszabbodnak a nappalok? Gondolkozzatok kicsit, mielőtt válaszoltok. Képzeljétek el például a novemberi vagy a decemberi reggeleket. Amikor felkeltek az ágyatokból, már hétágra süt a nap, vagy még sötét van? Hát sötét, meg hideg, és télen korábban is sötétedik, állapítja meg Zsuzsi. Bizony, Zsuzsikám, késő ősszel a nappalok egyre rövidebbek lesznek, aztán elérkezik egy pont, amikor nagyon hosszú lesz a sötét rész, és nagyon rövid a világos. De aztán kora tavasszal megint hosszabbodni fognak a világos, és rövidülni a sötét időszakok. Majd tavasszal is lesz egy olyan pont, amikor létrejön a napi egyenlőség. Utána pedig a nappalok lesznek hosszabbak, és az éjszakák rövidebbek. És mindez azért lehetséges, mert a Föld bolygó körbe-körbe forog a tengelye körül, meg a nap körül is. Fűzte hozzá a témához Ödön igen okosan. Igazad van, Ödön. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Most tegye fel a kezét az osztályban az a gyerek, aki megértette, mi is az a napi egyenlőség. Ödön később mesélte nekem, hogy ekkor mindenki feltette a kezét az osztályban, és azt is hozzátette, hogy ő ekkor határozta el, hogy olyan csillagász lesz, aki a legbonyolultabb égi jelenséget is el tudja majd magyarázni a gyerekeknek úgy, hogy azt ők is megértsék. Szóval mindenkinek üzenem, aki hallgat most minket, hogyha esetleg egy olyan csillagászra lesz majd szükségetek, aki érthetően el tudja magyarázni a természeti jelenségeket, akkor szóljatok csak nyugodtan a cimboránnak, Ödönnek. Hisz örökös Ödön arca rögtön felderül, ha a csillagokról és a bolygókról beszélhet.
2: A
1: reggelente már csípősebb a levegő. Este hamarabb gyúlnak ki a lámpák, de napközben még a napsugár is megcirógathatja az arcunkat. Tegnap a kertben figyeltem, ahogy vakkancs hol egy napos foltban feküdt, hol az árnyékba húzódott.
2: Brrr! Szerintem azt próbálta kideríteni, melyikből van több.
1: Hát lehet, Ládikám. És ti megfigyeltétek már, hogy egyre korábban sötétedik? Ha ma este kinéztek az ablakon, keressétek meg az első felbukkanó csillagot. Köszönöm, kiskutyám. Nocsak, nézd, vakkancs, éppen ideillő rajzok érkeztek Kunszent Miklósról. Péterék két alkotással is megleptek minket. Az egyiken csillaghullás van az égen, alatta pedig együtt áll Peti, anya, Ádám és apa. A másik rajz címe az űrben. És bizony ott ragyog rajta egy hatalmas nap, csillagok, egy űrhajó, és még egy különös űrbéli szerkezet is.
2: István bácsi, szerinted a csillagok is üzennek?
1: Hát igen, Ládikám, én remélem egyszer a mesepostába is megérkezik egy üzenet. Nagyon köszönjük a rajzokat, fiúk! És milyen érdekes, a ti rajzaitokon is találkozik a világos, napos égbolt és a csillagos sötétség az éjszaka. Bizony, a természetnek is megvan a maga rendje. Egyszer a nappal nyújtózkodik hosszabbra, máskor az éjszaka. Ilyenkor ősszel pedig egy pillanatra, mintha kezet fognának egymással, mint mi Kázmér bácsival a tónál.
2: Akkor a nappal és az éjszaka barátok?
1: Szerintem jó szomszédok, Ládikám. Amikor az egyik indul, a másik pihenni tér. Az ősz pedig nem csak a rövidülő nappalokról szól. Ilyenkor érik a szőlő is. Megtelnek a kosarak, és sok helyen ilyenkor kezdődik a szüret. Már idén minden kicsit korábban indult. Gyerekkoromban mindig csupaszlábbal, mezitláb tapostuk a szőlőt. Csuda egy móka volt, szerettem hallgatni a szüreti vödrök koppanását. Amikor megteltek a kosarak szőlővel, sürgött, forgott az egész család, és mire estére minden fürt a présbe került, még annak is megkordult a pocakja, aki egész nap csak nézelődött.
2: Én nem csak nézelődnék, én szüretelnék is! Egy szem a kosárba, egy szem a pocakba, egy szem a kosárba, egy szem a pocakba.
1: Ládikám, én attól tartok, így estére nem sok szőlő maradna a kosárban. Na de a következő mesénkben egy szegény embernek éppen a szőlője minden kincse. Egyebe sincsen, ezért úgy vigyáz rá, mint a szeme fényére. És a három fiát is sorra kiküldi, hogy őrizzék. Csak hogy egyszerre megjelenik egy apró béka, aki mindössze egy falat kenyeret kér.
2: Egy béka a szőlőben, és még kenyeret is kér? Hát ez már is gyanús. Éreztem is itt a pocakomban, hogy ez egy különleges mese.
1: De hogy gyanús-e, azt majd eldöntitek ti. Arra viszont nagyon figyeljetek, csukimukik, hogy a három testvér közül ki hogyan bánik vele. Füleljetek!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
6: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Volt... Hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, ha nem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, és elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, eléjbe ugrik egy béka, és kéri a legényt.
7: Adj egy falás kenyeret, te legény! Már két egy falatot sem ettem, tettem.
6: Majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, és mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette. Még jól meg is dobta kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek. Elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsuljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
7: No, te fiú, mondotta a béka. Jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa. Egy rézszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű. És összerugdossák a szőlődet, de csak sóhincs rájuk. Külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszerűen megszeridülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
6: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány.
8: Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk.
6: Azok a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament.
9: De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt.
6: Azok csak csodálkoztak, hogy mi tengerszőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni.
8: No, telt múlt az idő. Egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé,
6: a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot.
9: Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg,
6: de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény, rézszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát, bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment hazas, mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény,
9: jobban láttam én azt, mint ti. Ugyanonnét láttad volna jobban, kérdezték a bátyai. Hát felállottam a kerítésre, és onnét láttam.
6: A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést is lebontották.
9: Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paribán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején.
6: Az egy ugrással lekapta az aranyalmát, úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el.
9: Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak. Tá, bezzeg, olyat kuckóból nem lehet látni.
8: No, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény.
9: Ugyan honnét? Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tűzetett fel a király.
8: Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy mi csodát láttak.
9: Jobban láttam azt én, mondotta a legény.
8: Ugyan honnét láttad?
9: Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a házfedelét is.
8: Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt.
9: Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki.
8: Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országban. Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az aranysejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Na hát, csukimukik, ki gondolta volna az elején, hogy egy falat kenyérből végül réz, ezüst és aranybőrű paripák, aranyrozmaring, aranyalma, sőt, még királyi lakodalom is kerekedik. A két idősebb fiú elkergette a segítséget kérő békát, a legkisebb viszont jó szívvel adott neki a kenyeréből, és éppen ez az apró cselekedet változtatta meg az életét.
2: Akkor ezen túl, ha találkozom egy beszélő békával, azonnal adok neki a 10 óraimból, jó?
1: Azért ne csak a beszélő békákkal legyél nagylelkű, ládikám. Nem tudhatjuk előre, milyen messzire ér el egy kedves gesztus. A legkisebb fiú sem azért adott a kenyeréből, mert aranyszőrű paripát várt érte. Egyszerűen megsajnálta az éhes békát.
2: És közben a szőlőt is megmentette. Azért ez sem volt kutya.
1: Bocsánat, vakkacs. Természetesen nem úgy értette. Nekem pedig erről eszembe jutott valami. Vajon a mi csukimukikáink milyen apró jótettekkel szokták meglepni egymást? Segítettek otthon? Megosztjátok az uzsonnátokat? Megvigasztaljátok azt, aki szomorú? Ezekből bizony ugyan nem lesz varázsparipa, mint a mesében, de valakinek mégis aranyat érhetnek, mint nekem a ti leveleitek. Bakkancs! Nézem már, jó van, ne ugass annyit. Bontom, bontom! Azt mondja, kedves István bácsi, Liza vagyok Délegyházáról. 6 éves, idén kezdem az iskolát. Nagyon boldoggá tennél, ha beolvasnád a levelemet a rádióba. Nagyon szeretem Ládikát, Vakkancsot és téged is. Küldök nektek egy rajzot és egy kis meglepít. Puszi, Liza.
10: Lizácskám, nagyon szépen köszönjük a leveledet, a rajzodat is, meg a meglepetést.
2: Engem szeret a legjobban.
1: A rajzodon egy nagy fa áll a napsütésben, de most nem ér össze az éjszakával. Madarak repülnek az égen. Jaj, milyen szép, csukisztikus. És gratulálunk az iskola kezdéshez is. Sok új élmény, barát és felfedezés vár rád. Várjuk a következő leveledet is. Sinkó Villő,
10: Pécsről küldött nekünk egy rajzot, és Ládikám, ezen is rajta vagy?
2: Én? Mutasd már, mutasd!
10: Bizony, a rajzon látható vakkancs, csodamese Ládika, és én is szerepelek rajta, mindnyájan megszólalunk egy kis rajzolt buborékban.
2: Bár csak egy kis muzsika hiányzik belőle.
10: Villő, igazán köszönjük, hogy megörökítettél minket. És ha már Ládika muzsikát hiányol, mindjárt kap is. A zene csodája ugyanis néha ott talál ránk, ahol nem is keressük. Egy madárfügyben, az eső kopogásában, vagy akár egy áfonya bokor mellett. Képzeljétek csak el, Moha és Páfrány egyszer egy hegedűre bukkant az áfonya bokorban. De vajon mit kezdtek vele? A következő meséből kiderül, a mese után pedig elmesélem azt is, hogy hogyan próbáltuk megkeresni az égből leereszkedő kis kosár kulcsát Kázmér barátommal.
11: Ez a Csukás meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
12: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Keresztes Ildikó vagyok, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Bizonyára tudjátok, hogy a fele életemet a színházban élem, a felét pedig a zenei pódiumokon, és már kisgyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem minden, ami a mesevilággal kapcsolatos. És egy kicsit a saját szakmámat is úgy tekintem még ma is, mint egy mesevilág, hiszen a színházban különböző figurákat ölthetek magamra, különböző jelmezekbe bújhatok. Nagyon szerettem táncolni, mozogni, tornázni, és nagyon élénk volt a fantázia világom, és mindig így, amikor meséket olvastam, akkor teljesen vizuálisan magam elé képzeltem ezt az egész történetet, mint egy filmen. Úgyhogy remélem, hogy ti is így fogjátok majd tenni most. Hogyan találtak hegedűt az áfonya bokorban? Írta Václav Czrtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha a kisujjával megpiszkálta a fülét. Állandóan hallok valamit, mondta halkan. Páfrány tölcsért formált a kezéből, és a fülére szorította. Én is hallok valamit. Valahonnan a tisztásról lágy zene szólt. Meg kell néznünk, mi az, mondta Moha. Oda mentek, és egy kis hegedűt találtak ott. Az áfonya bokor alatt feküdt. Páfrány körbe járt a kis hegedűt. Kié vagy? Kérdezte. Cini, cini, mondta a hegedű. Értelmesebben nem tudott beszélni, Páfrány még egyszer körbejárta. Itt megülnél a harmadtól, inkább elviszünk a házikunkba. Hazavitték hát a hegedűt, és letették az asztalra. Páfrány harmadszor is körbejárta. Játszom rajta egy kicsit, mondta. Kíváncsi vagyok, hogyan, hiszen nincs vonód, figyelmeztette Moha. Hát csinálok magamnak, jelentette ki Páfrány. A füle mögül kitépett egy hajszálat, meghajlított egy vesszőt, valahogy ráerősítette, és meg is volt a vonó. És most játszom, te pedig táncolsz, mondta Mohának. Az álla alá illesztette a hegedűt, és végighúzta rajta a vonót, de a hegedű meg se nyikkant. Úgy látom, nem sokat fogok táncolni, gúnyolodott Moha. Páfrány bekente a vonót fenyőgyantával, és még egyszer megpróbálta. A hegedű úgy elkezdett játszani, hogy Mohának valósággal ugrándozni támadt kedve. Egy ideig polkát járt, majd galoppot, végül kifulladt. Hagyd már abba, Páfrány! Nem tudom, mondta Páfrány. Akármit csinált is, a hegedű tovább játszott. Olyan kopogosra zendített rá, hogy Moha csak úgy ugrándozott a szobában. Táncra perdült minden, aminek csak lába volt a házikóban. Az asztal úgy forgatta a széket, mint egy kisasszonyt. Az almárium pedig a pohárszékkel robta, mint Koma Kománéval. Moha forgott közöttük, és csak a sarkára ügyelt, nehogy a pad rálépjen. Az Istenért, Páfrány, vess már ennek valahogy véget! Páfrány nem tudott jobb megoldást, mint hogy az ablakhoz ugrott, és kidobta a hegedűt a patakba. Ahogy a hegedű beesett a patakba, feljajdult és elnémult. Végre nyugtunk van tőle, lélegzett fel Moha, és fújogatta a táncolásba belefájdult lábát. Kisvártatva bedugta a fejét az ablakon tücsök. Nem láttátok itt valahol a hegedűmet? Letettem egy percre az áfonya bokor alá, és eltűnt onnan. Egy kis hegedűt, melyet nem lehetett elhallgatni, épp az imént dobtunk a patakba, mondta Páfrány. Úram istenti, aztán elbántatok vele, rémült meg Tücsök, hiszen az az én hegedűm volt. Tücsök leült a sarokba, és úgy szomorkodott, hogy még a csápja is keresztbe feküdtek egymáson. Moha meg Páfrány csak nézték a sipkájukat, és tanástalanul kérdezték. Hát most mi lesz? A hegedű mindjárt beúszik a tóba, kesergett Tücsök. De Moha meg Páfrány már vonultak is ki a házikóból. Futottak egyenesen a patakhoz, és keresték a hegedűt. Mikor már csak egy ugrásnyira voltak a tótól, Moha felkiáltott. Oda néz, Páfrány! A patak fölé hajló fűzfán Vizimanó forgatta pracliában a hegedűt. Épp az imént hozta nekem, a patak örvendezett. Moha meg Páfrány zihálva megálltak a fűzfalat, és kérték, hogy Vizimanó adja vissza nekik a hegedűt. Dehogy adom, mondta Vizimanó. Letört egy vesszőt, lehajolt egy 100 zöld szittyóért, és vonót készített magának. Amit a patakhoz, az az enyém. És a vonót merészen végighúzta a húrokon. Moha meg Páfrány gyorsan belekapaszkodtak egy hatalmas sziklába, mely mázsányi súlyával állt a parton. A hegedű pedig nem húzta az időt sem polkával, sem galoppal, hanem rögtön olyan rezgőcsárdásba kezdett, hogy Vizimanó belepottyant a patakba. Még belefúlok a vízbe! Játszol rajta, aki akar! Mondta a vizet nyelve, és a hegedűt kitette a partra. Moha meg Páfrány csak erre vártak. Felkapták a hegedűt, és vitték a házikójukba. Nesze, visszahoztuk! Nyújtották át a hegedűt Tücsöknek. Tücsök csápjai felemelkedtek, finoman az álla alá illesztette a hegedűjét, és kijelentette. Ezen a hegedűn nem tud ám akárki játszani. És olyan szépen hegedült, hogy Moha meg Páfrány úgy járták együtt a táncot, akár egy igazi bálban.
10: Mi alatt Moha és Páfrány kalandját hallgattátok, én Zalán rajzát csodáltam. Derecskéről küldte el nekünk Zalán képén, mintha egyszerre lenne jelen a nappal és az éjszaka. Az ég egyik részén erős kék szín, a másikon világosabb táj, fent pedig még egy holtsarló is látszik. Középen hatalmas fa áll, körülötte bokrok, apró, színes formák, és egy hátizsákos alak is útnak indul. Én lennék az. És persze vakkancs is ott van a lábamnál. Köszönöm, Zalánkám.
2: Vajon hová mész? Hova tartasz?
10: Hát, ezt csak Zalán tudná megmondani. A mesékben és a rajzokban épp ez a nagyszerű, hogy a képzeletünk segítségével tovább gondolhatjuk azt, amit látunk. Ha már történet, akkor ott tartottam, hogy Kázmér barátommal, aki egyébként már kiskorunkban is nagyon szerette a rejtvényeket, belecsöppentünk egy óriási nyomozásba. Összegezzük csak, hogy mit tudunk eddig.
2: Sorold is le, bácsi! Na, nem sok mindent.
10: Ezt azért nem mondanám, Ládikám. Egyelőre három dolgot tudunk. A kosár akkor jelenik meg, amikor Kázmérral együtt vagyunk. Valaki vagy valami üzeneteket küld nekünk, és valahol létezik egy kulcs, amely kinyithatja azt a lakatot.
2: És végül a kosárban valami ketyeg.
10: Ez igaz, de előbb az első üzenetet kell megfejtenünk. A kulcsot akkor és ott keresd, ahol a nappal és az éjszaka összeér.
2: Ennyi? Semmi nincsen rajta? Hogy kedves István bácsi, semmi más, hogy üdvözlöm Kázmért? Szép napot, mese Ládika, ez sincs.
10: Ládikám, úgy látszik, a titokzatos levélírunk nem sokat ad az illemre. Kázmér viszont rögtön elmosolyodott, és azt mondta nekem, István, engem inkább az érdekel, honnan tudta az, aki ezt írta, hogy újra itt leszünk? Na, ezen aztán mindnyájan elgondolkoztunk.
2: István bácsi, lehet, hogy hallotta valaki, amikor megegyeztettek abban, hogy visszajöttök ide szerdán.
10: Igen, mi is erre jutottunk, és azt is megfejtettük, hogy a mondat az őszi napé egyenlőségre utalhat, mert hogy képzeljétek el, ilyenkor a nappal és az éjszaka hossza szinte mindenhol megegyezik a világon. Nem mondom, hogy egyszerű volt ilyen sokáig fent maradni, de gyerekkori élményeinket elevenítettük fel. Aztán a megfelelő időpontban kisétáltunk újra a tóhoz, és amikor az óra egyik mutatója elért a 2-es számhoz, a másik pedig a 12-eshez, izgatottan vártuk, hogy mi fog történni.
2: Mi történt, István bácsi, mi történt? Meg lett a kulcs?
10: Akkor még nem, de cserébe olyan zenebona kerekedett, hogy még a brémai muzsikusok is megirigyelték volna.
2: Én nagyon szeretem azt a mesét is, István bácsi. Hallgassuk meg!
10: Ládika még nem fejez...
2: Már indítom is!
11: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a Csoda Mese ládából. Csukás Mese Posta. Jó kedv borítékolva.
13: Grimm testvérek, a brémai muzsikusok. Elmeséli Gőz László. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, folyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Szegény állat, már nagyon fáradékony, gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy útjára engedi. A szamár azonban megelőzte a gazdáját, és egy óvatlan pillanatban elillant, az útja Bréma felé vezetett. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, vendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és léget, mint a halálra loholta volna magát. Mi a baj fog meg? Miért léhegsz úgy? Kérdezte a szamár. Ne is foglalkozz velem, nyögte busan a kutya. Öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám sem veszi már hasznomat, úgy döntöttem, inkább elszököm. De ilyen vén fejjel, ugyan mihez kezdjek, ugyan miből éljek? Tudod mit? Mondta a szamár. Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a lantot pengetem, te megdobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az út szélén, gírhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő. Mit keseregsz, bajszos? Érdeklődött a szamár. Kinek van jó kedve, ha már zörögnek a csontjai? Felelte a macska. Megvénültem, a fogaim kicsorvultak, jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De a gazdáim hálátlanok, ha már nem tudom megfogni az egeret, már semmire se vagyok jó, azt mondják. Hanem aztán most légy okos, bajtás, mihez kezdjek, miből éljek? Gyere velünk Brémába muzsikusnak. Te úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez, hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és glorka szakadtából rikoltozott. Hát téged mi lehet? Kérdezte a szamár. Mit rikoltasz, hogy irgalmatlanul? Júj, felelte a kakas. Hiába jósoltam ő időt, holnapra a gazdaszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, főzzön levest belőlem. De én fiatal vagyok még levesbe valónak, hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Majd meglátjátok. Inkább gyere velünk, tarajos, biztatta a szamár. Jó móka lesz, Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, nap pedig már lemenőben, estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meg

Hát a kemence patkán, mint a fán, tette hozzá a macska. Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt, egyre jobban csillogott, és egyszerre csak ott álltak egy kivilágított, betyárt anya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb, oda ment az ablakhoz és benézett. Mit látsz, szürke? Kérdezte a kakas. Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok. Terített asztal, sóhajtott a kakas, ez kellene nekünk. Az ám, mondta a szamár, én is szívesen ülnék a helyükben. Kissé félre vonultak és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, míg ki nem főzték a haditervet. A szamár feltette két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkuszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jelt adott, és egyszerben rákezdtek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon, rettenetes ordítást, ivalgást, tonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak föl az asztaltól, azt hitték, a ház szakad rájuk, vagy kísértet önt közibük, ilyetükben felordítottak, és hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Neki láttak lakomázni, és úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a vacsorát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, és elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemödömbre heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen a langyos hamuba kuporodott, a kakas megfelült a kakasülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már, azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebruduljanak minket, mondta a banda vezér. Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom és békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akar gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vénebb felugrott, mordult egyet. A betyár nagy üggyel bajjal végre kivergődött a házból, és most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Ellohult a szemétdom mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábaival. A lármára följött a kakas is, és harciasan lekiabált a kakasülőről. Kukurikú! A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve ilyettel jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül. Rám fújt és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg valaki rám kiabált, az udron egy fekete szörnyetek hevert és elkergetett a bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz is azt kiáltotta, hol az a gazember. Örülök, hogy nem hagytam ott a fogamat. Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.

0: Tudom, hogy sokatok kedvence az imént hallott mese, de vajon elküldtétek már nekünk, ahogyan ti mesélitek? Tudjátok, október 22-éig várjuk az M2 Mese TV-vel közösen a hangfelvételeiteket, amelyben a kedvenc vagy a saját meséiteket olvassátok, vagy mondjátok el. A legügyesebbek meghívást kaphatnak a Mikulás rendezvényünkre, és még a stúdiónkba is ellátogathatnak.
1: Én úgy kezdeném a mesét, hogy egyszer ótól nem volt, volt egyszer egy csoda mese, Ládika.
0: Azt rögtön gondoltuk, Ládikám. Visszatérve a brémai muzsikusokról szóló mese előtt ott tartottam, hogy Kázmér barátommal vártuk a csodát, hogy megleljük a kulcsot, amely az égből leereszkedő kis kosárkát nyitja. Kulcs helyett azonban lett olyan zenebona, hogy meseváros lakói egyszerre rohantak ki az éjszaka közepén. Mi ekkor egymásra néztünk Kázmérrel, és gyorsan kezet fogtunk. Ha hiszitek, ha nem, két felhő között lepottyant a várva várt kulcs. Ekkor mi nem is teket óriáztunk tovább. Gyorsan megragadtuk, Kázmér a zsebébe dugta, és a zene is elhallgatott. Ekkor megnyugtattunk mindenkit, hogy most már nem lesz ricsaj. Aludhatnak nyugodtan.
1: Persze nem mindenki volt boldog az éjjeli muzsika hallatán.
0: Megértem őket, Ládikám. Mi is megilletődtünk. Egy szó, mint száz. Elindultunk vissza, az én barátom pedig úgy szorongatta a zsebében a kulcsot, mint a legalábbis meseváros összes kincsének nyitját őrizni. Mentünk, mendegéltünk, vakkancs előttünk szimatolt, te pedig, Ládikám, egyfolytában azt kérdezgetted, hogy mikor próbáljuk már ki a kulcsot, emlékszel? Hát, ilyenkor hajthatatlan vagy.
1: Hát persze, ha van egy kulcsunk, akkor keressük meg a kosarat és nyissuk ki. Ez a kulcsok dolga.
0: Ebben mondjuk van valami, csak hogy volt egy aprócska bökkenő. A kosárnak se híre, se hamva nem volt. Kázmér azt mondta, szerinte vissza kell mennünk pontosan arra a helyre, ahol először megjelent. Én meg azt mondtam, hogy az éjszaka közepén talán jobb lenne hazamenni, mielőtt Terka néni kereső csapatot indít utánunk, és ezzel újra felébreszti meseváros lakóit. Nem valószínű, hogy kicsattanó örömmel fogadták volna.
1: Szerintem Terka néni lenne a legjobb nyomozó közülünk. Ő mindig mindent megtalál. Például a szemüveged, a fél pár zoknit.
0: Ebben egyetértünk, Ládikám. Na szóval, már éppen elértük a tóparti ösvényt, amikor vakkancs egyszer csak megtorpant és vakkantott. Mutasd csak meg! Bizony, így, ilyen röviden. Kázmér megkérdezte tőlem, hogy én is látom-e. Először nem tudtam, mire gondol, aztán lenéztem a földre. Az ösvényen előttünk apró fények jelentek meg, egyik a másik után. Először azt hittem, hogy rosszul látok, mintha pirinyó csillagok lettek volna.
1: A földön? Ne mondd már, hogy az égből azok is lepotyogtak.
0: Én már ezen sem lepődtem volna meg, de amikor közelebb értünk, akkor láttuk, hogy nem csillagok voltak, hanem apró, fénylő jelek. Az első egy napocska volt, a második egy holtcsarló, a harmadik...
1: Egy kosár!
0: Nem, Ládikám, egy nyíl.
1: Egy nyíl? Ó, hát ez kevésbé izgalmas.
0: Várd ki a végét. A nyíl ugyanis egyenesen a tó felé mutatott. Kázmér rögtön azt mondta, hogy kövessük. Így is tettünk. Napocska, holtcsarló, nyíl. Aztán megint napocska, holtcsarló, nyíl. Egészen addig, amíg el nem értünk egy nagy öreg fához, amely mellett a félőjelek egyszer csak véget értek.
1: Ez a kosár az orrunknál fogva vezetett minket.
0: Az egyszer biztos. Kázmér körbejárta a fát, vakkancs meg szimatolt, minden egyes gyökeret megszimatolt, én pedig már azt hittem, megint hoppon maradunk, amikor a fatörzsén észrevettem valamit. Egy egészen apró kulcsukat. Kázmér rám nézett, én Kázmérra, aztán mindketten a zsebére. Elővette a kulcsot, amely alig néhány perccel korábban pottyant le az égből. Pontosan akkorának látszott, mint ez a bizonyos kulcsuk. Kázmér közelebb lépett, már majdnem beleillesztette a kulcsot, amikor vakkancs hatalmasat vakkantott. S ugyanabban a pillanatban a fatörzsén újabb betűk kezdtek világítani, először csak egy, aztán még egy, végül egy egész mondat rajzolódott ki. A kulcs még nem a tiétek.
1: Micsoda? Hát akkor miért pottyant le nekünk?
0: Na pontosan, ezt kérdeztem én is. De mire kimondtam, a betűk eltűntek. Velük együtt a kulcsuk is. A fa újra ugyanolyan közönséges öreg fa lett, mint amilyen volt eddig is. A kulcs azonban továbbra is ott maradt Kázmér kezében. Az én drága barátom akkor azt mondta nekem, István, azt hiszem, valaki próbára tesz bennünket. Megkaptuk a kulcsot, de még ki kell derítenünk, hogyan érdemelhetjük ki.
1: Hát ez remek! Először nem volt kulcsunk, most meg van kulcsunk, de nem használhatjuk.
0: Bizony, Ládikám, de legalább egy lépéssel közelebb kerültünk a megfejtéshez. Kázmér gondosan eltette a kulcsot, és megbeszéltük, hogy egyelőre senkinek nem adjuk oda, és addig nem próbálkozunk újra, amíg meg nem értjük, mit akar tőlünk ez a különös kosár.
1: Vagy akárki, aki küldözgeti.
0: Úgy van, mert azt még mindig nem tudjuk, ki küldi. Azt sem, honnan érkezik. És a legfontosabbat sem, vajon mi lehet benne?
1: Szerintem mese van benne.
0: Szerinted mindenben mese van, Ládikám.
1: Mert mindenben van.
0: Tudjátok, mit csukibukik? Ebben most nem is vitatkozom vele. Kázmértól aznap este úgy búcsúztam el, hogy megígértük egymásnak, hogy egy hét múlva, szerdán, ugyanott találkozunk. Ő addig megpróbál utána járni, látott-e már valahol olyan jeleket, mint amilyenek az ösvényen vezettek bennünket. Én pedig nagyon remélem, hogy legközelebb a kosár is újra megjelenik.
1: És akkor elkapjuk!
0: Elkapni? Ezért nem kell. Jaj, Ládikám!
1: Jó, akkor udvariasan megkérjük, hogy ne tessék már eltűnni.
0: Ez már sokkal szimpatikusabb megoldás. Egyelőre tehát nálunk a kulcs, Kázmérnál pedig egy újabb megoldandó rejtély, hogy mi történik velünk jövő szerdán. Hát, az bizony még én sem tudom, de megígérem nektek, csókémukik, hogy ha történik valami jövő héten, mindent elmesélek. De valahogy úgy vagyunk most is Kázmér barátommal, mint a következő mesében Mirmur, aki egészen a nulladik kilométertől kezdheti a nyomozást.
2: Ez a Csukás meseposta.
3: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
2: Csukás meseposta, jókedv, borítékolva.
4: Ráckevei Anna vagyok, és most én mondok nektek mesét. Csukás István, Mirmur nyomoz Budapesten. Indulás a nulla kilométer kőtől. Mirmur, a kandúr, békésen aludt egy szalmakalapban. A szalmakalapot valaki egy kert sarkában felejtette, a diófa alatt. A kert a szép völgyi út egy csendes mellékutcájában volt. Vagyis lehetett aludni, pedig már megvirradt, sőt, a nap a diófa alsó ágai közül kukucskált. A fán rigók tollászkodtak, nézték az alvó macskát, és gúnyosan fütyültek. A nap nem fütyült, csak besütött Mirmur szemébe. Mirmur megdörzsölte a szemét, nyújtózkodott, és végre felébredt. Jó reggelt, mondta a rigóknak és a napnak. Kimászott a szalmakalapból, és éppen azon törte a fejét, hogy mit reggelizzen, amikor meglátta a levelet. A levél a szalmakalap karimájára volt tűzve. Reggeli ráér, először nézzük a levelet, mondta Mirmur. Kíváncsian felbontotta és elolvasta.
5: Te hétalvó, te álomszuszék, nem győztem kivárni, amíg felébredsz. Keresd meg, valami fontosat akarok mondani. Menj mindig a jel után, és akkor megtalálsz. Most kiderül, hogy tudsz-e nyomozni, vagy csak egy alamuszi macska vagy.
4: Ide írom az első jelet. A nulláról kell indulnod.
5: És nagy jutalom a megtalálónak, ölel barátod, Oriza Triznyák.
4: Mirmur morgott a bajusza alatt.
1: Nem vagyok alamuszi. Egy kicsit szeretek aludni, ez igaz, de már felébredtem.
4: Hangosan odakiáltott a rigóknak.
6: Már felébredtem, és nyomozni fogok. Mirmur, a nagy nyomozó!
4: De a rigók nem válaszoltak, csak tollászkodtak tovább a diófán. Mirmur beleszagolt a levegőbe, majd fürgén kibújt a kerítésen.
1: Világos, hogy ki kell mennem az utcára. Azon jár mindenki. Az utca arra való. Az utca elvezet mindenhová. És világos, hogy meg kell keresnem a nullát.
4: Lefutott a Bécsi útig. Könnyű volt a futás, mivel enyhén lejtett az utca. Közben tűnődött, meg gondolkozott, de hát ez semmi egy macskának. Futás közben is kiválóan tud tűnődni, meg gondolkozni.
1: Mi lehet az a nulla? Rémlik, hogy olyan kerek. Na nem baj, ha meglátom, megismerem.
4: Egyelőre rábízom magam a nyomozó ösztönömre.
5: Minden nagy nyomozónak van ösztöne, és én nagy nyomozó vagyok.
4: A Bécsi útnál megállt. Megbújt az újlaki templom sarkánál. Megint gondolkozott és tűnődött.
1: Milyen kérdést tenne fel most egy nagy nyomozó? Jobbra vagy balra? Előre vagy hátra? Le vagy fel? Világos, ezek az útirányok.
4: Ahogy ott tűnődött, meg gondolkozott, meglátott egy konflist. A konflist egy szép ló húzta, csillogott-villogott rajta a rézzel díszített szerszám, s csattogott a ló patája a kövezeten. A bakon nagy bajuszú ember ült, egyik kezében a gyeplő, másik kezében az ostor. A nagybajúszú észrevette a leselkedő Mirmurt, és mosolyogva intett neki. Ugorj fel! Mirmurnak nem kellett kétszer mondani, felugrott a konflisra. A nagybajúszú mosolyogva ránézett.
5: Sétálunk, sétálunk. Okos macskának látszol, és szépen csillog a szemed.
4: Mirmur bólintott. Nem akarta elárulni, hogy most éppen nyomoz, de bántani sem akarta a nagy bajuszút, ezért visszamosolygott. Ügettek, kocogtak, trappoltak a napsütötte utcákon.
1: Jobbra megyünk,
4: állapította meg Mirmur, s vigyorogva nézelődött. Így érkeztek meg az alagútig. Ekkor Mirmur meglátta a nullát. Izgatottan mutogatott, hogy álljanak meg, de a nagybajuszú a forgalmat figyelte, és nem vette észre. Mirmur gyorsan leugrott a konflisról.
1: Majd legközelebb elbúcsúzom, majd legközelebb megköszönöm, mormogta.
4: A nulla az alagút előtt állt egy kis parkban. Szép fehér kőből volt, és a talapzatára az volt írva, hogy kmm. Mirmur megbámulta előről, oldalról és hátulról. Majd megnyugodva suttogta. Megtaláltam. Előről is, oldalról is, hátulról is nulla. Előre ment és töprengett. Mit jelenthet az, hogy kmm? Ekkor ért oda egy csoport óvodás. Figyeljetek, szólt az óvónéni. Ez a nulla kilométer kő. Innen számolják Magyarországon a kilométereket. Mirmur vigyorogva bólogatott. Hát persze, a nulla kilométer kő. Innen kell elindulnom. Halkan nyávogta az óvónéninek. Most már tudom, és köszönöm, bár én nem vagyok óvodás. De az óvónéni már terelgette az óvodásokat újabb látnivaló felé. Mirmur ott maradt a nulla kilométer kő előtt, és megint feltette a nagy nyomozó kérdéseit. Jobbra vagy balra? Előre vagy hátra? Le vagy fel? Merre tovább? Ide-oda forgatta a fejét. Balról jöttem, előttem a Duna. Hátam mögött az alagút. De hol van a jel? A nulla kilométer kőre nézett. Ott a jel, és felfelé mutat. Felnézett a magasban tündöklő várra. Felfelé megyek, döntötte el. Onnan jobb a kilátás. Vagyis onnan jobban látok.
0: Drága csuki mukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől, el ne felejtsétek, folytatódik Falatka királyságának története, amelyben tudjátok, még az is megtörténhet, hogy egy rendes, mindennapi kisfiú máról holnapra királyfi lesz, miközben ő ugyanúgy éli a mindennapjait, mint bármelyik kisfiú. Ha szeretitek a varázslatos, játékos és különleges meséket, Török Sándor történetét nektek ajánljuk hétfőtől, de ne feledkezzetek meg a mesemondó pályázatunkról sem. Ti már elküldtétek a kedvenc meséiteket hangfelvételben? Ha nem, akkor várjuk továbbra is nagyon nagy szeretettel. Továbbá írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket is. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
7: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
8: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
7: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
9: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
10: Műsorajánló következik.
11: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
12: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai.
7: A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát, kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
13: Hetet hét országon túl.
7: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
13: Mit beszélsztek is, malac?
7: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Besenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese, Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
14: Drága barátaim!
7: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
7: Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
10: Műsorajánlót hallottatok.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
15: A kiskakas gyémántfél krajcárja. Magyar népmese. Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapirgál a kiskakasa szeméten, egyszer talál egy gyémántfél krajcárt. Arra megy a török császár, meglátja a kiskakasnál a gyémánt félkrajcárt, azt mondja neki. Kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat. Ha-ha, nem adom bizén, kell a gazdasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle. Hazavitte, betette a kincses kamarájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni.
16: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
15: A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor meg a kiskakas az ablakába repült, onnan kiabálta.
16: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
15: Megharagudott erre a török császár.
17: Elegy, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, hogy ne kiabáljon! Vesd belé a kútba!
15: A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kis kakas csak elkezdi a kútban. Szét felbegyem a sok vizet, szét felbegyem a sok vizet. Arra a begye mind felszitta a vizet a kútból. A kis kakas megint felszállott a török császár ablakába.
16: Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
15: Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának.
17: Eredj, te szolgáló! Fogd meg azt a kis kakast! Vesd belé az égő kemencébe!
15: A szolgáló megint megfogta a kis kakast, az égő kemencébe vetette. De a kis kakas megint csak elkezdi.
17: Ereszt ki, begyem a vizet! Hadd oltsa el a tüzet! Ereszt ki, begyem a vizet! Hadd oltsa el a tüzet!
15: Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba.
16: Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
17: Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Eredte szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd belé a méhes kasba, hadd csípjék agyon a darazsak.
15: A szolgáló belévetette a kiskakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi a kiskakas. Szíd fel begyem a darást, szíd fel begyem a darást. Arra a begye mind felszítta a darást. Akkor megint felszállott a török császár ablakába.
16: Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
17: Már a török császár nem tudta, mi csináljon vele. Eredte szolgáló, hozd ide azt a kiskakast, hadd tegyem ide a bő bugyogom fenekébe!
15: Megfogja a szolgáló a kiskakast, a török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe. Akkor a kiskakas megint csak elkezdi. Ereszt ki begyem a darást, hadd csípje meg a farát! Ereszt ki begyem a darást, hadd csípje meg a farát! A begye mind kieresztette a darást, azok jól megcsípkedték a török császár farát.
16: Felugrik erre a török császár, jaj, jaj, a frája egye meg azt a kis kakast!
17: Vigyétek hamar a kincses kamarába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját!
15: Bevitték a kiskakast a kincses kamarába. Ott megint elkezdi a maga mondókáját. Szívd fel begyem a sok pénzt! Szívd fel begyem a sok pénzt! Erre a begye mind felszítta a török császár háromkát pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának.
17: Gazdagasszony lett belőle. Még máig is él, ha meg nem hal.
9: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Lementem a pincébe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú. Lementem a pincébe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú.
11: Kedves gyerekek, ismeritek a süsü dalt?
18: Mohajúz a bimbó lehetnék, megennének engem a keszkék. Jól volt az előadás.
11: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
19: Pilhofer Elemér vagyok, Kecskemétről jöttem, 9 éves vagyok, és a versem Barak László, a tücsök. Tücsköt fogtam a szobában, hegedült veszettül, üldöztem a szegény párát 2 héten keresztül. Nem tudhattam, hogy a tücsök ilyen szívós fajta, dúltam, fúltam, a gyerekek meg nevettek rajta. Könnyet tették, mert 7:30 már aludni mentek. Tücskünk viszont csak utána törte meg a csendet. 8:30 épp csak hangolt. Készült a koncertre. De ezek után rázennített rá a szemtelenje. Éjfél tájban szerencsére kis pihenőt tartott, de hát aztán kipihenten folytatta a harcot, mert harc volt ez a javából. Hegedűvel vívta, még szerencse, hogy társait ellenem nem hívta. Felforgattam minden szobát. Rendetlenség lett is, átkozódtam közben bőszen. Vigye el a pest is! Gondoltam, ha meglelem, széttaposom menten. De amikor megtaláltam, a zsebembe tettem. Átmentem a szomszédomhoz mézes mázos képpel. Gondoltam, majd jól kitolok, ki én a jó néppel. Észrevétlen lejtettem tücsköm a szőnyegre. A szomszédom zeneértő. Hát, most már élvezze.
2: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.

lustabusz. Egyszer volt valamelyik hatalmas városban egy gyönyörű és tiszta buszállomás. Itt lakott a város összes busza, a pirosak, a kékek és a sárgák. És innen indultak el minden reggel dolgozni. Volt is munkájuk rendesen. A felnőttek igyekeztek a munkahelyükre, a gyerekek iskolába, a nénik meg a bácsik pedig a piacra, vagy meglátogatni egymást. Nap mint nap utazott az összes ember keresztül Kasula városa. Épp ezért a buszoknak nagyon jól kellett végezni a dolgukat. Pontosan kellett érkezniük, gyorsan kellett menniük, de nagyon kellett vigyázniuk az utasokra is, amikor azok fel vagy leszerettek volna szállni. A buszok pedig büszkén és ügyesen közlekedtek, fékeztek, álltak meg és nyitották az ajtajaikat, nehogy valaki véletlenül miattuk késsen el onnan, ahova menni szeretne. Kivéve egyet. Az egyik kék busz olyan lusta volt már újkorától fogva, hogy hamar ő lett az állomás leglustább busza. Pedig nem volt beteg, és fáradtabb sem, mint a többi busz. Ő csak nagyon lusta volt. Legalábbis ezt gondolták róla a többiek, és a saját buszvezetője is. Pedig ő inkább úgy mondta volna, hogy nem szeret sietni, de szeret nézelődni és bámészkodni. Olyan nagyon lassú volt, hogy néha csak hosszú órák alatt tudta megtenni a megszokott útvonalát. Minden kereszteződésben percekig berregett. Minden piros lámpánál megállt, és csak két piros múlva indult el megint. Ha sokan szálltak fel egyszerre, sokáig ropogtatta, nyikorgatta és nyújtóztatta a csuklóját. Reggelente pedig nem szeretett korán kelni, vagy fél óráig tartott, amíg a buszvezető fel tudta ébreszteni. Lomha volt és vontatott, vánszorgott és toporgott, de egy biztos, soha senkinek nem lett semmi baja, ha rajta utazott. Az utasokat, főleg a gyerekeket nagyon szerette, mert ők nem voltak rá sosem mérgesek. Sőt, minden kisgyerek, aki vele utazott, nagyon élvezte, hogy mindent jól megnézhetnek a hosszú és lassú út alatt. Mert a busz bizony szeretett úgy menni, állni és kanyarodni, hogy a lehető legizgalmasabb dolgokat lássa. És így a gyerekek is az ablakból. Ez persze nem vigasztalta a felnőtteket és a buszvezetőt, akik egyre idegesebben és mérgesebben csapták a földre a sapkájukat vagy a táskájukat, ha megint elkéstek a busz miatt. A busz pedig esténként nagyokat sóhajtozott és sziszegett a garázsban, mert ő erről aztán igazán nem tehetett. Ha egyszer lassú, akkor lassú. Nem tud sietni és kész. És bántotta, hogy mások mérgelődnek miatta. Az egyik nagyon hosszú nap után, mikor különösen sok bosszúságot okozott az utasoknak, elhatározta, hogy világgá megy. Éjjel, amikor már mindenki aludt, felkapcsolta a lámpáit, és halkan kigördült az állomásról. Szép halkan gurult és gurult egyre messzebb. És a végén az egész várost maga mögött hagyta, de meg nem állt, csak pöfögött tovább a kacskaringós utakon olyan helyre, ahol még sosem járt. Reggel egy gyönyörű dombon ébredt, egy hatalmas erdő mellett, ahol egy ember fia sem volt a környéken. Itt legalább nem okozok gondot senkinek, gondolta. Azzal be is vette magát a legkisebb és legszűkebb utakra, amiket csak megtalált, nézelődött és bámészkodott naphosszat. Így vége is lehetne a mesének, ha nem történik valami. A busz már nagyon megszokta a kellemes és nyugalmas vidéki életet, amikor egyszer csak pityergés, sírás és léptek zaja ütötte meg a fülét. Kisvártatva fel is bukkant egy elcsigázott iskolás csoport.
A legidősebb Nebuló nagyon megörült, mikor meglátta a buszt. Hurrá! Kiáltotta. Mégiscsak haza tudunk menni. Azzal a buszhoz szaladt, és kérlelni kezdte. Segíts nekünk! Itt bolyongunk egész álló nap, mert eltévedtünk. A busz nagyokat pislogott a fényszóróival. Nézte a fáradt és sírós arcokat, majd nagyot sziszentve kinyitotta az ajtajait. Gyertek, gondolta magában, hazaviszlek titeket. A gyerekek megkönnyebbülten és szaporán szálltak fel a buszra. Akinél jobban, senki sem ismerte a környéket. Annyiszor bejárta és megcsodálta már. Persze nem a legrövidebb utat választotta, hanem megmutatta a gyerekeknek a kedvenc helyeit. Ők pedig fáradtan, de tátott szájjal bámulták az ablakból a csodákat, amiket a busz mutatott nekik. Amikor hazaértek, a felnőttek nagyon hálásak voltak a lusta busznak, de annyira, hogy a végén még munkát is adtak neki. Ezentúl ő lett a környék legjobb és legmegbízhatóbb kiránduló busza, ami sosem tévedt el. A lusta busz ettől kezdve boldogan és elégedetten kapcsolta le a lámpáit esténként, és nagyon szépeket álmodott az erdő tövében, mert mégiscsak szüksége volt rá valakinek.

0: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves mesét. Berg Judit, Szüret. Sünn doktor szőlőskertjében, a domboldalon megérett a szőlő. Egy napsütéses őszi szombatra a doktor meghívta az erdő lakóit, hogy segítsenek neki szüretelni. Korán reggel kezdődött a munka. Sünn doktor vesszőből font puttonyokat, kosarakat adott a szüretelőknek, azokba kellett az érett szőlőfürtöket gyűjteni. A présház mellett tüzet raktak. Sünn doktor és Mókus mama jókora bográcsban paprikás krumplit főzött, hogy ebédidőben legyen mivel megkínálni az éhes szüretelőket. Még Szarvasbogár bácsi is eljött. Igaz, a fájós lába miatt szőlőt szedni nem tudott, de a tűz mellett ücsörögve, pipázgatva elbeszélgetett Sünn doktorral és Mókus mamával. Panka, Csiribi, a mókus gyerekek és a Sünn testvérek a dombtetőről indultak. Egyik vállukon puttony, másik kezükben olló. A mosolygós, érett szőlőt fürtöket lenyisszantották, a puttonyba dobták. Így haladtak tőkéről tőkére. Amikor megtelt a puttony, visszaballagtak vele a présházhoz, és a szőlőt a ház előtt álló hatalmas kádba borították. A nap mosolyogva figyelt az égen, és néha sóhajtott egyet. De jó lenne, ha én is segíthetnék. Hiszen eddig is dolgoztál, rázta a fejét Csiribi. Te érlelted meg a szőlőszemeket, igazán pihenhetsz most már egy kicsit. Az egyik szőlőtőke karóján Gyík Sanyi és Gyík Gyuri sütkérezett.
1: Még hogy szüret? Micsoda butaság? Mondogatták.
0: Sanyi, Gyuri, ti nem jöttök segíteni? Kérdezte Jocó, aki mindig mérgelődött, ha a csúfhondáros gyíkokkal találkozott.
1: Dehogy megyünk, nem érdekel minket ez az unalmas szőlő,
0: fordított hátat Gyík Sanyi. A sor szélén haladó Emma hirtelen nagyot kiáltott.
1: Au, ez fájt! Mondtam, hogy vigyázz azzal az ollóval, mérgelődött testvére Jocó. Nem az olló volt az, jaj, kiáltott Emma,
0: és ilyetten ugrott hátra, amikor már a többiek is hallották, hogy valaki dühösen kiabál.
1: Nem mész innen, te kis haszontalan, hozzám ne nyúj!
0: Mindannyian Emma köré sereglettek, a mókus kislány előtti szőlőtőke harciasan hadonászott a kacskaringós kacsokkal.
1: Ez az én szőlőm, nem adom! Ha nem szedjük le az érett szőlőt, megrohad!
0: Lépett közbe Csiribi.
1: De én nem adom, még nem érett!
0: Pisított a szőlő.
1: Dehogy nem, már egész fonnyadtak a szőlőszemek,
0: mondta Jocó, és előre nyúlt, hogy megérintse az egyik fürtöt. De rögtön vissza is rántotta a mancsát, mert a szőlőkacs hatalmasat csapott rá.
1: Áú!
0: Üvöltött Jocó.
1: Úgy kell neki, úgy kell neki!
0: Kacagott Gyík Sanyi és Gyík Gyuri a hátuk mögött.
1: Na megálljatok!
0: Heveskedett Jocó, és nagy haragjában nem is tudta, hogy a két gyíkra roncsol rá, vagy a harcias szőlőtőkét cibálja meg alaposan.
1: Csillapodj, Jocó! Ne is törődj velük!
0: Lépett mellé Panka, aztán a szőlőtőkéhez fordult. Nézd, minden szőlőfürtöt most gyűjtünk össze. Ma van a szüret.
1: Már megértek a szemek. Én még érlelni akarom, kiabált a szőlő.
0: Tudod mit? Érled még egy kicsit, mi addig leszedjük a többit, és csak a szüret végén jövünk vissza hozzád, javasolta Panka.
1: Akkor sem adom,
0: durcáskodott a szőlő.
1: De akkor már muszáj lesz,
0: mordult el Jocó azzal a szüretelők, tovább is mentek. A többi szőlőtőke boldogan nyújtotta feléjük az érett fürtöket. Délre megtelt a szőlővel a présház előtti kád is.
1: Préseljük ki, kiabálták lelkesen a szüretelők.
0: Sünn doktor beleegyezett. Mindenki tisztára mossa a lábát, aztán mezítláb be is ugrottak a kádba. Csupasz lábukkal taposták a szőlőt. Ahogy talpuk alatt szétnyomódtak a szemek, a kád alján lévő lyukon keresztül csurdogálni kezdett a szőlőlé. Sünn doktor tálat tett alá, hogy abba folyjon ki.
1: Gyerünk, lássuk kitapos legnagyobbat,
0: ugrált jó kedvében Jocó. Hát ebben a versenyben biztos nem a tündérek győznek, kuncogott Emma. Igaza volt, Panka és Csiribi olyan könnyű volt, mint két pihe. Hiába tapicskoltak a szőlőn, egyetlen szemet sem sikerült szétnyomniuk. De azért taposták ők buzgón.
1: Olyan jó érdés, hogy csiklandozza a talpam,
0: nevetett Panka. Mire kitaposták az összes szőlőlevét, az ebéd is elkészült. A szüretelők fáradtan huppantak le az asztal köré. Mókus mama mindenkinek telemerte a tányérját paprikás krumplival. Sünn doktor puha kenyeret is adott hozzá. A poharakba persze frissen préselt szőlőlé, a must került. Ebéd után folytatták a munkát. Amikor újra megtelt a kád szőlővel, megint kitaposták a levét.
1: Délutánra már szinte nem is maradt tennivaló. Úgy tervezték, hogy nagy muzsikával, tánccal fog végződni a szüret. Már csak az egy szőlőtőke van hátra, jelentette Kiocó. Remélem, megnyugodott már. A csapat megindult felfelé a soron, hogy megkeressék a kiabáló szőlőt. De hiába reménykedtek, a szőlőtőke, amint meglátta a közeledőket, hangos jajveszékelésbe kezdett.
2: Segítség! Menjetek innen! Még nem értek meg a szemek! Dehogy nem!
1: Kiáltott Jocó, és közelebb lépett. De ebben a pillanatban rátekeredtek a kacsok, és mire a többiek felocsúttak, Jocót gúzsba kötötte a szőlő.
2: Ereszel!
1: Rángatta magát Jocó, de a szőlő erősen tartotta. Csiribi rögtön odaugrott, hogy kiszabadítsa a barátját, de a szőlő egy szempillantás alatt őt is foglyul ejtette. Emma pedig sírva fakadt.
3: Ereszd el Jocót is, Csiribit!
1: Hogy is ne! Harsogott a szőlő, és még erősebben szorította a két fiút. Panka gondolt egyet, előhúzta a furujáját, és halkan játszani kezdett. Egy szomorkás, de kedves dallamot, mintha így kérni a szőlőt, hogy ne harcoljon tovább. A szőlőtőke elgondolkodva hallgatta őt, sőt, kicsit, mintha engedett is volna a szorítása. De muzsikálhatott akármilyen szívhez szólóan Panka, Jocót és Csiribit nem tudta kiszabadítani a kacsok közül. Panka végül leengedte a furujáját, és nagyot sóhajtott.
3: Hívjuk ide Sündoktort, a mamát meg a papát,
1: szipogta kétségbe esetten Emma. Ám ebben a pillanatban szirénázás hangzott a közelben. A hang egyre csak erősödött, és hamarosan egy kis zöld mentőautó állt meg a szőlőtőke mellett. A mentőből három apró leveli béka ugrott elő.
4: Megérkezett a mentőszolgálat!
1: Harsogták.
4: Innen jött a riasztás?
1: Szemügyre vették a szőlőtőkét és a két megkötözött barátot.
4: Akkor most kint kell segíteni?
1: Kérdezte tanástalanul a béka. Panka gyorsan elmesélte a virágmentő gyorszolgálatnak, mi történt. A leveli békák óvatosan közelebb ugráltak, hogy alaposan szemügyre vegyék a szőlőt.
4: Nem látunk semmit,
1: kuruttyoltak.
4: El kéne engedned Csiribit és Jocót.
1: Nem engedem, makacsolta meg magát a szőlő. Ekkor a hátuk mögött megszólalt valaki, akit eddig észre se vettek.
4: Erezd el őket nyugodtan,
1: Gyíksanyi volt az. Kényelmesen odasétált a szőlőhöz, és elnyújtózott az egyik ágán.
3: Hát ti barátok vagytok?
1: Hökkent meg Panna.
4: Persze, együtt szoktunk napozni,
1: mondta a szőlő, azzal lassan letekerte a kacsokat Csiribiről és Jocóról. A békamentősök végre odafértek a tőkéhez.
4: Ez a szőlő tényleg nem érett, még nem lehet szüretelni,
1: jelentette ki végül a legnagyobb.
4: Hogy-hogy? Egészen fonnyadtak a szemek,
1: kiabált Jocó.
3: Igen, de ez mazsola szőlő. A napnak addig kell sütnie, amíg teljesen összeaszalódnak a szemek, és mazsola lesz belőlük.
1: Panka eltáltotta a száját.
3: Hát szőlőből lesz a mazsola?
4: Bizony,
1: kacagott az ég alján a nap. Ezek szerint nekem is maradt még egy kis tennivalóm. A mentősök elégedetten visszaugráltak a kocsiba, és elszáguldottak.
3: De honnan fogjuk tudni, hogy mikor érett meg?
1: Kapott észbe Emma.
3: Majd Gyíksanyi ide hív titeket,
1: mondta a szőlő.
4: Ha megérett a mazsola, szedhetitek.
3: Gyíksanyi úgysem fog szólni senkinek,
1: morgott Jocó. Gyíksanyi rögtön hátat fordított Jocónak, de a szőlő halkan duruzsolt neki valamit. Sanyi végül rándított egyet a vállán.
4: Jó, ha ennyire szeretnéd, nem bánom.
1: Ekkor felharsant a présháznál Sündoktor hangja.
5: Ha-hó, barátaim, gyertek! Véget ért a munka! Kezdődhet a mulatság!
1: A szüretelők felkapták a puttonyukat, és indultak.
3: Gyíksanyi, nem jöttök a mulatságba?
1: Kérdezte Panka.
3: Szüreti mulatság?
4: Ugyan, micsoda butaság!
1: Legyintett Gyíksanyi, és kényelmesen elnyújtózott a szőlő egyik ágán.
6: Csukás Mese Rádió.
7: Őszi kikerics, szereted a lilaszint? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak, ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lilaszínben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyírkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás! Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virágszirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek. Csukás Mese Rádió.
8: Noszov meséje, nagyot mondók. Misutka és Stasik a kerti kispadon üldögélve beszélgettek, de ők nem olyan egyszerűen beszélgettek ám, mint ahogyan általában a gyerekek szoktak. Nem. Misutka és Stasik minél nagyobb valótlanságokat igyekezett egymásnak mondani, és azon versenyeztek, hogy ebben a furcsa vetélkedőben melyikük tesz túl a másikon. Hány éves vagy? Kérdezte Stasiktól Misutka. 95. Hát te? 140. Tudod, én előbb voltam nagy, mint kicsi. Régen éppen olyan hatalmas, magas ember voltam, mint Borja bácsi, de aztán nem felfelé nőttem, hanem lefelé. Ezért vagyok most ilyen kisfiú. Én pedig, válaszolt Stasik, először kicsi voltam, aztán megnőttem, majd újra kicsi lettem, most pedig ismét megnövök majd rövidesen. Amikor én felnőtt voltam, át tudtam úszni a legszélesebb folyót is. Hűha! Én meg a tengert tudtam átúszni. Már az is valami. Én az óceánt úsztam át. Én pedig még repülni is tudtam régebben, dicsekedett Stasik. No, hát akkor rajta, repülj! Most nem tudok. Nagyon kijöttem már a gyakorlatból. Nem is tudom, mennyi ideje, hogy nem repültem. No, akkor ezt hallgasd meg. Egyszer egyedül fülöttem a tengerben, és rám támadt egy cápa. Én úgy védekeztem, hogy jól orba vágtam, mire a cápa utánam kapott, és leharapta a fejemet.
9: Hazudsz!
8: Nem hazudok én! Hát akkor az hogy lehet, hogy még most is élsz és itt beszélgetsz velem? Ha leharapta a cápa a fejed, meg kellett volna halnod, nem? Nem, hát! Kiúztam a partra és hazamentem.
9: Fej nélkül?
8: Persze, hogy fej nélkül. Semmi szükségem nem volt a fejemre.
9: Még ilyet?
8: Hát hogyan mentél haza, ha nem volt ott a nyakadon a fejed? Úgy, mint máskor. Mint ha fej nélkül már nem is lehetne menni. És most miért van mégis a fejed? Mert másik nőtt. No, ezt ügyesen kieszelted. Gondolta így kedves Stasik. De várj csak! Mondok én mindjárt még nagyobbakat is. És mondott is. Ezt hallgass meg, Misutka. Egyik alkalommal, amikor Afrikában jártam, felfaltott engem egy krokodil. Ezt már nem hiszem el. Pedig igaz, dehogy igaz. Hazugság. Ha igaz lenne, akkor te most nem élnél. Miért ne? Hiszen nem maradtam a krokodil hasában. Lenyelt, de aztán nem sokára ki is köpött. Úgy, ahogy mondom. Misutka elgondolkozott. Szerette volna túrszányalni Stasikot a nagyot mondásban. Törte a fejét, töprengett, majd végül így szólt. Egyszer az utcán sétálgattam. Villamosok, gépkocsik, motorok robogtak körülöttem. Ezt már ismerem, kiáltott közbe Stasik. Most azt akarod elmondani, hogyan ütött el a villamos, ugye? Dehogy is az, csak ne szólj közbe! Jól van, no, mondjad! Tehát sétálgatok egyszer az utcán nyugodtan, kényelmesen. És hirtelen ott terem előttem egy autóbusz. De olyan hirtelen kerültem oda, hogy nem vettem észre azonnal, így véletlenül éppen ráléptem, és recs! Szétlapult a talpam alatt, mint egy palacsinta. Ha-ha-ha! Ez már igazán hazugság! Miért lenne hazugság? Mert hihetetlen, hogy te palacsintává tudnál taposni egy autóbuszt. De hát tudod te, hogy milyen volt az az autóbusz? Nem én! Játékautóbusz! Az egyik kapuajban játszott vele egy kisfiú, s úgy került véletlenül a lábam alá. Közben odaérkezett Igor, a szomszéd fiú, és ő is leült Misotka és Stasik mellé a padra. Hallgatta egy darabig a két fiút, majd megszólalt. Mit hazudtok ti itt össze-vissza? Nem szégyellitek magatokat? Miért? Kérdezte csodálkozva Stasik. Hiszen ezzel mi nem csapunk be senkit, csak egyszerűen kitalálunk valamit, mintha mesét mondanánk. Mesét, dohogta Igor. Hasznosabb dologgal nem tudtok foglalkozni? Te azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyeneket kieszelni? Semmiség az egész, felelte ajkbíkesztve Igor. No jó, hát akkor találj ki te is valami nagy dolgot. Azonnal, ahogy parancsoljátok, felelte Igor és elgondolkozott. Misutka és Stasik pedig kíváncsian várták, hogy vajon mit is fog Igor kitalálni. Rögtön, mondta ismét Igor, és megköszörülte néhányszor a torkát. Halljuk, sürgette a másik kettő. Mindjárt, no, hadd gondolkodjam már egy kicsit. Jó van, gondolkodj csak. Köszörülte ismét a torkát Igor. Szóval, persze, hogy szóval mondd el. Türelmetlenkedett Stasik. Mondom én azonnal, csak nem jut eszedbe semmi, igaz? Semmiség az egész, mi? Mondta szemrehányóan Misutka. Megvan! Figyeljetek csak ide! Kezdett végre Igor a mesébe. Egyszer felmérgesítettem egy kutyát, és a lábamba harapott. Nézzétek, még most is látszik a forradás. Mond, Igor, ezt te most találtad ki? Kérdezte Stasik. Dehogy. Azt mondtam el, ami meg is történt. No látod, ez a semmiség, pattant fel Stasik hadonászva. Ilyet mindenki tud mondani. Tud, mondta sértődötten Igor, de olyat, mint ti nem, ugye? Mert ti itt mindenféle értelmetlen butaságot fecsegtek, és ezt nagy dolognak tartjátok. Ennek így semmi értelme, de annak, amit én hazudtam te,

0: Kámerre odament az ágyhoz, megnézte az alvó, lekváros szájú Irát, s elhitte, hogy igazat mondtam. És ma reggel persze, hogy Irocska kapott ki, nekem pedig ideadta anyu a megmaradt lekvárt. No hát ez volt a hazugság haszna. Értitek már? Ezek szerint a hugot kapott ki helyetted, s te még örülsz is ennek, vonta össze a szemöldökét Misutka. Hát nem nagyszerűen kieszeltem? Szerintem nem, húzolott el Igor mellől Sztaszik. Tudod, hogyan nevezik az ilyesmit? Aljas hazugságnak, bizony! Miért? Ti nem hazudtak itt? Menj innen! Csattant fel Misutka. Mi nem akarunk egy padon ülni ilyen, én sem akarok egy padon ülni veletek! Állt fel Igor és elment. Aztán Misutka és Sztaszik is hazaindultak, és útközben megpillantottak egy fagylalt árus sátrat. Megálltak, keresgéltek a zsebeikben, és számolni kezdték, hogy mennyi pénzük is van. Kettőjüknél volt csak annyi pénz, amennyiért egy adag fagylaltot kaphattak. Vegyünk egy adagot, és felezzük meg, ajánlotta Sztaszik. Menjünk haza, mondta Misutka, miután megvették a fagylaltot. Otthon egy késsel pontosan két részre tudjuk osztani. Gyerünk! A lépcsőházban Irával találkoztak. Hát te miért pityeregtél? Kérdezte tőle Misutka, mert a kislány kisírt szemét látva azonnal észrevette, hogy baj van. Nem engedi anyukám, hogy sétálni menjek, válaszolta még mindig majdnem sírva a kislány. Miért nem engedi? A lekvár miatt. Pedig én nem is ettem meg. Csak Igor rám fogta. Lehet, hogy ő nyalakodta be, és persze, hogy ő bevallotta nekünk. Ne sírj, no! Gyere velünk, és neked adom ebből a fagylaltból az én részemet, vigasztalta Misutka Irát. Én is neked adom az én részemet, ajánlotta fel Sztaszik. Hát ti akkor mit tesztek? Semmit. Mi már 10 adag fagyit ettünk, lódította Sztaszik. Bizony, mondta Misutka. Akkor is, nem jobb lenne, ha 3 felé osztanánk? Kérdezte a kislány. Legyen, helyeselt Sztaszik. Talán még meg is fájdulna a torkod, ha egyedül ennéd meg az egészet. Hazamentek, és 3 egyenlő részre osztották szét az egy adag fagylaltot. Jaj, de finom, csettintett Misutka a maga részét nyalogatva. Nagyon tudom szeretni a fagyit. Tudod, Sztaszik, egyszer egy egész vödör fagylaltot ettem meg. Menj már, Misutka! Te mi mindent ki nem találsz, nevetett fel jó ízűen Ira. Ki hiszi el neked, hogy egy egész vödör fagylaltot megettél? Te is. Mert tudod, egészen kicsi volt az a vödör. És nem is vödör volt, hanem inkább vödröcske. Nem nagyobb, mint egy kis pohár. Mint egy fagylaltölcsér.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok. Most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Lacipacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, de hát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartanak. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskor. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal és tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni, ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot, még vasárnap is. Csak kedden lóg a lehúzott redőnyön egy cédula, kedden szünnap. Nem tudtak ugyan még olvasni, de erre nem is volt szükség. Egyszer valaki, aki tudott olvasni, hangosan elolvasta a cédulát, hogy kedden szünnap, s azóta valahányszor ki volt akasztva a cédula, pontosan tudták, hogy kedd van és szünnap. Vagyis kedden és szünnapon történt, hogy Lackó talált egy gyönyörűséges üveggolyót. A ruhásszekrényben találta még reggel, pedig nem is az üveggolyót kereste, csak úgy turkált a szekrényben. A ruhászekrény alján mindig érdemes volt turkálni, ott mindig lehetett valami érdekeset találni. Ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, s hasonlókat. A ruhászekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhásszekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet, és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót. Az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy három dolgot is tud az üveggolyó: csiringelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, négy fa állt rajta összesen, meg három pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. Vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég mogorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak csendesen bóbiskolt az egyik padon, néha felhorkantott, azt mondta: Doberdo. Morcos képet vágott, megrázogatta a bottyát, majd újra elszúnyókált. Úgyhogy sokszor azt lehetett hinni, nincs is parkőr a parkban. Néha órákra is elfelejtkeztek róla. Lackó megállt a tér sarkán, majd lábújhegyen elsétált a padon bóbiskoló Kálmán bácsi mellett, a gyerekekhez ment, s megmutatta nekik az üveggolyót. Tud csiringelni, mondta, és óvatosan pattogtatta a padon, nehogy felébressze Kálmán bácsit. Az üveggolyó finoman csiringelt. Tud villogni, folytatta, és két ujja közé fogva fogta. Az üveggolyó csodálatosan villogott, és tud gurulni, fejezte be büszkén, és elgurította a pázsiton. Az üveggolyó fürgén gurult a pázsiton, majd megállt egy fa tövében. Egész nap játszottak az üveggolyóval, délelőtt csiringeltették, ebéd után villogtatták, este pedig gurították. És már éppen haza akartak menni, már a lámpák is kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, Doberdo! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebre vágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza, szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyban. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt. Aludj el szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó. Halkan válaszolt, halkabban, mint máskor. Lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgő urak tiktakolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, majd lelassult, majd egészen lassul lett. Tik-tak. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen elaludt.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Álmodjatok szépeket, rózsás csókokat.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Budai Beatrix vagyok, a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője. Az én egyik kedvenc kis bogárkám, a Katica bogár. Most az ő pettyeiről szól a mese, Kál László Szilvia meséje. A Katica pettyei. Régen a Katica bogárnak nem voltak még pettyei, egy színű, piros ruhát hordott. Egy reggel, amikor felöltözött, belenézett a tükörbe, és így szólt. Mennyivel szebb lenne a ruhácskám, ha pettyek lennének rajta. Megyek, szerzek pettyeket magamnak. Bezárta a lakását, és elindult pettyeket keresni. Ahogy ment, mendegélt, találkozott a kisegérrel. Szia, Katica! Köszönt rá az egérke. Szia, kisegér! Tudsz nekem segíteni? Pettyeket szeretnék a ruhámra. Pettyeket? Azt sajnos nem tudok szerezni. Nem szeretnél inkább hosszú, kunkori farkincát? Azt talán el tudom intézni az egér királynál. Nem, köszönöm. Nem szeretnék hosszú, kunkori farkincát. Pettyeket szeretnék. Ballagott tovább, míg szembe jött vele a nyuszi. Szia, nyuszi! Tudsz nekem segíteni? Pettyeket szeretnék a ruhámra. Pettyeket? Azzal sajnos nem szolgálhatok. Ellenben, ha szép, hosszú füleket szeretnél, a nyúl király biztosan tud segíteni. Nem szeretnék szép, hosszú füleket. Pettyeket szeretnék, felelte a Katica. Elbúcsúzott a nyuszitól, és továbbment. Hamarosan találkozott a rókával. Szia, róka! Tudsz nekem segíteni? Pettyeket szeretnék a ruhámra. Pettyeket? Ebben sajnos nem segíthetek, de ha a lompos rókafarkat szeretnél, szívesen elvezetlek a róka királyhoz. Nem szeretnék lompos rókafarkat, pettyeket szeretnék. A Katica tovább bandukolt, és egyszer csak meglátta a tóparton festegető békát. Szia, béka! Úgy látom, éppen te segíthetsz nekem. Pettyeket szeretnék a ruhámra. Fekete pettyeket. Mi sem egyszerű bennél, brekekekekekeke. Gyere közelebb, és tárd ki a szárnyaidat. A béka gyönyörű pettyeket festett a Katicának, ő meg boldogan nézegette magát a víztükörben. Köszönöm, kiáltozta, és elindult hazafelé. Időközben beesteledett így, meghúzódott egy virágszirmon, és elaludt. De jaj, mi történt? Éjszaka sötét felhők gyülekeztek az égen, és hatalmas vihar kerekedett. A kis Katica csuromvizes lett, vadonatúj pettyei fekete patakként úsztak tova. Reggelre már éppen olyan egyszínű piros volt a ruhája, mint azelőtt. Szegény Katica sírva fakadt, siratta az elúszott pettyeket. Miért sírsz, Katica? Kérdezte a bagoly. Ne is kérdezd, úgy sem segíthetsz rajtam. Pettyeket szeretnék a ruhámra, a béka festett is nekem, de lemosta az eső. Ezen ne csodálkozz, a vízfestéket lemossa az eső, neked varázsfestékre van szükséged. Gyere, elvezetlek az erdei varázslóhoz, ha valaki, akkor ő tud neked segíteni. A Katica reménykedve repült a bagoly után, átrepültek három hegyen, három völgyön, három patakon, majd megérkeztek az erdei varázsló házikójához. A varázsló kedvesen fogadta őket, a Katica elmesélte, hogy mi járatban vannak, a varázsló pedig elővette a fekete festéket, bemártotta az ecsetet, és 7 csodaszép pettyet festett a Katica ruhájára. Ezeket a pettyeket nem mossám le a harmat, de még az eső sem. Nem is moshatja le, mert varázsfestékkel lett felfestve.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Van nekem egy palotám. Szép zöldek az ablakai. No és a falai. Gyönyörű színesek. Ráismertetek?

palotában élt, ami igazságos Mátyás királyunk. De szegény Mátyás király egy napon nagyon megbetegedett, s ahogy úgy fekszik az ágyában, egyszer csak egy légy szállt az orrára, s akkor

0: Töhötöm Csoki országban. Volt egyszer egy kisfiú, Töhötöm. Nem volt éppen rossz gyerek, meg jó sem. Csintalan, örökké baszatos fiúcska, aki sokat bosszantotta a macskákat, ugrált a mocsolyákban, és taposta le, mindig véletlenül persze, anya féltve őrzött kis kertjét. Bár esküdött rá, hogy nem direkt csinálja, valahogy mindig azokat a zöldségeket érte kár, amiket nem szeretett megenni. A spenótot, a fejes salátát, de épp úgy rálépett a tök kibúvó kis növénykéjére, mint a sárgarépa épp levelesedő hajtására. Anyukája sokat gorholt a figyelmetlensége miatt. Szomorkodott is, mert Töhötöm mindig fintorgott, ha zöldséget, főzeléket, vagy éppen friss gyümölcsöt kellett tennie. Töhötöm egy dolgot szeretett igazán enni, a csokoládét. Minden évben alig várta, hogy eljöjjön a Mikulás, ilyenkor boldogan tömte magába a cseppenős, csurgós krémmel töltött bombonokat, és persze a sokféle szaloncukrot. Persze a habzsolás után a csokoládé hamar elfogyott. Így Töhötöm az év többi részében a szombatokat várta. Ilyenkor a nagyinál is lehetett némi édességhez jutni, persze szigorúan csak akkor, ha anya nem figyelt oda. Töhötöm 6. születésnapja előtti este gyönyörű, csillagos volt az ég. Ahogy a kisfiú kinézett az ablakon, egy hulló csillagot látott. Behunyta a szemét, és azt kívánta, hogy soha többet ne kelljen mindenféle borzalmas főzelékeket ennie. Hadd egyen minden nap csak csokoládét. Reggel meglepődve látta, hogy valami történt. Amerre csak a szemével ellátott, minden csokoládéból volt. A kisfiú kiugrott az ágyból, és kiszaladt a kertbe. Már nagyon éhes volt, legugolt, megragadta az első keze ügyébe akadó dolgot, és megette. Kakaóporral hintett trüffel darab volt. Töhötöm csodálatosan érezte magát. Csokoládé leveleket tépett a fákról, marcipán virágokat szedett, és vidáman ugrott bele papucsával egy térdig érő forró csokitócsába, ami összebaszatolt a kék kockás pizsamáját. Se baj, majd anya kimossa, gondolta, és beszaladt a házba. Körbenézett, de nem talált otthon senkit. Vajon hol lehetnek? Töprengett, mikor kinyílt az ajtó, és egy kedves öreg hölgy lépett be rajta. Szervusz, Töhötöm! Üdvözöllek Csokoládé országban. Ugye jól érzed magad? Töhötöm meglepődött kicsit, hogy a néni tudja a nevét, de vidáman válaszolt. Igen, nagyon finom minden. Tessék mondani, hogy kerültem ide? És hol van a családom? Ó, hát nem emlékszel rá, mit kívántál? Mától fogva nem kell más tenned, csak csokoládét. Itt ez a kis gomb, mutatott az öreg hölgy egy hatalmas piros cukorkának tűnő kapcsolóra a falon. Ha ezt megnyomod, én azonnal itt leszek, és kérhetsz tőlem bármilyen csokoládét, amilyet csak szeretnél. De jó! Akkor kérek egy mogyoró krémes tejcsokit! Az a kedvencem! Tudom, mondta az öreg hölgy, és előhúzott egy hatalmas tábla csokoládét a zsebéből. Odaadta a kisfiúnak, majd eltűnt. Töhötöm! Boldogan falta fel a csokoládét, és egész nap vidáman csatangolt a csokoládé mezőkön. találkozott sok másik gyerekkel, akikkel nevetve szaladgáltak együtt. Ugráltak a folyékony tejkaramell patakokban, és várat építettek durvára őrült kakaóporból. Bár vidáman teltek a napok, Töhötöm nem sokára már nem kívánt több édességet. Fáradtnak és nehéznek érezte magát. Hiányzott az anyukája is. Egyik reggel megkérdezte az öreg hölgyet. Tessék mondani, merre lehet innen hazamenni? Csokoládi országból nem lehet csak úgy elmenni. Aki mégis úgy döntene, annak ki kell állnia három nagyon nehéz próbát. Még senkinek sem sikerült, de ha nagyon akarod, te is megpróbálhatod. Másnap Töhötöm az öreg hölgyel egy nagy, zöld mezőhöz ment. Ez itt a spenót sivatag. Amíg lemegy a nap, végig kell rajta rágnod magad. De vigyázz, néhol tükörtojás is van benne. Töhötöm nekilátott, és egész nap falta a spenótot. Először azt hitte, borzasztó lesz, de a sok csokoládé után jól esett. Sőt, egészen finom volt. A következő reggel Töhötöm a spenót sivatag túlsó végén várta az öreg hölgyet, aki meglepődve látta, hogy sikerült a próba. Rendben van, Töhötöm. Látom, elszánt vagy. Itt a következő próba. A tökfőzelék mocsár. Edd át magad rajta, s várja túlparton holnap. Töhötöm rémülten nézett a ragacsos tökfőzelék mocsárra, de csak beleugrott, és ette, és ette, és ette. Az anyukájára gondolt, meg arra, hogy nem akar több csokoládét látni. Tulajdonképpen a tökfőzelék sem volt rossz. A mocsár túlvégén kimászott, és rögtön elnyomta az álom. Mikor Töhötöm felébredt, látta, hogy egy magas hegy alatt aludt, ami narancssárga fákkal van benőve. Ez a párolt répa rengeteg, szólalt meg az idős hölgy a háta mögött. Át kell falnod magad rajta, föl a hegy csúcsig. Ott találsz egy szörnyű, harmatos zöld salátát, ami alatt csokoládé ország kapujának a kulcsa van. Ha megtalálod, szabad vagy. Töhötöm mindennél jobban utálta a főtrépát. Nagy levegőt vett, és beleharapott az első répa óriásba, ami meglepően ízletesnek tűnt. Mire minden répát megevett, már egészen besötétedett, Töhötöm borzasztó fáradt volt, a nap utolsó fényénél még megtalálta a harmatos, friss zöld salátát, és alatta csokoládé ország kulcsát, amit jól a markába szorított. Majd elaludt. Reggel, mikor felébredt, az édesanyja állt az ágya mellett. Kedvesen megsimogatta az arcát, és így szólt. Jó reggelt, kisfiam! Boldog születésnapot! Mit tennél reggelire?
1: Bármit, anyukám! Bármit! Csak csokoládét nem!

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: A kis kutya neve, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az Óperenciás tengeren túl egy nagy fa. Annak volt 366 ága, minden ágán 366 kányafiú. Aki az én mesémet meg nem hallja, csípje meg mind az éjszaka. Volt egyszer egy királyfi, az elment a szomszéd király házához látogatóba. Ennek a királynak volt három lánya. A legkisebbiknek volt egy szép kis kutyája. Ez a kiskutya olyan nagyon szép volt, hogy a királyfi nagyon megszerette. Meg is mondta a lányoknak, hogy sokért nem adná, ha a kiskutya az övé lehetne, de azok meg azt mondták, hogy ők is annyira szeretik, hogy semmiért oda nem adják. A királyfi a legkisebbik királykisasszonnyal összebeszélt, s az odadta neki a kiskutyát. Mikor már jó messzire volt a várostól, akkor jutott eszébe, hogy nem kérdezte meg, mi a kutya neve. Ő maga nem mert visszamenni, hogy megkérdezze, hanem a kocsist küldte. Azt mondta neki, eredj vissza, de okosan beszélj, mert mind a három királylány együtt lesz. Visszamegy a kocsis, s azt mondja a legkisebbik királykisasszonynak. Fenséges királykisasszony, azt üzente az, tudod már ki, mi a neve annak, tudod már kinek? Azt mondja erre a királylány. Ahogyan vagy te, úgy vagyok én. Az a neve annak, tudod már minek. Mondd meg ezt annak, tudod már kinek. A kocsis visszament a gazdájához, és megmondta, mit üzent a királylány. A királyfi ebből megértette, hogy félsz a kutya neve, mert a lányok előtt se a kocsis, se a legkisebbik lány nem mert világosan szólni.
1: A Kiskutya neve című mesét hallottátok.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és ma az egyik legkedvesebb mesémet, Csukás István pompom meséjéből, a Radírpókot hoztam el nektek. Picúr nyugtalanul ébredt. Nem találta a helyét. Leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi se ízlett neki. Nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt. Iskolába menet az utcán se tém fergett, és nem bámészkodott, hanem leszegte a fejét, és gyorsakat lépkedett, míg a nagy fához nem ért, ahol pompom lakott. Hogy kicsoda pompom? Talán már ismeritek. Vagy nem? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs.
2: Vagy paróka.
1: Vagy egyújjas kifordított bundakesztyű. Vagy szobafestő pemzli. Vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, egy szép, hosszú ágon. Picúr már majdnem tovább ment, mikor észbe kapott, megtorpant, és halkan felszólt a fára. Pompom! Pompom, ahogy meghallotta a hívást, azonnal Picúr fejére ült. Már azt hittem, hogy nem jössz. És mikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van? Kérdezte Pompom. Olyan nyugtalan vagyok, válaszolt Picúr. Meg rossz előérzetem van. Csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől. Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy vajon mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Picúr hirtelen megállt, a homlokára csapott, vagyis Pompomra, aki kicsit előre csúszott a fején. Gombóc Artúr! Pompom is felkiáltott, hiszen épp az előbb csaptak rá. Azám! Jaj! Majd kicsit hátrább húzódott Picúr fején, és megkérdezte. Mi van Gombóc Artúrral? Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol, válaszolta Picúr. Hova tűnt, és hol van? Ez az. Ezért vagyok nyugtalan. És újra a homlokára csapott, de Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt arra, lekiáltott neki.
3: Ismeritek Gombóc Artúrt?
1: Igen, mondta Picúr. A barátai vagyunk.
4: Igen, mondta Pompom is a bal fülről.
3: Akkor jó, mondta a madár, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van,
1: mutatta szárnyával, és elrepült.
3: Mi az a nagy baj?
1: Kiáltott utána Picúr.
4: Mohó volt, az a nagy baj,
1: kiáltott vissza a madár. Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek.
4: A kirakatban azonnal meglátták Gombóc Artúrt. Egy nagy kalitkában gubbasztott és lógatta az orrát.
3: Pszt! Piszegett neki Picúr.
1: Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka, így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott.
3: Hogy kerültél ide,
1: illetve oda? Kérdezte Picúr.
3: Ajaj,
1: sóhajtozott Gombóc Artúr.
3: Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtozz közben, mert azzal csak az időt húzod,
1: kérte Picúr.
4: Jó,
1: egyezett bele Gombóc Artúr.
4: Ott kezdem, hogy éhes voltam. És hogy így éhesen ballaktam, megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek. Sőt, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem.
1: Ekkor észrevett az a madár, akit tömtek, és így szólt.
3: Nincs kedved helyet cserélni velem?
4: Én szólni sem tudtam, csak bólogattam.
1: Erre azt suttogja a madár.
3: Várd meg, míg elmegy az a kopasz.
1: Akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkám.
4: Megvártam, míg elmegy a kopasz. Elhúztam a kallantyút. A madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót. Húzta is a kopasz. De közben így dünnyögött.
3: Na, ez a vitamin keverék majd használ.
2: ettől majd megjön az étvágyad.
3: És mindenféle vacak vitamin keveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitamin keveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára.
2: Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
1: Picúr töprengett. Törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Artúrhoz.
0: Kiszabadítunk! Most már vége a nyugtalanságomnak, meg a rossz előérzetemnek.
1: De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást, ez fontos a taktika miatt.
2: Jó, mondta Gombóc Artúr.
3: És most már sóhajtozhatok.
0: Könnyebben telik úgy az idő, meg
2: nem érzem annyira az éjséget.
0: Sóhajtozhatsz, hagyta rá Picúr, és bementek a madárkereskedésbe. A kopasz ott állt a pultnál, és megkérdezte.
2: Mit tetszik?
0: Azt a kövér madarat kérem, mondta Picúr, és a kirakatban gubbasztó Gombóc Artúrra mutatott.
2: Nem eladó,
0: mondta a kopasz.
2: Ő a cég reklámja, a madárbolt büszkesége.
3: Képzeld, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízott a speciális vitaminkeverékemtől. Hozzá!
2: Bizony!
0: Örömében ugrálni kezdett, s így kiabált.
2: Nézzétek csak, milyen kövér!
0: Majd Picúra nézett, még egy lakatot tett a kalitkára, s így szólt.
3: Mondtam már, hogy nem eladó.
0: Picúr kiment a madárkereskedésből. Kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Artúr bánatos képét.
3: Itt csak radírpók segíthet, súgta Pompom.
0: De hogy találjuk meg? Kérdezte Picúr.
3: Követjük a nyomát, ugyanis amin radírpók végigmászik, azt leradírozza.
0: Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt radírpók, magyarázta Pompom.
3: Gyerünk,
0: mondta Picúr. Majd egy pillanat múlva visszafordult és kacsintott titokban Gombóc Artúrnak, hogy ne féljen, visszajönnek és kiszabadítják. De Gombóc Artúr úgy tett, mintha nem ismerték volna egymást. Csak sóhajtott, meglógatta a fejét. Mentek az utcán, figyeltek jobbra, balra, hogy honnan hiányzik valami. Pompom találta meg az első nyomot, egy morcos boxer állt a sarkon, és hiányzott a fél füle.
3: Vihogott Pompom. Mit nevetsz? Mi a csodát nevetsz?
0: Kérdezte a boxer mérgesen.
2: Nézd meg a tükörben, ajánlotta Pompom.
0: A boxer megnézte magát a kirakatban, és rettentő dühös lett. Morgott, és csikorgatta a fogát.
3: Kitette ezt? Ki volt az összetöröm a csontját, hol a fél fülem?
0: Picúrék gyorsan tovább mentek, s figyeltek jobbra, balra. Egy villanyszerelő kapaszkodott a fél villanyoszlopba, és morgott, és rugdalódzott.
3: Hol a villanyoszlop? Az előbb még itt volt. Az előbb másztam fel rajta, most hogy mászok le?
0: Picúrék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel, és azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
2: Nyomon vagyunk,
0: rikkantott Pompom. Siettek, rohantak, és csak futtában látták, hogy egy szakasz katona menetel az utcán, előle lépkedett peckesen az őrmester. Nincs ebben semmi különös. A különös csak az volt, hogy a katonák is, az őrmester is mezítláb lépkedtek. Eltűnt a lábukról a cipő. Aztán láttak egy gyereket, aki három nagyot nyalt a levegőbe, mivel eltűnt a fagylaltja. S egy léggömbárust, aki nyugodtan áldogált, mert még nem vette észre, hogy léggömbjei elszabadultak. Gyorsan szedték a lábukat, és egyszer csak az állatkerthez értek. Be is sétáltak szépen, mert a nyomok erre vezettek. Rögtön egy síró, rívó zebrába ütköztek, aki mikor egy kicsit abbahagyta a sírást, rívást, így panaszkodott.
2: Olyan vagyok, mint egy közönséges szamás. Hol vannak már a csíkjai? Ki hiszi el nekem, hogy zebra vagyok?
0: Ki van írva? Vigasztalta Picúr, de a zebra csak legyintett.
2: És aki nem tud olvasni? Ha?
3: Mert például én sem tudok olvasni.
2: Jaj, nekem! Jaj, nekem!
1: Ott hagyták a síró-rívó zebrát, és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát. A sarokban lapult, és csendesen sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt. Mi a bajod? Szólt be Picúra Rácson. Az oroszlán sejpegve válaszolt.
2: Borzasztó az én szerencséd leszékem.
1: És miért sejpítesz? Kérdezte Picúr.
2: Hát éppen ez az!
1: Sejpítette az oroszlán, és egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Picúrék ekkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Picúr sajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst, késsel, villával, s így szólt. Egyél, ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort.
2: Micsoda capász! Micsoda capász! Nézzétek, míg a kici majmok is kinevetnek!
1: Sopánkodott az oroszlán.
2: Te azért!
1: Picúrék otthagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, amire a dérpókhoz vezethetne. Nem hiányzott sehonnan semmi. Egyszer csak Picúr lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis, hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt és belesuttogott a lyukba.
0: Radírpók! Radírpók!
1: Poppom is belesuttogott.
0: Radírpók!
1: Tessék! Hangzott a lyukból.
0: Hova mész? Kérdezte Picúr.
2: Ausztráliába, mondta Radírpó.
0: Miért éppen Ausztráliába?
1: Ökkent meg Picúr.
2: Mert az van szemben. Átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában.
1: Különben mit akarsz? Picúr észbe kapott, abba hagyta a csodálkozást, s lekiáltott a lyukba.
0: Gyere vissza! Segítened kell! Nagyon sürgős!
2: Radírozni kell valamit?
1: Kérdezte Radírpók.
0: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
2: Akkor megyek,
1: hallatszott a lyukból. Ausztrália megvár, nem szalad el. És kisvártatva kibukkant a lyukból Radírpók feje.
0: Gyerünk, gyerünk, mondta izgatottan.
2: Most még benne vagyok a radírozásban.
1: Azt elhiszem, mormogta magában Picúr. Elég, ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a gyerekekre, a léggömbárusra, a zebrára és az oroszlánra gondolunk. Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta. Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
2: Jó,
1: mondta Radírpók és bemászott Picúr táskájába. Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gombóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták Radírpóknak a lakatot.
2: Semmi az egész,
1: legyintett Radírpók. Majd füttyentett egy halkat, és elkezdte a radírozást. Először leradírozta a kirakatról a keretet, szépen körbe-körbe. Majd utána leradírozta a rácsot a kalitkáról, s végül a két lakatot. Gombóc Artúr csak állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult.
0: Gyere már, sürgette Picúr.
2: Most már ismerjük egymást?
1: Kérdezte Gombóc Artúr.
2: Hát persze, most már szabad vagy, csak gyere már!
1: Gombóc Artúr Picúr nyakába ugrott örömében. Picúr intett Radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába. Útközben Picúr rágcsálást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon Radírpók.
0: Hova mész?
1: Kérdezte Picúr.
2: Maradj itt! De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
1: Picúr körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
0: Lép be a köztisztasági hivatalba!
1: Biztosan fölvesznek, és itt ez a csomó firkálás meg rajzolás, ezeket leradírozhatod. Radírpók nagyon boldog lett.
0: Ez az!
2: Ez nekem való!
1: És rögtön neki is látott radírozni. Messziről kiáltott vissza, a hivatalba, utána is ráérek belépni.
0: Csukás Meserádió.
5: Csukás Meserádió. Még egy mese.

Abban ragyogott a szeme, és sokkal, de sokkal hamisabban énekelt. A fő kukac csodálkozva nézett, és a fülét befogva motyogott. Mi van, főnök, valami különleges nap? De a nagy horgász csak Fokhegyről válaszolt, és énekelve masírozott tovább. Majd a parton mindent elmondok, most ne zavarj éneklés közben, mert kiesek a ritmusból. A nagy horgász ritmusra lépkedett, mert egy horgász sohasem esik ki a ritmusból. Tűzön, vízen át betartja, erről lehet megismerni. Meg arról, hogy hangosan énekel. Megérkeztek, ritmusra lépkedve és hangosan énekelve a kis folyó partjára. A nagy horgász elővette a habzóbort, egy zsinort kötött rá, és beengedte a vízbe. A főkukachoz fordult. Most kérdezz. A főkukac vigyorogva megismételte a kérdést. Mi van, főnök? Valami különleges nap? A nagy horgász bólintott. Hegyezd a füled, te kukacok gyöngye! Nagy nap van ma! Ma van a születésnapom, úgy ám! A főkukac meghajolt, s hangosan harsogva elszavalt egy verset. Az Isten éltessen sokáig, míg a füled le nem ér bokáig! A nagy horgász meghatottan bólogatott. Elég bugyut a kis vers, de azért rímel. De hát tőled nem is vártam különbet. Ezt a habzóbort meg behűtjük a nagy alkalomra. Ho-ho-ho-ho! Lent a vízben a kis halak unatkoztak. Lesték, hogy mikor jön le közéjük a főkukac, akivel olyan jót szoktak játszani. De a főkukacnak se híre, se hamva nem volt. Odaúztak az ománcos vödörhöz, amelyben az öreg hal szunyókált. Kopogtattak, zörögtek, mire az öreg hal felhorkant. Ki az? Mi az? Ti voltatok? Ti kopácsoltok a vödrön? Még leveritek az ománcot, ebbadt a halkonzervnek valók. Mit akartok? A kis halak kórusban mondták. Nincs itt a csali kukac, kivel játszunk, kit piszkáljunk, kit maceráljunk? Az öreg hal megcsóválta a fejét. Nincs itt a kukac, az a derék rendes, jól nevelt, mint a kukac. Csak nem beteg. Az egyik kis halra mutatott. Te látszol itt a legokosabbnak, vagyis, hogy neked van itt a legértelmesebb képed. Menj szépen a parthoz és nézz körül. A kis hal a parthoz úszott, kinézett, s meglátta a főkukacot. Psz, psz, pisszegett neki. Mi van, főkukac? A főkukac vigyorogva válaszolt. A nagy hohó születésnapja van. A kis hal gyorsan visszaúszott a nagy hírrel az öreg halhoz. Az öreg hal ábrándozva ingatta a fejét. Születésnap? Milyen megható! Akkor mi is rendezünk neki egy pompás ünnepséget. Mi legyen az ajándék? Megvan. Az öreg hal megint a kis halnak magyarázott. Fésülkönyvnek szépen fújt ki az orrod, és menj el a nagy harcsarokonhoz. Kérd meg illedelmesen, hogy jöjjön ide. A kis hal kuncogott. Nincs is hajam, és nem is vagyok náthás. Hi-hi-hi. Az öreg hal legyintett. Annál jobb, akkor az orrodon is tudod venni a levegőt. Na lódulj! A kis hal fürgén elúszott. A parton a nagy horgász kihúzta a vízből a habzóboros üveget, a térde közé fogta, a dugót tekergetve ide-oda mozgatta, mintha célozna vele. Először a víz felé tartotta, a halak rémülten lebuktak. Majd az ég felé tartotta, a dugó nagyot durranva kiröpült, s majdnem eltalált egy arra kóvájgó madarat. Vége az ünnepségnek, itt az öv, irány a vízfenék, ho-ho-ho-ho! A főkukac méltatlankodva morgott. Mi az, hogy vége az ünnepségnek? Se pesgő, se puszi. Duzzogva fejest ugrott a vízbe. Lent a vízben megérkezett a hatalmas harcsarokon. Ő volt a legnagyobb hal a környéken. Óriási fején ült a kis hal, s büszkén mutatta az utat. Az öreg hal ünnepélyesen köszöntötte. Üdvözöllek, nagy harcsarokon! Köszönöm, hogy ide fáradtál. A nagy harcsa mély hangon válaszolt. Semmiség, úgy is unatkoztam. Mit kívánsz? Az öreg hal a partra mutatott. Nézd csak, ott ül egy horgász. A nagy harcsa felhorkant. Horgász, mindenki fedezékbe! Az öreg hal mosolyogva magyarázott. Ez nem olyan, mint a többi. Ez a nagy ho-ho-ho-horgász, de teljesen ártalmatlan.
a félelmetes neve ellenére. Sőt, inkább szelíd. Sőt, inkább bolondos. Mi már teljesen megszerettük, és nagyokat játszadozunk vele. És ma van a születésnapja. És úgy gondoltuk, hogy megajándékozzuk. A nagy harcsa rokon mosolygott, hogy érti, ritka az ilyen horgász, és meg kell becsülni. És mi az ajándék? Kérdezte. Te leszel az ajándék, felelte az öreg hal. Hadd fogjon szegény egy igazi nagy halat, ha csak egy percre is, ha csak játékból is. És te vagy itt a legnagyobb. Érted? Benne vagy? A nagy harcsa mosolyogva bólogatott. Rendben van, kezdődhet a fogócska. A főkukac csak annyit látott, hogy valami hatalmas árnyék közeledik a vízben. Először rémülten behúnyta a szemét, majd kinyitotta, de az a valami még nagyobb lett. Jaj, anyucikám, suttogta, ha ez lenyel, eltévedek a belsejében. Csak ezt ússzam meg, elszegődöm a vadászokhoz vizslának. Gyorsan kibújt az övből, ott hagyta a horgot, és sebesen menekült a part felé. Ott elbújt egy vízre hajló bokor alatt, s onnan figyelte az eseményeket. A nagy harcsa rokon megtalálta az üresen lógó horgot. Méltatlankodva dörmögött. Itt a horog, hol a csali? Na nem baj, csali nélkül is bekapom. Óvatosan a szájába fogta a zsinort a horog fölött. Erősen ráharapott, és egy nagyot rántott rajta. A parton a nagy horgász megbűvölve nézte a rángatózó úszót. Mint egy álomkóros, némán megmarkolta a botot, s nagyot rántott rajta. Azután a horgász szabályok szerint cselekedett, mert egy horgász önkívületi állapotban is a szabályok szerint cselekszik, vagyis a kisujjában van az összes fogás. Éppen ezért a rántás után teljes erőből húzta a botot. A bot meghajolt, s egy hatalmas harcsa emelkedett ki a vízből. A nagy horgász suttogott, mint aki álmodik és nem akar felébredni. Uram, atyám, mekkora hal! Biztosan álmodom! Majd megrázta a fejét, mint aki mégis fel akar ébredni. Nagyot rikkantott, hogy még jobban felébredjen. Nem álmodok, itt van, bekapta, megfogtam. Ezzel a két kezemmel fogom. Ide, ide mindenki, fényképész, rádió, televízió. A világ legnagyobb hala itt van a markomban. Ho-ho-ho! A nagy ordítozásra megállt egy gyerek, egy postás, meg egy juhász a túlsó parton. Integettek, biztatták a nagy horgászt, sapkát dobáltak a levegőbe, tapsoltak és fütyültek. A nagy harcsa megindult a vízben. A zsinór megfeszült. A nagy horgász keményen fogta a botot, s lassan belecsúszott a vízbe. A nagy harcsa neki íramodott, rákapcsolt, sebesen szelte a habokat, csak úgy hasította a vizet. A nagy horgász is rákapcsolt, a talpát nekifeszítette a víz tetejének, mint egy vízisielő csúszott, siklott, szánkázott a vizen, és nem engedte el a botot. Könnyedén siklottak, elől a nagy harcsa némán, hátul a nagy horgász rikkantgatva. Ho-ho-ho-ho, és még egyszer ho-ho-ho-ho! Vagyis láthatóan magához tért, figurázott, legugolt, felegyenesedett, fél lábon egyensúlyozott, a levegőbe úrott, hátat fordítva suhant, és nem engedte el a botot. A túlsó parton a nézőközönség lelkesen megtapsolta. A postás nagyot kiáltott. Éljen a vízisielő sellő! Egy birka meg bégetett. Be! A bokor alatt a főkukac behunyta a szemét. De jó, hogy nem vagyok ott, suttogta. A nagy harcsa kacsintott a halaknak. Na, még egy kört csinálunk, egy búcsúkört. S nagy ívben tett egy kört, erősen meghúzva a zsinort, majd egy hatalmasat rántva rajta elengedte. A nagy horgász nagy ívben kirepült a partra, mikor végre biztosan állt a lábán, boldogan elmosolyodott, s elégedetten suttogott. Majdnem fogtam egy nagy halat. Ez volt a legszebb születésnapi ajándék.

0: Csukás mesedágú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált Nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserőnkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket. Apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rákcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog, mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem és magadban. Mond utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, 20 deka baromfi sonkát, majd egy rövid szünet után mond, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és 20 deka sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosollyal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
1: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Hetet hét országon túl.
5: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
4: Mi beszélsztek is, malac?
5: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a soknevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
1: Sziasztok, Peszterics Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel! Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép koratavaszi napon a nőstény lepke egy növény levélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy ujjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt 6 pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili? Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat. Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mi ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam, és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kézfejére. Volt alkalma jól megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, 3 pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrég esett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyhakertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős! Állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába! Kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok utána.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Szevasztok, Csuki Mukik, István bácsi vagyok, a mesepostás. Nevemhez illően most én mesélem el nektek a következő mesét. Könyves Sára, a harangszó titka. Volt egyszer egy városkában egy magas templom, Ennek a templomnak a tornyában a szelek úgy jártak kibe, mintha csak fogócskáznának egymással a gerendák között. Ám de a pajkos szellők mindig összetalálkoztak a templomtoronyban lévő kis haranggal, ami útjukat állta. Első ránézésre egyszerű, dísztelen, fakó, barna bronzharangocskának látszott. Nem volt rajta semmi feltűnő. Valamivel mégiscsak kivívta az izgága szelek tekintélyét. A templom, amelyben a harang lakott, a város főterén állt. Itt történt minden, ami a városlakók életében fontos volt. Itt vesztek össze, itt békültek ki egymással az emberek. Itt hangzottak el a legfrissebb pletykák. Itt újságolták el egymásnak, kik házasodtak össze, melyik házban született gyermek. Voltak, akik elégedetlenül zsörtölődtek, voltak, akik elpanaszolták bánatukat, mások boldogan szaladtak át a téren. A kis harang mindent hallott, mindent látott, és mindenre emlékezett. Érc nyelve nem volt cserfes, magában tartotta a régi történeteket, ki nem mondott igazságtalanságokat, családok közti viszályokat, meg nem bocsátott szavakat, de megőrizte az ajándékozás örömét, a jó hír hangulatát és az őszinte gyermeki nevetést is. Délben, amikor a nap pontosan az ég tetejére ért, a kis harang 12-t kondult. Ilyenkor a hangja olyan tiszta volt, mintha égi csengettyűk szólaltak volna meg. Azt mondják, a déli harang szó nem volt mindig ilyen varázslatos. Évekig csak rekedten, tompán szólt, mintha valami súly nyomná belülről. Egy különös napon egy vándor érkezett a városba. Öltözetén látszott az útpora. Szemében olyan fáradtság ült, mintha évszázadok súlya nyomná a vállát. A vándor egy öreg kosárfonó mester volt, aki különös tudással rendelkezett. A napsugaraiból font kosarat. Nem úgy kellett ezt elképzelni, mint egyszerű fonást. Hajnalban kiment a mezőre, amikor a nap még csak újbegyével érintette a világ peremét. Ott leült, és a tenyerét kitárta a fény felé. A napsugarak nem égették meg, hanem engedelmesen gyűltek köré, mintha ismerték volna őt. Ujjai között lassan formálódott egy aranyló kosár melegből, fényből és időből. Ebbe gyűjtötte a szelek hangját, a tavaszi szellő nevetését, a nyári viharok hangos üvöltését, az őszi levelek sóhaját és a téli fagy dermedt fehérségét. Amikor a mester meghallotta a kis harangot, elmosolyodott.
3: Mutasd meg valódi hangodat! Mutasd meg mindazt, amit magadban hordozol! Mondta halkan,
2: de a harang csak a régi hangján válaszolt, rekett, tompa, fémes kongással. Aznap, amikor az éjleple már betakarta a várost, a mester felment a toronyba. Nem vitt magával sem kalapácsot, sem szerszámot, csak a kosarát, amely a napsugaraiból és a szelek erejéből állt össze. Tenyerét rátette a harangra, majd halkan suttogott valami titkos varázsigét. A hideg fém színe fakóbarnából vörösre, majd narancssárgára változott. Reggel, amikor felkelt a nap, az öreg újra útnak indult, s úgy eltűnt, mintha sosem járt volna ott. Csak a kosár maradt utána, de az sem sokáig. Lassan szerte foszlott a fényben. Másnap délben a harang megszólalt, de nem ércesen is rekedten, mint azelőtt. A hangja olyan tisztán csilingelt, mintha a nap sugarai a szél fuvallata hullott volna rá, hogy megkongassa. benne volt a nap ereje, az északi, a déli, a keleti és a nyugati szél ölelése. A hang nem csak betöltötte a teret, hanem mintha meg is állította volna az időt egy pillanatra. A kis harangnak ugyanis varázs ereje lett. Aki hallotta a hangját, annak a szívében elcsendesedett a harag. Aki szomorú volt, annak könnyebbé vált a lelke. Aki pedig elveszettnek érezte magát, az hirtelen tudta, merre kell tovább mennie. Évek teltek el, és a kis harang csodálatos története egyre messzebbre jutott. Vándorok, zarándokok és kíváncsi utazók érkeztek távoli vidékekről, hogy saját fülükkel hallhassák azt a különös, tiszta déli harangszót, amelyről annyi szépet meséltek. A városka lakói szívesen fogadták az érkezőket. A templom gondnoka, aki már gyermekkorától ismerte a torony minden kövét és minden gerendáját, mosolyogva vezette fel a látogatókat a keskeny lépcsőkön. Ahogy egyre magasabbra kapaszkodtak, letekintve egyre tágasabbnak látszott a világ odalent, míg nem megérkeztek a harangtoronyba. Ott függött a kis bronzharang, egyszerűen és szerényen, mintha nem is tudná, hány ezer ember szívét érintette már meg a hangja. Egy szép napon egy kisfiú is felment a toronyhoz, leült a harang alá, és várta a delet. Amikor megszólalt a harang, becsukta a szemét, és akkor valami különös történt. A harang hangja nem csak körülötte szólt, hanem benne is, mintha ő maga lett volna egy pillanatra a hang. Ekkor értette meg, hogy a varázs nem a harangban lakik, hanem abban, aki meghallja. Azóta sok-sok esztendő telt el, nemzedékek váltották egymást, a kis bronz harang pedig továbbra is hűségesen őrizte a déli nap fényét és a szelek emlékét. De a csodás harangszó titka nem maradt a városka falai között, mert amikor a nap felkúszik az ég legmagasabb pontjára, nem csak ennek a régi templomnak a tornyából száll fel az égig a harangok éneke. Hazánk hegyei között megbúvó falvakban és nyüzsgő városokban, folyók partján álló apró kápolnákból és magas templomtornyokban ma is minden délben megszólalnak a harangok, és mind ugyanazt a réges-régi dallamot zengi. Így lett a déli harangszó nemzedékről nemzedékre öröklődő kincsünk. Olyan kincs, amelyet nem lehet ládába zárni, sem kézbe venni, mert láthatatlan, mégis mindenkié.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás mesedágú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Bór Ádám, a kék házikó titka. Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl állt egy parányi kék házikó a domb tetején, amiben egy kisfiú élt családjával. A fiúcska nagyon szeretett játszani a kertjükben, ahol mindig csivitelő madarak röpködtek. Hanem aztán egy napon a kisfiú szomorúan ébredt. Senki sem tudta, mi bántja, még az édesanyja sem tudta felvidítani. Kiment a kertjükbe, ahogy azt minden nap teszi, de ott sem talált jó kedvre. A kisfiú szomorúságát látva, még a napocska is máshogy sütött, és még a madarak is elhallgattak, mintha ők is elveszítették volna a vidámságukat. A kisfiú nem hagyhatta, hogy a kedves madarak is szomorúak legyenek, ezért elhatározta, hogy minden nap kiszór finomabbnál finomabb madár eleséget a kertjükbe. Így is történt. Ám a madarak még mindig szótlanok maradtak, nem daloltak és nem röpdöstek vidáman. Törte a fejét a kisfiú, búslakodott is eleget, ezért is, meg azért is, míg nem egy este, ahogy a kék házikó teraszán üldögélt. Egy apró, világos barna madárka szállt az ujjára. A madár meg-megrebbentette szárnyait, és csodálatos énekbe kezdett, olyannyira, hogy a kisfiú szívét egy szempillantás alatt megtöltötte újra melegséggel. Akkor értette meg, hogy a madarak csak akkor lehetnek boldogok, ha ő maga is boldog. A fiúcska azóta jól tudja, hogy a vidámság megélése és az apró csodák meglelése az egyik legvarázslatosabb dolog a világon. Attól fogva minden egyes nap mosollyal ébresztette a kertet és etette a kis barátait. A madarak pedig újra vígan énekeltek, csivitelésükkel betöltötték az egész vidéket, olyannyira, hogy annak mindenki a csodájára járt. Így lett a kék házikó kertje ismét az örömbirodalma. A kisfiú megtanulta, hogy a jókedv és a vidámság olyan kincs, amit ha megosztunk másokkal, csak még több lesz belőle.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Habcimanó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habcimanó? Pirinyó kicsi emberke a Habcimanó. Kajlalábú, ráncos képű, vörösorrú. Fekete malaclopóban jár. A fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja. Azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habcimanó, hogy arcából csak a nagy vörös orra kukucskál ki. Hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habcimanó? A Habcimanó legszívesebben a nyírkos, eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, és az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habcimanó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra. Vagy psiha! Némelyik meg úgy, hogy hács, vagy éppen hapcsi. Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habcimanó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habcimanó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amiben akár egy malacot is be lehetne tenni, ez valószínűleg ezt senki se tudta.
0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek egy mesét olvasni. Könyves Sára, a Kelekótya lisztes molnár. Egyszer régen, nagyon régen, egy alföldi kerekréten, vagyis annak közelében, egy iciri-piciri falu szélén, élt egy kelekótya lisztes molnár, akit Misi Molnárnak hívtak. A molnár igyekezett mindenre odafigyelni, ám ahogy valami megzavarta, már el is kalandozott a gondolata. Ha éppen a malom vitorláit igazgatta, megfeledkezett arról, hogy lisztet citál. Ha a lisztet zsákolta, közben már azon járt az esze, vajon kapott enni Bajusz, a kandúr. Előfordult, hogy a kalapját a lisztes ládára tette, aztán fél napig kereste a fején. Máskor a seprűt a vállára kapta, és úgy indult a faluba, a seprűvel hadonászva, mintha az sétapálca volna. Egyszer még a reggeliét is a magtárban hagyta, a búzás zsákokat pedig majdnem az asztalhoz ültette ebédelni. Annyira elterelte a figyelmét egy arra szálló tarka lepke. Misi nem volt rest vagy hanyag, csak olyan hóbortos álmodozó, akinek a fejében egyszerre zakatolt a malomkő, fütyült a szél, és énekelt a pacsirta. A falubeliek jól ismerték már a furcsaságait. Tudták, hogy néha szétszort, néha figyelmetlen, de a szíve a helyén van, és ha valamit elront, azt mindig igyekszik jóvá tenni. Ezért aztán senki sem haragudott rá sokáig, csak mosolyogva mondogatták. Ugyan, hiszen a Misi Molnár már csak ilyen bolondos teremtés. A Molnár házatáján, azaz a szélmalom körül mindig nagy volt a sürgésforgás. Főleg a vasárnapi vásár előtt, amikor a falu lakói kivonultak és finomabbnál finomabb portékákat vittek a vásárba, hogy elkápráztassák az ide látogatókat. A pék, a cukrász, a méhész, a sajtkészítő, de még a lekvárfőző Borbála néni és a gazda is a legszebb, legjobb árujával készült. Misit mindenki ismerte, hét falura innen sem dolgozott más molnár rajta kívül, így hát akármennyire széllel bélelt volt, mindenki tőle vette a lisztet. Szombaton pontban hajnali 5 órakor először halk, majd egyre hangosabb kopogás ébresztette.
2: Ki lehet az ilyen korán?
1: Dörmögte szemeit dörzsölve. Kinyitotta a malom ajtaját, és álmosan köszöntötte az első vásárlót.
0: Jó reggelt, Misi Molnár! Köszönt vissza jókedvű Kovász Lajos a pék. Ma 10 zsák búzalisztre lesz szükségem, készülök a holnapi vásárra.
2: Persze, hogy ne, semmi gond,
1: mondta Misi, és nekilátott a munkának. Előhúzta a búzás zsákokat, és a búzaszemeket gondosan átvizsgálta. Kiválogatta közülük a kavicsokat, a szalmaszálakat, és mindenféle odatévet piszkot.
0: Tiszta búzából lesz a legfinomabb liszt,
1: tündögte elégedetten. Ezután Misi felcipelte a zsákokat a szélmalom felső szintjére, ide kellett beleönteni a gabonát, hogy a szemek lassan a két hatalmas malomkő közé hulljanak. A búzás zsákok mellett sorakozott a rozs és az árpa is, szépen egymás mellé rakva. Jó termés volt abban az évben, a magtár szinte roskadozott a sok gabonától. Misi, nehogy valamit összekeverjen, hangosan mormolni kezdett magának.
0: Ez itt a búza, ez meg a rozs, amaz meg az árpa, búza, rozs, árpa, búza, rozs, árpa.
1: Amekkor Bajusz, a kandúr, hirtelen hegyezni kezdte a fülét. Dorombolt a halkam. A következő pillanatban meglátott egy pimasz kisegeret a zsákok mögött elszaladni. Bajusz egyetlen hatalmas ugrással a búzás zsák tetején termett. Hopp! Az egér besúrant a rozsos zsák mögé. Bajusz azonnal utána vetette magát. Puff! Onnan egyenesen az árpás zsákra ugrott. Aztán vissza a búzára. Puff, puff! A zsákok meginoktak, Misi pedig csak kapkodta a fejét. Búza, vagyis rozs, nem az árpa.
0: Jaj, várjunk csak, búza, árpa, rozs, vagy rozs, búza, árpa?
1: Motyogta egyre zavartabban. Bajusz közben diadalmas nyávogással kergette körbe az egeret a zsákok között. Misi annyira figyelte a macska mutatványait, hogy végül teljesen összekavarodott.
0: Ejnye, Bajusz!
1: Csóválta meg a fejét.
0: Az egérnek ugyan vége lesz, de nekem még a végén a fejemben is összekeveredik a búza a rozzsal meg az árpával.
1: Bajusz azonban csak büszkén felborzolta a bundáját, és hosszasan nyávogott egyet, mintha azt mondaná.
0: Az egerekre vigyázok én, Misi. A zsákokat már számolt te.
1: Kint fújt a szél, a malom vitorlái vidáman forogtak, a fogaskerekek kattogtak, és a felső malomkő őrölni kezdett. A frissen őrölt liszt csak hult, hult, egyenesen a lisztes ládába, ahol Misi egy nagy citával átcitálta, hogy a korpát külön válassza. Amikor a finom lisztet a zsákokba töltötte, észrevette, hogy valami nincs rendben. A tiszta búzából készült liszt fehér színű szokott lenni, ám ez egy kicsit sötétebb volt. Kisvártatva megérkezett Almási Ciprián, a gazda is. Nekem 2 zsák árpaliszt kellene, mondta. Már is készül, felelte Misi, de olyan sietős volt, hogy elfelejtette kisöpörni a garatot és megtisztítani a malomköveket az előző őrlés után. Így aztán a búza után árpa, az árpa után zab került a garatba. A malomkövek serényen összezúzták a szemeket. A liszt lekerült a lisztes ládába, Misi átcitálta, zsákokba töltötte, de a végén már maga sem tudta, melyik zsákban mi lapul.
2: Ez a liszt nem ilyen szokott lenni,
1: vakarta meg a fejét, amikor kijött az első adag.
2: Biztosan jó lesz így is, mindent szabályosan csináltam. Az árpa friss, a szél fúj, ilyenkor a malom mindig remek lisztet őröl.
1: Ahogy sorra érkeztek a vásárlók, Misi egyre többféle gabonát kevert össze. A gazda, aki árpa lisztet akart, búzát kapott. A pék pedig olyan lisztet vitt haza, amit valószínűleg zab is színesített. A végén már Misi maga sem tudta, melyik zsákban mi van.
2: Az új termésből jó a liszt, mondogatta magában. Úgyis mindenből kenyeret sütnek, nem igaz?
1: Másnap a vásárban aztán érdekes dolgok történtek. Kovász Lajos a pék illatos, ropogós héjú kenyereket, foszlós kalácsokat, mákos és diós beigliket, valamint aranybarnára sült kifliket készített. Habos Hedvig a cukrász mézes süteményekkel, lekváros buktákkal, fahéjas csigákkal és porcukorral meghintett fánkokkal várta a vásárlókat. A sajtkészítő Juliska néni friss tehén sajtot, gomolyát és fűszeres túrót hozott, míg Almási Ciprián a gazda kosár számra rakta fel a frissen szedett almát, körtét, hagymát és sárgarépát a szekerére. Döngi Csélő Dénes a méhész, aranyló, akácmézet, hársmézet, napraforgó mézet, repcemézet és vegyes virágmézet kínált. Mellette a lekvárfőző Borbála néni szilva, sárga barack és csipkebogyó lekvárral megrakott üvegeket sorakoztatott fel. A főtéren egymást érték a színes sát

0: labda. Mindenki nevetve találgatta, vajon mit keverhetett Miksi Molnár a lisztjükbe. Amikor Miksi meghallotta, hogy az egész vásár rajta nevet, a fejéhez kapott. Te jó ég! Kiáltotta. Valamit nagyon elrontottam. Hát persze! Nem csak a zsákokat kevertem össze, hanem a garatot sem tisztítottam ki, a malomköveket sem sepertem le rendesen, és a lisztet sem válogattam szét, mielőtt bezsákoltam volna. És a macska, az a rusnya macska, ő is csak összezavart. Gyorsan odasietett az árusokhoz, és így szólt. Drága falubeliek, bevallom, kelekkótya voltam, és mindent összekevertem. De ha megbocsátotok, ígérem, kiavítom a hibát. Innentől kezdve Soma táblákat tett minden zsákra. Búza, árpa, zab. Bajuszt, a malom macskáját kinevezte zsákőrnek, és megtanította vele, hogy többé ne borítsa fel a gabonát. Bár a falubeliek a vásár forgatagában csak nevettek a különleges meglepetés lisztjein, azért örültek, hogy mostantól tudják, miből sütik nekik a kenyeret. És hogy Miksi Molnár se szomorkodjon, a falusiak vicces neveket adtak a különleges liszteknek. Kelekótya kenyérliszt, galibás palacsintaliszt, roppanós sütiliszt. Így aztán mindenki jó ízűen nevetett és falatozott. És ezentúl Miksi nem keverte össze a búzát az árpával, vagy legalábbis nem minden nap.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A varázsige. Rényi Magda meséjét Zulnai Zsuzsa mondja el.
1: Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép I betűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinke-picinke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide! Erzsóka fölemelte a fejét, és amint ránézett a kis jövevényre, egyszeriben kisütött szemében a mosoly napsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon?
2: Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka.
1: Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír, csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik.
2: Varázsigét,
1: csapta össze a tenyérét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól. Úgy, ahogy hallod, folytatta az I betű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz! Ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatoll elromlik. Talán örökre. Jó munkát, Erzsóka, mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka a hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzet lapján csak a sok nyomorék I betű szomorkodott.
2: Hogy is, hol csak?
1: Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta Erzsók, hogy akarom, annál szebb, annál több egyenes hátú, pompás íj sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs igéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a B betű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázsigét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok el nektek egy mesét. A makacs kis elefánt, afrikai népmese E. Gábor Éva átdolgozása. Élt az afrikai őserdőben egy kis elefánt. Olyan makacs volt, hogy senki sem boldogult vele. Egyszer az elefánt család sétára készülődött. Menjünk, mondta elefánt papa. Nem megyek, felelte a kis elefánt. Menjünk, ismételte elefánt mama. Nem megyek, hajtogatta egyre a kis elefánt. No, akkor nélküled megyünk, mondták az elefántok, és elindultak. A kis elefánt egyedül maradt. Egyszerre úgy érezte, hogy rettenetesen szeretne sétálni menni a többiekkel, és nagyon megsértődött, mikor az idősebbek elmentek nélküle. Ha már így történt, gondolta magában, nem leszek többé elefánt, és elhatározta, hogy oroszlán kölyök lesz. Levetette magát a földre, kalimpálni kezdett a levegőben a négy lábával, egészen úgy, mint a kis oroszlánok szoktak. Oda szaladt hozzá a félénk gazella, megállt egy pillanatra, ránézett a kis elefántra, megijedt és elszaladt. Futás közben könnyedén emelte karcsú lábait és megrázta a szarvacskáit. Én is így teszek, kiáltott fel a kis elefánt és elkezdett ugrándozni, mint a gazella. Fülei megrázkódtak, mint a banánfa levelei a szélben, és esetlenül botorkált kövérlábain. Hamarosan egész teste megfájdult az ugrándozástól. Nem is olyan jó gazellának lenni, gondolta magában. Azután meglátott egy zöld szemű gyíkot. A gyík egy vékony inda levelén ült, mely lelógott a fáról. Jó napot, köszönt neki a kis elefánt. Hogy vagy? Rosszul, felelte a gyík. Kiengedtem a gyerekeimet a folyópartra, hogy unokatestvéreikkel a kis krokodilokkal játszanak. Én is szeretnék játszani valakivel, mondta a kis elefánt. Mindjárt felmászom hozzád a levélre, és hintázni fogunk.
2: Azt már nem, sziszegte a gyík.
1: Hogyan? Sértődött meg a kis elefánt. Te nem akarsz velem játszani?
2: Persze, hogy nem akarok. Te túlságosan nehéz vagy, és leszakítod a fa leveleit. Isten veled!
1: És a gyík egy szempillantás alatt eltűnt a fa sűrű lombjai között, csak a farka villant elő.
2: Nem baj, találok magamnak jobb játszótársad is. Prüszkött a kis elefánt, aztán tovább ment.
1: Egy tisztáson majmokat pillantott meg. A majmok fogócskáztak.
2: Ez nekem való játék, mondta. Játszhatok veletek?
1: Kérdezte a majmokat.
2: Gyere, játsszál velünk! Üvöltötték a majmok.
1: De a kis elefánt bárhogy igyekezett is, egyetlen majmot sem tudott megfogni. Hamarosan egészen kifogyott az erejéből.
2: Nem jó majomnak lenni, mondta, és ott hagyta a majmokat. Azok még sokáig nevettek a lomha, nehézkes elefánton.
1: Ment, mendegélt a kis elefánt, míg meglátott egy papagájt, amely ágról ágra szállt. Olyan csodálatos tarkatollai voltak, hogy a kis elefántnak káprázott a szeme.
2: Tudom már, mit csinálok, örvendezett. Repülni fogok.
1: Kezd el, én majd nézem, felelte a papagáj. A kis elefánt ugrott egy nagyot, de nem sikerült a levegőbe emelkednie, hanem leesett a földre és megütötte a lábát. Az öreg papagáj félrefordította a fejét és mosolyogva nézte.
2: Itt nem tudok nekifutni, mondta a kis elefánt zavarában. Megmutatom neked, hol lehet nekifutni, vigasztalta a papagáj és levezette a kis elefántot a meredek folyópartra.
1: Nézd, mondta a gazfickó. Oda ment egészen a szakadék széléhez, ugrott egyet és felrepült. A kis elefánt szintén odament a szakadékhoz, ő is ugrott egyet, és beleesett a vízbe. Kimászott a partra, vízesen, sárosan, tele iszappal és hinárral. Kétségbeesve körülnézett, és egyszerre meglátta elefánt papát, elefánt mamát és testvéreit a parton, amint szótlanul figyelték őt. Elszégyelte magát a kis elefánt.
2: Vigyetek magatokkal sétálni, mondta. Ezentúl mindig elefánt akarok lenni.
1: És az egész elefánt család elindult sétálni.
0: Csukás Mese Rádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A titokzatos teknős béka. Élt régen Japánban a tenger partján egy halász, akit Urashima Tarónak hívtak. A halász híres volt a jólelkűségéről és a bőkezűségéről, s habár igencsak szegényesen élt, mégis amilyen volt, azt mind szétosztotta. Aztán egy nap különös dologra lett figyelmes. Éppen hazafelé ballagott, amikor megpillantott néhány fiút, amint az út mellett egy körben álltak, és egymást túlharsogva kiabáltak. Közelebb ment a halász, hogy megnézze, miben sántikálnak, és akkor látta, hogy a gyerekek egy ártatlan teknős békát sanyargatnak. Az egyik egy bottal piszkálta, a másik a páncélját feszegette, a harmadik pedig homokot akart etetni vele. A halásznál senki sem szerette jobban az állatokat, és amikor meglátta, mit művelnek a gyerekek a teknős békával, rájuk pirított. Mit csináltok azzal a szegény állattal? Nem ártott az nektek.
1: Mit érdekel ez téged, apóca?
0: Gúnyolódott a legnagyobb, és folytatták tovább a teknős béka kínzását. Mikor az ember látta, hogy nem hallgatnak a szavára, kifordította a zsebét, és talált benne néhány fillért. Ide figyeljetek! Odadom ezt a kevés aprót, csak hagyjátok békén a teknőst. Erre felkapták a fiúk a fejüket, és az apróért cserébe otthagyták a teknőst Urashimának. Ő pedig visszaengedte a lakhelyére, a tengerbe. Másnap hajnalban Urashima kijevezett halászni, s amint a csónakjában üldögélt, suttogást hallott. Körülnézett, de csak a nyílt vizet látta. De mégis, mintha valaki őt szólította volna. Urashima! Urashima! Aztán egyszer csak megpillantott egy teknős békát. Jó reggelt, Urashima! Azért jöttem, hogy megháláljam, hogy megmentetted az életemet. Ülj csak fel a hátamra, és elviszlek az úrnőm palotájába. Az ember először meglepődött. Még sosem látott beszélő teknőst. Gyere, ne félj tőlem, nem eszlek meg! Viccelődött a páncélos, és odaúszott a csónakhoz. Urashima pedig átmászott a teknős hátára, nagy levegőt vett, és eltűntek a vízfelszín alatt. Hosszú volt az út a palotáig, de a halász egy cseppet sem bánta, mert a színpompás halak és a korallzátonyok izgalmas világa teljesen elvarázsolta. Majd egyszer csak a tenger mélyén megpillantott egy fényesen csillogó palotát. A falak drága kövekből és igaz gyöngyökből voltak kirakva, kapuként pedig egy óriási kagyló szolgált, amit éles ollójú rákok őriztek. Mikor a rákok megpillantották a teknőst, meghajoltak.
2: Légy üdvözölve nálunk, Urashima!
0: Köszöntötték a halászt. Megérkeztünk. Ez a tengerek királynőjének a palotája. Magyarázta a teknős. Aztán beléptek a palotába, és a rákok mindjárt az úrnő elé kísérték Urashimát. Üdvözöllek, barátom! Köszöntötte édes hangján a tengerek királynője. A sellő olyan gyönyörű volt, hogy a halásznak még a lélegzete is elakadt. Azt hallottam, hogy a minap nagylelkűen odaadtad a kevéske pénzed azoknak a suhancoknak, azért, hogy megmentsd barátom a teknős béka életét. Szeretném viszonozni kedvességed. Így hát örömmel látlak vendégül a birodalmamban. Maradj, ameddig csak jól esik. Urashima még csak szólni sem tudott. Már is betessékelték egy másik terembe, ahol terített asztal és ízletes vacsora várta. A tányéron tengergyümölcsei, apró kagylók, köretnek pedig alga és hínár sorakoztak. Nekiláttak a vacsorának, s közben az egyik sarokban a polipokból álló zenekar kellemes dallamokat játszott, majd az ajtón beúszott egy csapat hal, és pompás táncot lejtett a vacsora vendégek előtt. Urashima olyan jól érezte magát a varázslatos tenger alatti birodalomban, hogy észre sem vette, milyen gyorsan telik az idő. Nem tudta, hogy a birodalomban egy nap 10 évnek számított, és ő már jó pár napja ott vendégeskedett.
1: hanem egyszer ő is megunta a vízi életet, és visszavágyott a fenti világba az emberek közé. Felkereste a királynőt, hogy elbúcsúzzon. Drága úrnőm, csodálatosan éreztem magam a palotádban, de most már ideje visszatérnem a földi életemhez. Nagyon megszerettelek, de tudom, hogy neked a földi világban a helyed. Kérlek, búcsúzásképpen fogadd el tőlem ezt a ládikót. Azzal átnyújtott a halásznak egy kopott tasva ládikót. Ígérd meg, hogy nem nyitod ki, míg haza nem érsz. Urasima megköszönt az ajándékot, majd felült a teknős hátára, és visszaúztak a partra. Búcsút intettek egymásnak, és Urasima elindult a hazafelé vezető úton. Csodálkozva vette tudomásul, hogy még ő a víz alatti birodalomban vendégeskedett, a felszínen minden megváltozott. A házak nagyobbak és modernebbek lettek, az emberek más ruhákat hordtak, és igencsak megbámulták az ódivatú ruhákat viselő férfit. Kereste a kunyhóját, kereste a barátait, de senkit sem talált. A rengeteg változástól pedig úgy megzavarodott, hogy elfelejtette az úrnő szavait, és kinyitotta a ládikót. Egyszeriben óriási fehér füstfelhő csapott fel a ládából, és ellepte Urasimát. Néhány pillanat múlva, amikor a füst oszlani kezdett, a halász helyén ott állt a vén, ráncos, őszhajú Urasima. Bizony, a királynő az örök fiatalságot ajándékozta a jóságos halásznak, ám Urasima nem vigyázott rá eléggé, és hagyta elillanni.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

szálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagy jámborul, s mosolyogva tovább burul. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagy jámborul,

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csend.

Csukás Mese Rádió. Álombirodalom.

0: Csukásmese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!